0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Titkos szavazáson 51 igen és 36 nem szavazattal a szlovén parlament pénteken Janez Janzát, a Szlovén Demokrata Párt elnökét választotta meg, Szlovénia új miniszterelnökévé adta hírül az MTI. A 68 éves Janza a szlovén politika egyik legismertebb és legrégebb óta aktív szereplője. 1990 óta minden parlamenti választáson mandátumot szerzett, a Szlovén Demokrata Pártot 1993 óta vezeti, és korábban háromszor volt miniszterelnök. Magyar Péter bejelentette, hogy már idén augusztusban megkapják a rászoruló családok a 100 ezer forintos iskola kezdési támogatást, amely mintegy 700 ezer családot érinthet. A miniszterelnök szerint ősszel indulhat a nyugdíjas szépkártya program is. A havi 250 ezer forint alatti nyugdíjból élők évi 200 ezer, a 250 ezer és 500 ezer forint közötti ellátást kapó nyugdíjasok pedig 100 ezer forintos támogatásra lesznek jogosultak. Az RTL-nek adott interjúban Magyar Péter arról is beszélt, hogy jövő héten aláírhatják az uniós források kifizetéséről szóló politikai megállapodást. Bekerült a Magyar Állami Operaház operarajt programjába a Paksi Csizmadia Bence, mely program célja a jövő opera énekeseinek felkutatása. Csizmadia Bence rádiónknak elmondta, hogy régóta énekel, de nem az opera volt az első műfaj, amivel megpróbálkozott.
2: Ez is egy nagyon érdekes dolog. Igazából én sem ezzel kezdtem. Amikor 4 éve elballagtam szépen a meghallgatásra a zeneiskolába, akkor elsősorban musicalt, könnyű zenei darabokat énekeltem, azonban ez a hangszínemhez és a személyiségemhez ezek annyira nem passzoltak, úgyhogy az Ócsai Anna Mária tanárnővel, aki nekem a magánének tanárom, elkezdtünk a komoly zenei vizekre evezni, és ez innen most már mondhatom, hogy úgy tűnik, hogy ez bevált ez a váltás.
1: A program számára többek között tanulási lehetőséget és szakmai tapasztalatot biztosít, folytatta Csizmadia Bence.
2: Számomra ez tanulási lehetőséget biztosít ezen kívül szakmai tapasztalatot is lényegében. Volt rá példa, hogy az operaházban tekinthettünk meg egy darabot, és előtte-utána pedig bejárhattuk magát az operaházat, fölmehettünk a színpadra, gyors interjút készítettek velünk, hogy milyen érzés az opera színpadán állni, a nagy színpadon, és külön érdekesség volt, hogy ez mondjuk a kezdés előtt 20 perccel történt, tehát a legutolsó pillanatokban történt ez. Szóval ez nagyon érdekes volt. Ezen kívül pedig, ugye, mint mondtam, fellépési lehetőséget is biztosítottak. Volt például már fellépésünk Bonyhádon, Pécsett is volt operajthoz köthető fellépésünk, és ugye, mint mondtam, Budapesten pedig az Eiffel Műhelyházban lesz ennek a kifutása, a vizsga vagy gála koncert.
1: Támogatásra szorul a Kistormási templom, amely 2006-ban életveszélyessé lett nyilvánítva, és azóta a helyiek nem használhatják. A Kölesd melletti 250 fős település egyetlen templomáról évekkel ezelőtt az egyház lemondott. A 2024-ben megválasztott polgármester Borza Ferenc pedig elhatározta, hogy mindent megtesz azért, hogy a település egyetlen temploma ne legyen az enyészeti. Elmondása szerint első körben egy ágy szakember segítségére lenne szükség, valamint egy 300 ezer forintba kerülő statikai felmérésre.
3: Tavaly volt egy gyűjtésünk, tartottunk egy elszármazottak találkozóját, akkor sikerült ilyen 600 ezer forint környékét összeszedjünk, ebből most egy dokumentációt már sikerült elkészítenünk, most egy statikai vizsgálatra gyűjtünk, valamint hogyha valaki ácsvállalkozó esetleg jelentkezne és palatetőt tud javítani, az is egy nagyon jó dolog lenne, mert én megpróbáltam kijavítani azokat a sérüléseket, amik a tetőn vannak, de ez sajnos nem sikerült, úgyhogy amiket felraktam palát, az első szél ugyanúgy leszette. Az egynapos munkán is több. Igazából egy 5-6 ilyen lyuk van úgymond a tetőn, amit javítani kéne.
1: Kis Tormás polgármesterének tervei szerint a felújítás és helyreállítás után igazi felekezet közi és összművészeti helyszínné válhatna az 1777-ben épült korábban evangélikus templom, amely az első Magyarországon épült evangélikus templomok között van.
3: Több funkcióra is tudnánk használni. Ökumenikus templomként esküvő, keresztelő, istentiszteletet, misét tartani. Gondoltunk én, hogy hangversenyt rendeznénk, esetleg kiállításokra használnánk ezt a templomot. Több új funkciót kapna.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakseffm.hu-n vagy a pakseffm mobil applikációján. Pakseffm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a pakseffm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
4: Pakseffm.
0: Pakseffm.
4: Összeköt.
0: Pakseffm. Összeköt. Neked az

jak ten dzieć to ty chce. Hop, hej, jak ten dzieć to ty chce.

0: dar punem csordul a peremén. Egyszer minden fontosabb lesz majd, mint te meg én. Jó lesz majd egy gombóc közepén.
1: Csak hazai. Hazai kedvencek itt. A Paks FM-en.

Ez volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk. You know when I come back, you know what it look like, everything lit.

0: Paks FM slágereivel. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. A brit kormány az Európai Unió egységes belső piacához hasonló szabályozás teljes körű meghonosítását javasolja az EU-nak a kétoldalú áruforgalomban, írja az MTI. A BBC brit közszolgálati médiatársaság és más brit médiaorgánumok egybehangzó szombati értesülései szerint ugyanakkor az Európai Bizottság egyelőre nem mutat lelkesedést az indítvány iránt. Pénteken átvette a Szegedváros díszpolgára címet Krasznahorkai László Nobel-díjas író. Az MTI értesülései szerint Szegeden mintegy két évtizede hagyomány, hogy a város új díszpolgára néhány a munkájához érdeklődési köréhez kapcsolódó könyvi jelképes gazdája lesz a Somogyi Könyvtár muzeális gyűjteményéből. Krasznahorkai László két könyvet fogadott örökbe, Thomas Pynchon 2006-ban megjelent Ellenfényben című regényét, valamint Timon Sámuel 1735-ben megjelent Tibiszki Ungarié Fluvi Nocio Vagique Ex Parte című kiadványát. Bekerült a Magyar Állami Operaház operarajt programjába a Paksi Csizmadia Bence, mely program célja a jövő opera énekeseinek felkutatása. Csizmadia Bence rádiónknak elmondta, hogy régóta énekel, de nem az opera volt az első műfaj, amivel megpróbálkozott.
2: Ez is egy nagyon érdekes dolog. Igazából én sem ezzel kezdtem. Amikor 4 éve elballagtam szépen a meghallgatásra a zeneiskolába, akkor elsősorban musicalt, könnyű zenei darabokat énekeltem, azonban ez a hangszínemhez és a személyiségemhez ezek annyira nem passzoltak, úgyhogy az Ócsai Anna Mária tanárnővel, aki nekem a magánének tanárom, elkezdtünk a komoly zenei vizekre evezni, és ez innen most már mondhatom, hogy úgy tűnik, hogy ez bevált ez a váltás.
1: A program számára többek között tanulási lehetőséget és szakmai tapasztalatot biztosít, folytatta Csizmadia Bence.
2: Számomra ez tanulási lehetőséget biztosít ezen kívül szakmai tapasztalatot is lényegében. Volt rá példa, hogy az operaházban tekinthettünk meg egy darabot, és előtte-utána pedig bejárhattuk magát az operaházat, fölmehettünk a színpadra, gyors interjút készítettek velünk, hogy milyen érzés az opera színpadán állni, a nagy színpadon, és külön érdekesség volt, hogy ez mondjuk a kezdés előtt 20 perccel történt, tehát a legutolsó pillanatokban történt ez. Szóval ez nagyon érdekes volt. Ezen kívül pedig, mint mondtam, fellépési lehetőséget is biztosítottak. Volt például már fellépésünk Bonyhádon, Pécsett is volt operahoz köthető fellépésünk, és mint mondtam, Budapesten pedig az Eiffel Műhelyházban lesz ennek a kifutása, a vizsga vagy gála koncert.
1: Madocsa község önkormányzatának képviselő testülete, valamint pénzügyi településfejlesztési és környezetvédelmi bizottsága munkaterv szerinti nyílt ülést tart 2026. május 26-án szerdán 17 órai kezdettel. Az ülés meghívója szerint a grémium 11 napi rendi pontot tárgyal, köztük többek között a település 2025. évi költségvetési rendeletének módosítását, valamint a belső ellenőrzési feladatok végrehajtásáról szóló jelentést.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

6 óra után járunk, elkezdtük a napot a mikrofonnál, Strasser Ábner. Mai nap folyamán pünkösd van, mindenki kikapcsolt egy kicsit, így ma a sportokról fogok legfőképpen beszélni, egészen délig én hozom a zenéket és a jobbnál jobb érdekességeket. Tartsatok velem, kezdések itt van a Balmar és Szikora Róbertől, a

Robbie Williams, du hast so das Spice. Maperik pünköst hétfő van, ami nálunk munkaszüneti nap, de szerintem, ha megkérdeznénk 10 embert az utcán, pontosan miről is szól a pünköst, sokan bajban lennének, pedig ez a keresztény világ egyik legfontosabb ünnepe. A neve a görög Pentékoszti szóból jön, ami annyit jelent, 50. Húsvét után 50 nappal ünneplik. A keresztény hagyomány szerint akkor szállt le a Szentlélek az apostolokra, és innen számítjuk tulajdonképpen az egyház megszületését is. Magyarországon viszont nem csak vallási ünnep volt, hanem nagyon komoly néphagyományok kapcsolódnak hozzá. Az egyik legismertebb a pünkösdi királyválasztás. A falvakban ügyességi versenyeket rendeztek, lovaglás, futás, különböző próbák, és aki nyert, az lett a pünkösdi király. Ő egy évig különféle előnyöket kapott, ingyen ihatott a kocsmában, meghívást kapott a lakodalmakba, ünnepségekre. Innen ered a pünkösdi királyság kifejezés, vagyis valami, ami nagy dolognak tűnik, de csak rövid ideig tart. És érdekes belegondolni, hogy régen az ünnepek mennyire fontos közösségi események voltak. Nem volt internet, nem volt streaming, nem volt telefon. Az emberek együtt ünnepeltek, versenyeztek, táncoltak és beszélgettek. Ma meg sokaknak a hosszú hétvége inkább arról szól, hogy végre egy kicsit tovább lehet aludni, vagy grillezni a kertben. De valahol még mindig ugyanaz az igény van mögötte, egy kis megállás, közösség és feltöltődés. Most menjünk tovább Katy Perryvel és a Lifetime-szal.

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Titkos szavazáson 51 igen és 36 nem szavazattal a szlovén parlament pénteken Janez Janzát, a szlovén demokrata párt elnökét választotta meg, Szlovénia új miniszterelnökévé adta hírül az MTI. A 68 éves Janza a szlovén politika egyik legismertebb és legrégebb óta aktív szereplője. 1990 óta minden parlamenti választáson mandátumot szerzett, a szlovén demokrata pártot 1993 óta vezeti, és korábban háromszor volt miniszterelnök. Pénteken megjelent az a kormányrendelet, amely a tranzit szállítmányokat kivéve megtiltja több Ukrajnából származó mezőgazdasági termék behozatalát Magyarországra. A tilalom húsokra, tojásra, mézre, zöldségekre, gabonafélékre, olajos magvakra, valamint egyes bor- és sütőipari termékekre is kiterjed. Bóna Szabolcs agrárminiszter szerint az intézkedés a magyar gazdák és az élelmiszer biztonság védelmét szolgálja. Május 31-én rendezik meg a gyereknapot Györkönyben a Pincehegyen, ahol egész délután színes programok várják a családokat. A 14 és 18 óra közötti eseményen lesz többek között csillámtetkó, lovaglás, kézműves foglalkozás, légvár, gokárd, legóstand és tűzoltóautó bemutató is. A program részeként 15 órától gyereknapi focikupát, 16 órától pedig a györkönyi Cheer Dance Team fellépését láthatják az érdeklődők. Támogatásra szorul a kistormási templom, amely 2006-ban életveszélyessé lett nyilvánítva, és azóta a helyiek nem használhatják. A Kölesd melletti 250 fős település egyetlen templomáról évekkel ezelőtt az egyház lemondott, a 2024-ben megválasztott polgármester Borza Ferenc pedig elhatározta, hogy mindent megtesz azért, hogy a település egyetlen temploma ne legyen az enyészeti. Elmondása szerint első körben egy ágy szakember segítségére lenne szükség, valamint egy 300.000 forintba kerülő statikai felmérésre.
2: Tavaly volt egy gyűjtésünk, tartottunk egy elszármazottak találkozóját, akkor sikerült ilyen 600.000 forint környékét összeszedjünk, ebből most egy dokumentációt már sikerült elkészítenünk, most egy statikai vizsgálatra gyűjtünk, valamint hogyha valaki ácsvállalkozó esetleg jelentkezne és palatetőt tud javítani, az is egy nagyon jó dolog lenne, mert én megpróbáltam kijavítani azokat a sérüléseket, amik a tetőn vannak, de ez sajnos nem sikerült, úgyhogy amiket felraktam palát, az első szél ugyanúgy leszette. Az egynapos munkán is több. Igazából egy 5-6 ilyen lyuk van úgymond a tetőn, amit javítani kéne.
1: Kistormás polgármesterének tervei szerint a felújítás és helyreállítás után igazi felekezet közi és összművészeti helyszínné válhatna az 1777-ben épült korábban evangélikus templom, amely az első Magyarországon épült evangélikus templomok között van.
2: Több funkciót is tudnánk használni. Ökumenikus templomként esküvő, keresztelő, istentiszteletet, misét tartani. Gondoltunk én, hogy hangversenyt rendeznénk, esetleg kiállításokra használnánk ezt a templomot. Több új funkciót kapna.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Aranyérmes lett Érdi Mária a horvátországi Kastelában megrendezett ASCI Európa bajnokságon a hétvégén. Az atomerőmű ESE olimpikon vitorlázója másodszor állhatott a bajnoki dobogó tetejére, ezzel megszerezve saját és Magyarország második női olimpiai hajóosztályban megnyert Európa bajnoki címét.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Bushi Brothers Complete Assault az olyan ő. Ma pedig sokat fogunk foglalkozni a mozgással. Például, hogy hány lépést teszünk meg naponta. Sokan még mindig úgy gondolják, hogy napi 10 000 lépést kell megtenni az egészséghez. De érdekes módon ez a szám nem egy komoly orvosi kutatásból indult. Az egész egy japán reklámkampányból származik, még az 1960-as évekből. Az első népszerű lépésszámlálót úgy nevezték el, hogy 10 000 lépésmérő, és a szám egyszerűen jól hangzott, könnyű volt megjegyezni. Persze azóta rengeteg kutatás vizsgálta a témát, és az biztos, hogy a mozgás tényleg nagyon fontos, viszont szakértők szerint nem feltétlenül a mágikus 10 000 a lényeg, már napi 6-8 000 lépés is komoly pozitív hatással lehet az egészségre sok embernél. Ami talán még érdekesebb, hogy az emberek átlagosan ma jóval kevesebbet mozognak, mint akár 20-30 éve. Régen többet gyalogoltunk, többet mentünk boltba, ügyeket intézni, ma pedig rengeteg dolgot ülve csinálunk. Munka, autó, telefon, számítógép, gyakorlatilag egész nap ülünk. És közben sokan azt sem veszik észre, hogy egy hosszabb telefonhívás alatt például simán lehetne sétálni is, vagy hogy mennyit számít néha a lift helyett a lépcső. Kutatók szerint ráadásul nem csak a testnek jól séta, hanem az agynak is. Javítja a koncentrációt, csökkenti a stresszt, és sok embert pont a séta közben tud igazán gondolkodni vagy kikapcsolni. Szóval lehet, hogy napi 10 000 lépés inkább egy jól sikerült reklámszlogen volt, de az is biztos, hogy egy kis plusz mozgás szinte mindenkinek jót tesz. Mozgáshoz meg jó a zene! Jön Sophie Ellis Baxtortól,

legtöbb dal, amit ismertek. Még több sláger, amit kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra. Paks FM. Összeköt.

0: Paks FM slágereivel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövess online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
2: Gyereknap alkalmából Paks városa egy igazi kincses térképé változik. Kettől szombatig minden nap gyerekrajzok rejtőznek el a város különböző pontjain. Gyermekednek nincs más dolga, mint megtalálni őket és behozni nekünk a Paks FM stúdiójába. Figyeljetek a jelekre, mert bárhol ott lehet a következő színes alkotás. A szerencsés megtalálók ajándékutalványokat nyernek a Paksi strand melletti pihenőparkban lévő Kiki Snack Bar jóvoltából. Kiki Snack Bar. Ki mondta, hogy nem tudunk főzni? Nem kóstoltad még a reszelt sajtom?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. A brit kormány az Európai Unió egységes belső piacához hasonló szabályozás teljes körű meghonosítását javasolja az EU-nak a kétoldalú áruforgalomban, írja az MTI. A BBC brit közszolgálati médiatársaság és más brit médiaorgánumok egybehangzó szombati értesülései szerint ugyanakkor az Európai Bizottság egyelőre nem mutat lelkesedést az indítvány iránt. Magyar Péter bejelentette, hogy már idén augusztusban megkapják a rászoruló családok a 100 ezer forintos iskola kezdési támogatást, amely mintegy 700 ezer családot érinthet. A miniszterelnök szerint ősszel indulhat a nyugdíjas szépkártya program is. A havi 250 ezer forint alatti nyugdíjból élők évi 200 ezer, a 250 ezer és 500 ezer forint közötti ellátást kapó nyugdíjasok pedig 100 ezer forintos támogatásra lesznek jogosultak. Az RTL-nek adott interjúban Magyar Péter arról is beszélt, hogy jövő héten aláírhatják az uniós források kifizetéséről szóló politikai megállapodást. Bekerült a Magyar Állami Operaház Opera Rajt programjába a Paksi Csizmadia Bence, mely program célja a jövő opera énekeseinek felkutatása. Csizmadia Bence rádiónknak elmondta, hogy régóta énekel, de nem az opera volt az első műfaj, amivel megpróbálkozott.
4: Ez is egy nagyon érdekes dolog. Igazából én sem ezzel kezdtem. Amikor 4 éve elballagtam szépen a meghallgatásra a zeneiskolába, akkor elsősorban musicalt, könnyű zenei darabokat énekeltem, azonban ez a hangszínemhez és a személyiségemhez ezek annyira nem passzoltak, úgyhogy az Ócsai Anna Mária tanárnővel, aki nekem a magánének tanárom, elkezdtünk a komoly zenei vizekre evezni, és ez innen most már mondhatom, hogy úgy tűnik, hogy ez bevált, ez a váltás.
3: A program számára többek között tanulási lehetőséget és szakmai tapasztalatot biztosít, folytatta Csizmadia Bence.
4: Számomra ez tanulási lehetőséget biztosít ezen kívül szakmai tapasztalatot is lényegében. Volt rá példa, hogy az operaházban tekinthettünk meg egy darabot, és előtte-utána pedig bejárhattuk magát az operaházat, fölmehettünk a színpadra, gyors interjút készítettek velünk, hogy milyen érzés az opera színpadán állni, a nagy színpadon, és külön érdekesség volt, hogy ez mondjuk a kezdés előtt 20 perccel történt, tehát a legutolsó pillanatokban történt ez. Szóval ez nagyon érdekes volt. Ezen kívül pedig, ugye, mint mondtam, fellépési lehetőséget is biztosítottak. Volt például már fellépésünk Bonyhádon, Pécsett is volt operajthoz köthető fellépésünk, és ugye, mint mondtam, Budapesten pedig az Eiffel Műhelyházban lesz ennek a kifutása, a vizsga vagy gála koncert.
3: Madocsa község önkormányzatának képviselő testülete, valamint pénzügyi településfejlesztési és környezetvédelmi bizottsága munkaterv szerinti nyílt ülés tart 2026. május 26-án szerdán 17 órai kezdettel. Az ülés meghívója szerint a grémium 11 napi rendi pontot tárgyal, köztük többek között a település 2025. évi költségvetési rendeletének módosítását, valamint a belső ellenőrzési feladatok végrehajtásáról szóló jelentést.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paksfm slágereihez.

Elöntött szólt az Iron, ebben az órában pedig megnézzük, hogy milyen program lehetőségeink vannak erre a hétre, illetve beszélnünk kell a tengeren túlon zajló NBA rájátszásról, hogy az OKC bejut-e és tud-e címet védeni, vagy esetleg lesz egy visszatérő Spurs bajnokunk ebben az idényben.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Május 27-én szerdán előadás lesz a Paksi Polgármesteri Hivatal nagy termében 16 óra 30-tól. A Cermely Café Paks, a Veled is törődünk Egyesület Paks szervezésében. Hogyan őrizzük meg szellemi frissességünket az időskorban?

0: Van. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, amit telefonszámon vagy e-mailben tudtok intézni. A paksifen.hu programajánló oldalon megtaláljátok a telefonszámot és az e-mail címet is. Május 27-én szerdán Kőhalmi Zoltán önálló estjét hozza el a Csengédénes Kulturális Központba, a kezdés 18 óra. Szerdán termelői piac is lesz Pakson a piactéren 17 órától 18 óra 30-ig. Tolnán kiállítás lesz május 29-én. Pénteken 17 órától a Tolnai Művelődési Központba Komjáti Tamásné, Horváth Ágnes szövőnépi iparművész kiállításának megnyitóját lehet megtekinteni. Május 30-án koncert lesz Pakson, Silent Zone BL After koncert, 20 óra 30-tól a Chiliben. Szombaton pedig gyereknap lesz Pakson, az Ase sporttelepen. Reggel 10 órától egészen estig várja programokkal a kilátogatókat.
1: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
1: Nagy a család, sok a barát, jó a kollektíva. Gyertek hozzánk! Családi, baráti, céges rendezvények remek helyszíne a Solti Kurtakocsma. Amit garantálunk, gazdag ízvilág, féken tartott árak. Kurtakocsma és étterem Solt, Kecskeméti út 72. Friss ajánlatunk pünkösdi lakomák, gazdag sültes tálak a Kurtakocsmában. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Titkos szavazáson 51 igen és 36 nem szavazattal a szlovén parlament pénteken Janez Janzát, a Szlovén Demokrata Párt elnökét választotta meg, Szlovénia új miniszterelnökévé adta hírül az MTI. A 68 éves Janza a szlovén politika egyik legismertebb és legrégebb óta aktív szereplője. 1990 óta minden parlamenti választáson mandátumot szerzett. A Szlovén Demokrata Pártot 1993 óta vezeti, és korábban háromszor volt miniszterelnök. Pénteken átvette a Szegedváros díszpolgára címet Krasznahorkai László Nobel-díjas író. Az MTI értesülései szerint Szegeden mintegy két évtizede hagyomány, hogy a város új díszpolgára néhány a munkájához érdeklődési köréhez kapcsolódó könyvi jelképes gazdája lesz a Somogyi Könyvtár muzeális gyűjteményéből. Krasznahorkai László két könyvet fogadott örökbe, Thomas Pynchon 2006-ban megjelent Ellenfényben című regényét, valamint Timon Sámuel 1735-ben megjelent Tibiszki Ungarié Fluvi Nocio Vagique Ex Parte című kiadványát. Május 31-én rendezik meg a gyereknapot Györkönyben a Pincehegyen, ahol egész délután színes programok várják a családokat. A 14 és 18 óra közötti eseményen lesz többek között csillámtetkó, lovaglás, kézműves foglalkozás, légvár, gokárd, legóstand és tűzoltóautó bemutató is. A program részeként 15 órától gyereknapi focikupát, 16 órától pedig a Györkönyi Cheer Dance Team fellépését láthatják az érdeklődők. Május 29-én és 30-án rendezik meg Tolnaváros napját Tolnán a Hősök terén. A kétnapos esemény pénteken Komjáti Tamás néztővő népi iparművész kiállításának megnyitójával indul a Tolnai Művelődési Központban. Szombaton ünnepi testületi ülés, helyi művészek, csoportok fellépése és koncertek várják az érdeklődőket. Este 18 órától a rockzene szerelmeseit várják a színpad elé, 21 órától pedig a 4-es Street ad koncertet, majd 23 órától DJ Avero zárja a napot. A rendezvényt Vidán Park büfé, fajátékok, arcfestés és sakkprogramok is színesítik.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Nehéz küzdelmes és fordulatos meccsen nyert az ASE a Kaposvár ellen hazai pályán 77-71-re. Az első félidőben a vendégeknek állt a zászló, a félidőben 43-39-re vezetett a Kaposvár. A 28. percben fordult a kocka, átvette az irányítást az Atom. Az utolsó etap derekán szoros küzdelem alakult ki, de a Paks volt többnyire lépés előnyben. A végjátékra aztán érvényesítették akaratukat a hazaiak, és végül 77-71 arányban nyertek, ezzel életben tartva a bronzéremért vívott csatát. Benke Szilárd röviden és lényegre törően nyilatkozott a győztes meccs után.
3: Fantasztikus meccs volt, egy pár mondatban értékelt, nem volt könnyű kiharcolnotok itt az életben maradás.
4: Nem, valóban nem, ez egy csúnya meccs volt, egy fontos dolog volt, hogy behúzzuk, úgyhogy örülünk, hétfőn megyünk Kaposvárra, és most már végre igyekszünk nyerni idegenben is.
3: Hogy érzed, mi volt a kulcsa a győzelmetetnek?
4: Csak jobban akartunk, ahogy mondtam, egy csúnya meccs volt. Aki jobban akar, az nyeri meg, ma mi akartunk jobban.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM slágereihez.

Michigantől szólt a kamera. Elképesztő mérkőzéseket hoz most az NBA rájátszás a számunkra, és egyre közelebb kerülünk a nagy döntőhöz. Keleten jelenleg a New York Knicks van óriási lendületben, és már 3-0-ra vezetek a Cleveland csapata ellen. A Knicks ráadásul nem csak nyer, hanem elképesztő energiával játszik. A szurkolók New Yorkban teljesen megőrültek, a Madison Square Garden hangulata pedig megint olyan, mint a legendás 90-es években. Sokan már most azt mondják, ilyen playoff láz rég nem volt a városban. Nyugaton közben az Oklahoma City Thunder vezet a San Antonio Spurs ellen. Az OKC azért különösen érdekes sztori, mert nagyon fiatal csapat, mégis elképesztően éretten játszanak. És ami az NBA-ben mindig különleges, itt a rájátszás teljesen más világ, mint az alapszakasz. Sokkal gyorsabb, keményebb, mentálisan is brutálisabb. Egy-egy meccs után játékosok konkrétan jégfürdőben regenerálódnak, speciális alvásprogramokat használnak, és szinte persze pontosan figyelik, ki mennyit pihen. Ráadásul az NBA playoff azért is ennyire népszerű világszerte, mert itt tényleg minden támadásnak súlya van. Egy utolsó másodperc dobás milliók hangulatát tudja megváltoztatni pár pillanat alatt. És most pont ebben a szakaszban járunk, már minden meccsnek óriási tétje van. Most vissza a zenékhez.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
1: Idén már 34-szer rak fészket Kalocsán a kék madár. Június 5-én pénteken Tóth Menyhért festőművész kiállítása, a Győri Filharmonikus Zenekar koncertje, majd Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra fellépése, szombaton a Vujčić együttes népzenei koncertje, író-olvasó találkozó Spiró Györggyel, a Maladipe Színház vendégjátékában Pénelopeia és Ivan and the Parasol nagy koncert. Vasárnap Vadon leső dalok, Grillus Vilmos gyermekműsora, Deák Bill Gyula koncert, az este zárásaként a Szavária Barokk Zenekar hangversenye. Legyél te is kék madaras, viseld büszkén kitűzőnket. A rendezvény kiemelt támogatója az MVM.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Harmad Gabi. A brit kormány az Európai Unió egységes belső piacához hasonló szabályozás teljes körű meghonosítását javasolja az EU-nak a kétoldalú áruforgalomban, írja az MTI. A BBC brit közszolgálati médiatársaság és más brit médiaorgánumok egybehangzó szombati értesülései szerint ugyanakkor az Európai Bizottság egyelőre nem mutat lelkesedést az indítvány iránt. Pénteken megjelent az a kormányrendelet, amely a tranzit szállítmányokat kivéve megtiltja több Ukrajnából származó mezőgazdasági termék behozatalát Magyarországra. A tilalom húsokra, tojásra, mézre, zöldségekre, gabonafélékre, olajos magvakra, valamint egyes bor- és sütőipari termékekre is kiterjed. Bóna Szabolcs agrárminiszter szerint az intézkedés a magyar gazdák és az élelmiszer biztonság védelmét szolgálja. Bekerült a Magyar Állami Operaház Opera Rajt programjába a Paksi Csizmadia Bence, mely program célja a jövő opera énekeseinek felkutatása. Csizmadia Bence rádiónknak elmondta, hogy régóta énekel, de nem az opera volt az első műfaj, amivel megpróbálkozott.
3: Ez is egy nagyon érdekes dolog. Igazából én sem ezzel kezdtem. Amikor 4 éve elballagtam szépen a meghallgatásra a zeneiskolába, akkor elsősorban musicalt, könnyű zenei darabokat énekeltem, azonban ez a hangszínemhez és a személyiségemhez ezek annyira nem passzoltak, úgyhogy az Ócsai Anna Mária tanárnővel, aki nekem a magánének tanárom, elkezdtünk a komoly zenei vizekre evezni, és ez innen most már mondhatom, hogy úgy tűnik, hogy ez bevált, ez a váltás.
2: A program számára többek között tanulási lehetőséget és szakmai tapasztalatot biztosít, folytatta Csizmadia Bence.
3: Számomra ez tanulási lehetőséget biztosít ezen kívül szakmai tapasztalatot is lényegében. Volt rá példa, hogy az operaházban tekinthettünk meg egy darabot, és előtte-utána pedig bejárhattuk magát az operaházat, fölmehettünk a színpadra, gyors interjút készítettek velünk, hogy milyen érzés az opera színpadán állni, nagy színpadon, és külön érdekesség volt, hogy ez mondjuk a kezdés előtt 20 perccel történt, tehát a legutolsó pillanatokban történt ez. Szóval ez nagyon érdekes volt. Ezen kívül pedig, mint mondtam, fellépési lehetőséget is biztosítottak. Volt például már fellépésünk Bonyhádon, Pécsett is volt operajthoz köthető fellépésünk, és mint mondtam, Budapesten pedig az Eiffel Műhelyházban lesz ennek a kifutása, a vizsga vagy gála koncert.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

Leoni nyitotta meg nekünk a 8 órát a Simple Life-al. Ebben az órában megnézzük, továbbra is a sporttal maradunk, és beszélünk egy kicsit a Bajnokok Ligájáról, ami a hétvégén lesz esedékes Budapesten, illetve megnézzük, hogy milyen időjárás várható mára. Most pedig szóljon Blondis

Moretti-től szólt a Moretti. És hogyha már szót ejtettünk az NBA-ről, akkor nem feledhetjük el a Bajnokok Ligáját sem, hiszen közeledik az év egyik legnézettebb sporteseménye. Ez az a meccs, amit olyanok is néznek, akik egész évben nem feltétlenül követik a focit. A döntő különlegessége mindig az, hogy itt már nem igazán számít, ki mennyire volt erős az idény során. Egyetlen mérkőzés dönt mindenről, és a futball története tele van olyan BL finálékkal, ahol az esélytelenebb csapat végül meglepetést okoz. Közben elképesztő pénzek mozognak a sorozatban, egy jó BL szereplés ma már nem csak presztízs, hanem gazdasági kérdés is. A klubok több 100 millió eurós bevételeket szerezhetnek televíziós jogokból, szponzorációból és prémiumokból. És ami érdekes, sok játékos szerint a BL himnusz pillanata az egyik legkülönlegesebb érzés a futballban. Több sztárfocista is nyilatkozta már, hogy mikor megszólal a himnusz kezdés előtt, akkor érzi igazán, hogy valami egészen különleges eseményen vesz részt. És ami számunkra még fontosabb, hogy idén Budapesten rendezik meg a PSG és az Arsenal összecsapását. Most folytassuk Kim Petrasszal és a Future Stars Now!

0: időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: Ma folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből egy-egy jelentéktelen futózápor előfordulhat, az északi a szelet több felé kíséri, majd élénk, néhol erős lökések, fokozódik a nyárias meleg, délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés, ellátásbiztonság, klímavédelem,

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Impulzus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap ezer új benyomás ér. Itt az Impulzus. Hasznos és fontos információkkal, hogy te is tisztán láthass, tudatosan élhess.
2: Egy atomerőmű építése során mérföldkő az első betonöntés, vagyis az első végleges funkcióval bíró létesítmény főtartó szerkezeti elemének első betonozási üteme. Ettől kezdve a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség sztenderdjei szerint is építés alatt álló státuszba kerül egy beruházás. Mivel Pakson 2026. február 5-én megtörtént az első betonöntés, így ma már a nemzetközi adatbázis szerint 5 blokk van Pakson, 4 üzemelő és 1 épülő. Az 5. blokk építését jelentős léptékű, több évig tartó terület előkészítő munkálatok előzték meg. Talajkiemelés, résfalépítés, talajszilárdítás, majd 2025 végén elkezdődhettek az első betonöntéshez szükséges előkészületek, azaz a szerelőbeton kivitelezése, a vízszigetelés kialakítása és a betonvas szerkezet megépítése a technológiai értelemben és méreteiben is egyedülálló munkagödörben.
1: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából. További információk paks2.hu.
3: Nagy a család, sok a barát, jó a kollektíva. Gyertek hozzánk! Családi, baráti, céges rendezvények remek helyszíne a Solti Kurta Kocsma. Amit garantálunk, gazdag ízvilág, féken tartott árak. Kurta Kocsma és étterem Solt, Kecskeméti út 72. Friss ajánlatunk pünkösdi lakomák, gazdag sültestálak a Kurta Kocsmában. Tudod, ha jót akarsz enni, a kurtába kell menni.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görög teknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a Kisváros TV-ben.
1: Anya, ugye hazavisszük?
3: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
4: Gyereknap alkalmából Paks városa egy igazi kincses térképé változik. Kettől szombatig minden nap gyerekrajzok rejtőznek el a város különböző pontjain. Gyermekednek nincs más dolga, mint megtalálni őket és behozni nekünk a Paks FM stúdiójába. Figyeljetek a jelekre, mert bárhol ott lehet a következő színes alkotás. A szerencsés megtalálók ajándékutalványokat nyernek a Paksi strand melletti pihenőparkban lévő Kiki Snack Bar jóvoltából. Kiki Snack Bar. Ki mondta, hogy nem tudunk főzni? Nem kóstoltad még a reszelt sajtom?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Titkos szavazáson 51 igen és 36 nem szavazattal a szlovén parlament pénteken Janez Janzát, a Szlovén Demokrata Párt elnökét választotta meg, Szlovénia új miniszterelnökévé adta hírül az MTI. A 68 éves Janza a szlovén politika egyik legismertebb és legrégebb óta aktív szereplője. 1990 óta minden parlamenti választáson mandátumot szerzett. A Szlovén Demokrata Pártot 1993 óta vezeti, és korábban háromszor volt miniszterelnök. Magyar Péter bejelentette, hogy már idén augusztusban megkapják a rászoruló családok a 100 000 forintos iskola kezdési támogatást, amely mintegy 700 000 családot érinthet. A miniszterelnök szerint ősszel indulhat a nyugdíjas szépkártya program is. A havi 250 000 forint alatti nyugdíjból élők évi 200 000, a 250 000 és 500 000 forint közötti ellátást kapó nyugdíjasok pedig 100 000 forintos támogatásra lesznek jogosultak. Az RTL-nek adott interjúban Magyar Péter arról is beszélt, hogy jövő héten aláírhatják az uniós források kifizetéséről szóló politikai megállapodást. Madocsa község önkormányzatának képviselő testülete, valamint pénzügyi településfejlesztési és környezetvédelmi bizottsága munkaterv szerinti nyílt ülést tart 2026. május 26-án szerdán 17 órai kezdettel. Az ülés meghívója szerint a grémium 11 napi rendi pontot tárgyal, köztük többek között a település 2025. évi költségvetési rendeletének módosítását, valamint a belső ellenőrzési feladatok végrehajtásáról szóló jelentést. Támogatásra szorul a kistormási templom, amely 2006-ban életveszélyessé lett nyilvánítva, és azóta a helyiek nem használhatják. A Kölesd melletti 250 fős település egyetlen templomáról évekkel ezelőtt az egyház lemondott, a 2024-ben megválasztott polgármester Borza Ferenc pedig elhatározta, hogy mindent megtesz azért, hogy a település egyetlen temploma ne legyen az enyészeti. Elmondása szerint első körben egy ács szakember segítségére lenne szükség, valamint egy 300 000 forintba kerülő statikai felmérésre.
6: Tavaly volt egy gyűjtésünk, tartottunk egy elszármazottak találkozóját, akkor sikerült ilyen 600 000 forint környékét összeszedjünk, ebből most egy dokumentációt már sikerült elkészítenünk, most egy statikai vizsgálatra gyűjtünk, valamint hogyha valaki ács vállalkozó esetleg jelentkezne és palatetőt tud javítani, az is egy nagyon jó dolog lenne, mert én megpróbáltam kijavítani azokat a sérüléseket, amik a tetőn vannak, de ez sajnos nem sikerült, úgyhogy amiket felraktam palát, az első szél ugyanúgy leszette. Az egynapos munkán is több, igazából egy 5-6 ilyen lyuk van úgymond a tetőn, amit javítani kéne.
5: Kis Tormás polgármesterének tervei szerint a felújítás és helyreállítás után igazi felekezet közi és összművészeti helyszínné válhatna az 1777-ben épült korábban evangélikus templom, amely az első Magyarországon épült evangélikus templomok között van.
6: Több funkciót is tudnánk használni. Ökumenikus templomként esküvő, keresztelő, istentiszteletet, misét tartani. Gondoltunk ilyen, hogy hangversenyt rendeznénk, esetleg kiállításokra használnánk ezt a templomot. Több új funkciót kapna.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
5: Aranyérmes lett Érdi Mária a horvátországi Kastellában megrendezett ASCI Európa bajnokságon a hétvégén. Az atomerőmű ESE olimpikon vitorlázója másodszor állhatott a bajnoki dobogó tetejére, ezzel megszerezve saját és Magyarország második női olimpiai hajóosztályban megnyert Európa bajnoki címét.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM slágereihez.

A Glide szólt 9 óra után, ebben az órában pedig továbbra is beszélgetünk egy kicsit a sportról. Ilyenek lesznek például a világ legismertebb sportbabonái. Hogyha valaki nem tudja, hogy Michael Jordannek, vagy éppen a nagy híres teniszező Rafael Nadalnak mik voltak a elhíresült, bevett szokásai, babonáik, akkor most megtudhatjátok, illetve beszélünk a French Openről, ami nemrégiben indult el, és a különlegessége, hogy csalogpályán játsszák. Most pedig folytassuk a Set My

Mibi Webtől szólt a Ghost of You, és ha a mai napot egy kicsit a sportra szendők és a kikapcsolódásra, akkor én elhoztam nektek a világ legismertebb sportbabonáit. A profi sport világában elképesztően sok babona van köztudottan,

és érdekes módon minél nagyobb a tét, sokszor annál furcsább szokásaik vannak a sportolóknak. Van, aki mindig ugyanazt az oknit hordja egy győztes sorozat alatt, más ugyanazzal a lábbal lép a pályára, vagy pontosan ugyanabban a sorrendben végzi el a bemelegítést. A legendás Michael Jordan például sokszor az egyetemi rövidgatyáját viselte az NBA mezek alatt, mert szerencsét hozónak tartotta. A teniszező Rafael Nadal pedig híres arról, hogy szinte milliméterre pontosan ugyanúgy rendezi el a kulacsait minden meccsen. És a fociban is rengeteg ilyen van, vannak játékosok, akik keresztet vetnek minden pályára lépés előtt, mások mindig ugyanazt a zenét hallgatják meccsnapon. A pszichológusok szerint ezek a szokások azért fontosak, mert segítenek kontrollérzetet adni a sportolóknak. Egy nagy meccs előtt óriási a nyomás, és az ember próbál kapaszkodókat találni. És érdekes módon ez nem csak a sportolókra igaz, a hétköznapi embereknek is vannak apró babonáik. Sokan például ugyanabban a bögrében isszák a reggeli kávét, vagy van egy szerencsés ruhadarabjuk egy fontos napra. Lehet, hogy ezeknek nincs valódi erejük, de ha magabiztosabbá tesznek valakit, már önmagukban működnek. Mosolyon Lola Youngtól a Messi.

Új Sandrótól szólt a Crash. Nemrégiben pedig elindult a French Open, vagyis a világ leghíresebb salakpályás tenisztornája. És aki nem követi rendszeresen a teniszt, annak talán furcsa lehet, hogy miért beszél mindenki külön a salakról, mintha teljesen más sport lenne, pedig bizonyos szempontból tényleg az. A salakpálya sokkal lassabb a játék, mint a füvön vagy kemény borításon. A labda magasabbra pattan, hosszabbak a labdamenetek, és a játékosok sokkal többet kell futniuk. Ezért van az, hogy a Ronald Ragost... sokan a fizikailag legkeményebb Grand Slam tornának tartják, egy hosszú 5 szettes meccs akár 4-5 órán át is tartat, és közben a játékosok több kilométert futnak le. A salaknak ráadásul van egy nagyon látványos része is, a csúszás. A teniszezők sokszor konkrétan belecsúsznak az ütésekbe, ami elképesztő egyensúlyt és lábmunkát igényel, és érdekes, hogy vannak játékosok, akik szinte verhetetlenek salakon, más pedig hiába világsztárok. Egyszerűen nem érzik ezt a borítást. A Ronald Ragost hangulata is különleges, Párizsban ilyenkor gyakorlatilag teniszláz van, és sok játékos szerint a közönség itt az egyik legintenzívebb a világon. Ráadásul a salakos szezon mindig egy kicsit olyan érzés a sportban, mintha megérkezne az igazi nyár, és ettől már nem is vagyunk messze, így május végén. Szóljon is most egy nyári hangulatú zene, a Jonas Blue-tól is, Teresa Rex-től a What

0: slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 18. Tatai Patara, törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.

Budapest. Június 3! A biztonság szakértő szemmel. Komplex vagyonvédelem. www.inspect-véd.hu. Reklámot hallottatok.

0: slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Mind a stadion élményt a Nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
2: Idén már 34-szer rak fészket Kalocsán a kék madár. Június 5-én pénteken Tóth Menyhért festőművész kiállítása, a Győri Filharmonikus Zenekar koncertje, majd Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra fellépése. Szombaton a Vujčić együttes népzenei koncertje, író-olvasó találkozó Spiró Györggyel, a Maladipe Színház vendégjátékában Pénelopeia és Ivan and the Parasol nagy koncert. Vasárnap Vadon leső dalok, Grillusz Vilmos gyermekműsora, Deák Bél Gyula koncert, az este zárásaként a Szavária Barok Zenekar hangversenye. Legyél te is kék madaras, viseld büszkén kitűzőnket. A rendezvény kiemelt támogatója az MVM.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. A brit kormány az Európai Unió egységes belső piacához hasonló szabályozás teljes körű meghonosítását javasolja az EU-nak a kétoldalú áruforgalomban, írja az MTI. A BBC brit közszolgálati médiatársaság és más brit médiaorgánumok egybehangzó szombati értesülései szerint ugyanakkor az Európai Bizottság egyelőre nem mutat lelkesedést az indítvány iránt. Pénteken átvette a Szegedváros díszpolgára címet Krasznahorkai László Nobel-díjas író. Az MTI értesülései szerint Szegeden mintegy két évtizede hagyomány, hogy a város új díszpolgára néhány a munkájához érdeklődési köréhez kapcsolódó könyvi jelképes gazdája lesz a Somogyi Könyvtár muzeális gyűjteményéből. Krasznahorkai László két könyvet fogadott örökbe, Thomas Pynchon 2006-ban megjelent Ellenfényben című regényét, valamint Timon Sámuel 1735-ben megjelent Tibiszki Ungarié Fluvi Nocio Vagique Ex Parte című kiadványát. Bekerült a Magyar Állami Operaház Opera Rajt programjába a Paksi Csizmadia Bence, mely program célja a jövő opera énekeseinek felkutatása. Csizmadia Bence rádiónknak elmondta, hogy régóta énekel, de nem az opera volt az első műfaj, amivel megpróbálkozott.
4: Ez is egy nagyon érdekes dolog. Igazából én sem ezzel kezdtem, amikor 4 éve elballagtam szépen a meghallgatásra a zeneiskolába, akkor elsősorban musicalt, könnyű zenei darabokat énekeltem, azonban ez a hangszínemhez és a személyiségemhez ezek annyira nem passzoltak, úgyhogy az Ócsai Anna Mária tanárnővel, aki nekem a magánének tanárom, elkezdtünk a komoly zenei vizekre evezni, és ez innen most már mondhatom, hogy úgy tűnik, hogy ez bevált ez a váltás.
3: A program számára többek között tanulási lehetőséget és szakmai tapasztalatot biztosít, folytatta Csizmadia Bence.
4: Számomra ez tanulási lehetőséget biztosít ezen kívül szakmai tapasztalatot is lényegében. Volt rá példa, hogy az operaházban tekinthettünk meg egy darabot, és előtte-utána pedig bejárhattuk magát az operaházat, fölmehettünk a színpadra, gyors interjút készítettek velünk, hogy milyen érzés az opera színpadán állni, a nagy színpadon, és külön érdekesség volt, hogy ez mondjuk a kezdés előtt 20 perccel történt, tehát a legutolsó pillanatokban történt ez. Szóval ez nagyon érdekes volt. Ezen kívül pedig, mint mondtam, fellépési lehetőséget is biztosítottak. Volt például már fellépésünk Bonyhádon, Pécsett is volt operahoz köthető fellépésünk, és mint mondtam, Budapesten pedig az Eiffel Műhelyházban lesz ennek a kifutása, a vizsga vagy gála koncert.
3: Május 31-én rendezik meg a gyereknapot Györkönyben a Pincehegyen, ahol egész délután színes programok várják a családokat. A 14 és 18 óra közötti eseményen lesz többek között csillám, tetkó, lovaglás, kézműves foglalkozás, légvár, gokárd, legóstand és tűzoltó autó bemutató is. A program részeként 15 órától gyereknapi focikupát, 16 órától pedig a Györkönyi Cheer Dance Team fellépését láthatják az érdeklődők.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: A 10 órás hírek után folytatjuk a zenével, utána megnézzük, hogy milyen program lehetőségek várnak minket ezen a héten, és azt is, hogy a Tour de France hogy lett a világ egyik legbrutálisabb és leghíresebb sporteseménye. Kezdésnek pedig jön Ariana Grande, We Can't Be Friends.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Május 27-én szerdán előadás lesz a Paksi Polgármesteri Hivatal nagy termében 16 óra 30-tól. A Cermely Café Paks, a Veled is törődünk Egyesület Paks szervezésében. Hogyan őrizzük meg szellemi frissességünket az időskorban? A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, amit telefonszámon vagy e-mailben tudtok intézni. A paksfm.hu programajánló oldalon megtaláljátok a telefonszámot és az e-mail címet is. Május 27-én szerdán Kőhalmi Zoltán önálló estét hozza el a Csengédénes Kulturális Központba, a kezdés 18 óra. Szerdán termelői piac is lesz Pakson a piactéren 17 órától 18 óra 30-ig. Tolnán kiállítás lesz május 29-én. Pénteken 17 órától a Tolnai Művelődési Központba Komjáti Tamásné, Horváth Ágnes szövőnépi iparművész kiállításának megnyitóját lehet megtekinteni. Május 30-án koncert lesz Pakson, Silent Zone BL After koncert, 20 óra 30-tól a Chiliben. Szombaton pedig gyereknap lesz Pakson, az Ase sporttelepen. Reggel 10 órától egészen estig várja programokkal a kilátogatókat.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

Már csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom akkor

Isle of the Float-tól szólt az anyám mondta 2018-ból, és bizonyára mindenki hallott már a Tour de France-ról, ami még mindig a világ egyik legbrutálisabb sporteseménye. Kívülről sokszor csak annyit látunk, hogy az emberek bicikliznek, hegynek felfelé, de valójában egészen elképesztő fizikai terhelésről van szó. Egy profi kerékpáros egyetlen szakasz alatt akár 6-7 ezer kalóriát is elégethet, ez nagyjából háromszor annyi energia, mint amennyit egy átlag ember egy teljes nap alatt felhasznál. Ezért a versenyzők gyakorlatilag folyamatosan esznek, energiaszeletek, gélek, tészta, rizs, speciális italok, menet közben is állandóan pótolniuk kell az energiát, és nem csak fizikailag nehéz a túr, mentálisan is brutális. A bringások 3 héten keresztül szinte minden nap versenyeznek, sokszor esőben, szélben, hegyi emelkedőkön. Ráadásul az országúti kerékpár azért különleges sport, mert egyszerre csapat és egyéni verseny. Egy szárversenyző mögött komplett segítő csapat dolgozik, vannak, akik tempót mennek neki, mások vizet visznek vagy védenek a szélben. És ami érdekes a Tour de France, ma már nem csak sportesemény, hanem kulturális jelenség is. Franciaországban emberek órákkal korábban kiülnek az utak mellé piknikezni, várják a mezőnyt, szinte olyan, mint egy mozgó fesztivál. Nem véletlen, hogy még azok közül is sokan nézik a túrt nyáron, akik egyébként nem nagy kerékpárrajongók.

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
0: Reklámot hallottatok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
1: Gyereknap alkalmából Paks városa egy igazi kincses térképé változik. 2-től szombatig minden nap gyerekrajzok rejtőznek el a város különböző pontjain. Gyermekednek nincs más dolga, mint megtalálni őket és behozni nekünk a Paks FM stúdiójába. Figyeljetek a jelekre, mert bárhol ott lehet a következő színes alkotás. A szerencsés megtalálók ajándékutalványokat nyernek a Paksi strand melletti pihenőparkban lévő Kiki Snack Bar jóvoltából. Kiki Snack Bar. Ki mondta, hogy nem tudunk főzni? Nem kóstoltad még a reszelt sajtom?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Titkos szavazáson 51 igen és 36 nem szavazattal a szlovén parlament pénteken Janez Janzát, a Szlovén Demokrata Párt elnökét választotta meg, Szlovénia új miniszterelnökévé, adta hírül az MTI. A 68 éves Janza a szlovén politika egyik legismertebb és legrégebb óta aktív szereplője. 1990 óta minden parlamenti választáson mandátumot szerzett. A Szlovén Demokrata Pártot 1993 óta vezeti, és korábban háromszor volt miniszterelnök. Pénteken megjelent az a kormányrendelet, amely a tranzit szállítmányokat kivéve megtiltja több Ukrajnából származó mezőgazdasági termék behozatalát Magyarországra. A tilalom húsokra, tojásra, mézre, zöldségekre, gabonafélékre, olajos magvakra, valamint egyes bor- és sütőipari termékekre is kiterjed. Bóna Szabolcs agrárminiszter szerint az intézkedés a magyar gazdák és az élelmiszer biztonság védelmét szolgálja. Madocsa község önkormányzatának képviselő testülete, valamint pénzügyi településfejlesztési és környezetvédelmi bizottság a munkaterv szerinti nyílt ülés tart 2026. május 26-án szerdán 17 órai kezdett el. Az ülés meghívója szerint a grémium 11 napi rendi pontot tárgyal, köztük többek között a település 2025. évi költségvetési rendeletének módosítását, valamint a belső ellenőrzési feladatok végrehajtásáról szóló jelentést. Május 29-én és 30-án rendezik meg Tolna város napját Tolnán a Hősök terén. A kétnapos esemény pénteken Komjáti Tamás néztővő népi iparművész kiállításának megnyitójával indul a Tolnai Művelődési Központban. Szombaton ünnepi testületi ülés, helyi művészek, csoportok fellépése és koncertek várják az érdeklődőket. Este 18 órától a rockzene szerelmeseit várják a színpad elé, 21 órától pedig a 4-es Street ad koncertet, majd 23 órától DJ Avero zárja a napot. A rendezvényt Vidán Park, büfé, fajátékok, arcfestés és sakkprogramok is színesítik.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Nehéz küzdelmes és fordulatos meccsen nyert az ASE a Kaposvár ellen hazai pályán 77-71-re. Az első félidőben a vendégeknek állt a zászló, a félidőben 43-39-re vezetett a Kaposvár. A 28. percben fordult a kocka, átvette az irányítást az Atom. Az utolsó etap derekán szoros küzdelem alakult ki, de a Paks volt többnyire lépés előnyben. A végjátékra aztán érvényesítették akaratukat a hazaiak, és végül 77-71 arányban nyertek, ezzel életben tartva a bronzéremért vívott csatát. Benke Szilárd röviden és lényegre törően nyilatkozott a győztes meccs után.
3: Fantasztikus meccs volt, egy pár mondatban értékelt, nem volt könnyű kiharcolnotok itt az életben maradás.
4: Nem, valóban nem, ez egy csúnya meccs volt, egy fontos dolog volt, hogy behúzzuk, úgyhogy örülünk, hétfőn megyünk Kaposvárra, és most már végre igyekszünk nyerni idegenben is.
3: Hogy érzed, mi volt a kulcsa a győzelmeteknek?
4: Csak jobban akartunk, ahogy mondtam, egy csúnya meccs volt. Aki jobban akar, az nyeri meg, ma mi akartunk jobban.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek, minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: 11 óra ebben az órában kicsit beszélgetünk a heti játékunkról, ami holnap indul, és a mai születésnapunkról is, aki nem más, mint Cillian Murphy. Megtudhatjátok azt is, hogy ő milyen titokzatos életet él, mennyivel különlegesebb vagy mennyivel hasonló, mint a többi hollywoodi sztáré.
1: Egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM. Összeköt.

DJ Khalidtól és Rihannától szólt a Wild Heart 2017-ből, kettől pedig péntekig gyereknapi játék lesz a Paks FM-en. A húsvéti tojáskereső játékunkhoz hasonlóan a városban elrejtett tárgyakat kell megtalálni. Kimondottan gyerekek számára szervezzük a játékot, és ezúttal gyermekrajzok lepik majd el a várost. Kettől péntekig, mindig délután 4 óra után teszünk ki az alkotásokat a város különböző pontjára. Azok a gyerekek, akik megtalálják a rajzokat és behozzák a rádióba, ajándékot kapnak, méghozzá több mint 1000 forint értékű ajándékutalványt a Kiki Snack bár jóvoltából, vagyis ezúttal a gyerekek vihetik el a családot egy közös családi street foodozásra a Paksi strand melletti pihenőparkba. Egyébként azokat a rajzokat fogjuk kihelyezni a városban, amelyeket a múlt héten a gyerekek behoztak a rádióba. Most pedig szóljon Hess Ádámtól a Nem volt választás.

Old Against It szólt a Hotel Mámor. A mai nap ünnepel Cillian Murphy, akit az utóbbi években gyakorlatilag az egész világ megismert, a Peaky Blinders főszereplőjeként Thomas Shelby karakterével, pedig Murphy már jóval korábban is komoly filmes név volt, szerepelt Christopher Nolan több filmjében is, például a Batman trilógiában, később pedig az Oppenheimer főszerepéért Oscar-díjat is kapott. És ami érdekes vele kapcsolatban, hogy miközben a Hollywood egyik legismertebb színésze lett, kifejezetten kerüli a klasszikus sztár életet. Ritkán ad interjút, nincs nagyon jelen a közösségi médiában, és továbbra is Írországban él a családjával. Sokan pont ezért kedvelik ennyire, mert teljesen más karakter, mint a tipikus hollywoodi celebek. Nincs körülötte folyamatos botrány vagy harsány szereplés. Inkább a munkájával került a figyelem középpontjába. A Peaky Blinders pedig külön kultusz lett az elmúlt években. A sorozat stílusa, zenei és vizuális világa miatt rengetegen kezdtek újra öltönyöket, lapos sapkát hordani. És Thomas Shelby figurája gyakorlatilag popkulturális ikonná vált. Murphy egyébként korábban zenész szeretett volna lenni, és egy rockzenekarban is játszott még fiatalon. Innen jutott el végül a világ egyik legismertebb filmszerepéig. Nem rockkal megyünk tovább, de jön Billie Eilish-tól.

0: slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Nagy a család, sok a barát, jó a kollektíva. Gyertek hozzánk! Családi, baráti, céges rendezvények remek helyszíne a Solti Kurta Kocsma. Amit garantálunk, gazdag ízvilág, féken tartott árak. Kurta Kocsma és étterem Solt, Kecskeméti út 72. Friss ajánlatunk pünkösdi lakomák, gazdag sültes tálak a Kurta Kocsmában. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni.
3: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövess online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
0: Reklámot hallottatok.

Érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét egész nap. Fox.

0: Hey, Brian Adams-től szólt, ezzel együtt én el is köszönök. Strasser Ábner volt az elmúlt 6 óra műsorvezető, a következő 6 órában pedig Levivel zenélhettek. Mindenkinek kellemes pünkösdi hétfőt kívánok, és további jó rádiózást. Sziasztok!
1: Mindjárt folytatjuk a Best of órával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Mind a stadion élményt a nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
3: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
4: Nagy a család? Sok a barát? Jó a kollektíva? Gyertek hozzánk! Családi, baráti, céges rendezvények remek helyszíne a Solti Kurtakocsma. Amit garantálunk, gazdag ízvilág, féken tartott árak. Kurtakocsma és étterem Solt, Kecskeméti út 72. Friss ajánlatunk pünkösdi lakomák, gazdag sültestálak a Kurtakocsmában. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. A brit kormány az Európai Unió egységes belső piacához hasonló szabályozás teljes körű meghonosítását javasolja az EU-nak a kétoldalú áruforgalomban, írja az MTI. A BBC brit közszolgálati médiatársaság és más brit médiaorgánumok egybehangzó szombati értesülései szerint ugyanakkor az Európai Bizottság egyelőre nem mutat lelkesedést az indítvány iránt. Magyar Péter bejelentette, hogy már idén augusztusban megkapják a rászoruló családok a 100 000 forintos iskola kezdési támogatást, amely mintegy 700 000 családot érinthet. A miniszterelnök szerint ősszel indulhat a nyugdíjas szépkártya program is. A havi 250 000 forint alatti nyugdíjból élők évi 200 000, a 250 000 és 500 000 forint közötti ellátást kapó nyugdíjasok pedig 100 000 forintos támogatásra lesznek jogosultak. Az RTL-nek adott interjúban Magyar Péter arról is beszélt, hogy jövő héten aláírhatják az uniós források kifizetéséről szóló politikai megállapodást. Bekerült a Magyar Állami Operaház Opera Rajt programjába a Paksi Csizmadia Bence, mely program célja a jövő opera énekeseinek felkutatása. Csizmadia Bence rádiónknak elmondta, hogy régóta énekel, de nem az opera volt az első műfaj, amivel megpróbálkozott.
6: Ez is egy nagyon érdekes dolog. Igazából én sem ezzel kezdtem. Amikor 4 éve elballagtam szépen a meghallgatásra a zeneiskolába, akkor elsősorban musicalt, könnyű zenei darabokat énekeltem, azonban ez a hangszínemhez és a személyiségemhez ezek annyira nem passzoltak, úgyhogy az Ócsai Anna Mária tanárnővel, aki nekem a magánének tanárom, elkezdtünk a komoly zenei vizekre evezni, és ez innen most már mondhatom, hogy úgy tűnik, hogy ez bevált ez a váltás.
5: A program számára többek között tanulási lehetőséget és szakmai tapasztalatot biztosít, folytatta Csizmadia Bence.
6: Számomra ez tanulási lehetőséget biztosít ezen kívül szakmai tapasztalatot is lényegében. Volt rá példa, hogy az operaházban tekinthettünk meg egy darabot, és előtte-utána pedig bejárhattuk magát az operaházat, fölmehettünk a színpadra, gyors interjút készítettek velünk, hogy milyen érzés az opera színpadán állni, a nagy színpadon, és külön érdekesség volt, hogy ez mondjuk a kezdés előtt 20 perccel történt, tehát a legutolsó pillanatokban történt ez. Szóval ez nagyon érdekes volt. Ezen kívül pedig, mint mondtam, fellépési lehetőséget is biztosítottak. Volt például már fellépésünk Bonyhádon, Pécsett is volt Operaid-hoz köthető fellépésünk, és én, mint mondtam, Budapesten pedig az Eiffel Műhelyházban lesz ennek a kifutása, a vizsga vagy gála koncert.
5: Május 31-én rendezik meg a gyereknapot Györkönyben a Pincehegyen, ahol egész délután színes programok várják a családokat. A 14 és 18 óra közötti eseményen lesz többek között csillámtetkó, lovaglás, kézműves foglalkozás, légvár, gokárd, legóstand és tűzoltóautó bemutató is. A program részeként 15 órától gyereknapi focikupát, 16 órától pedig a Györkönyi Cheer Dance Team fellépését láthatják az érdeklődők. Támogatásra szorul a Kistormási templom, amely 2006-ban életveszélyessé lett nyilvánítva, és azóta a helyiek nem használhatják. A Kölesd melletti 250 fős település egyetlen templomáról évekkel ezelőtt az egyház lemondott, a 2024-ben megválasztott polgármester Borza Ferenc pedig elhatározta, hogy mindent megtesz azért, hogy a település egyetlen temploma ne legyen az enyészeti. Elmondása szerint első körben egy ács szakember segítségére lenne szükség, valamint egy 300.000 forintba kerülő statikai felmérésre.
7: Tavaly volt egy gyűjtésünk, tartottunk egy elszármazottak találkozóját, akkor sikerült ilyen 600.000 forint környékét összeszedjünk. Ebből most egy dokumentációt már sikerült elkészítenünk, most egy statikai vizsgálatra gyűjtünk, valamint, hogyha valaki ács vállalkozó esetleg jelentkezne és palattetőt tud javítani, az is egy nagyon jó dolog lenne, mert én megpróbáltam kijavítani azokat a sérüléseket, amik a tetőn vannak, de ez sajnos nem sikerült, úgyhogy amiket felraktam palát, az első szél ugyanúgy leszette. Az egynapos munkán is több. Igazából egy 5-6 ilyen lyuk van úgymond a tetőn, amit javítani kéne.
5: Kistormás polgármesterének tervei szerint a felújítás és helyreállítás után igazi felekezet közi és összművészeti helyszínné válhatna az 1777-ben épült korábban evangélikus templom, amely az első Magyarországon épült evangélikus templomok között van.
7: Több funkcióra is tudnánk használni. Ökumenikus templomként esküvő, keresztelő, istentiszteletet, misét tartani. Gondoltunk én, hogy hangversenyt rendeznénk, esetleg kiállításokra használnánk ezt a templomot. Több új funkciót kapna.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most következik a Best of 30. Ezúttal az elmúlt 30 év legnagyobb slágereivel. Lássuk, ma melyik évből válogatunk.
8: A pontos idő 12 óra 6 perc, május 25-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, Graca Levente vagyok, itt leszek veletek egészen 6 óráig. Fantasztikus zenék lesznek, lesz minden mi szemszájnak ingere ezen a csodálatos, verőfényes, nagyon nagy hőségben úszó pünköst hétfőn. Kezdjük be egy jó kis best of órával, best of 30 óra vár rátok, bizony, ez azt jelenti, hogy egy bizonyos évből, az elmúlt 30 évből pörgetünk nektek számokat. Éppen most a 2017-es év került terítékre. Axwell és Grosso kezdi be ezt az órát, More Than You Know, ez fog következni, utána a Coldplay és a Chainsmokers kombója következik, a Something Just Like This, utána a New Level Empire képviseli elsőként a magyarokat a Hallod, Látod, Érzeddel, Kygo és Selena Gomez következik utánuk az It Ain't Me-vel, és Shawn Mendes zárja ezt a blokkot, a There's Nothing Holding Me Back fog tőlük szólni, természetesen 2017-ből, hiszen ebben az órában minden 2017-ből szól majd. Kezdjük be, Axwell és Grosso következik, More Than You Know, let's go!
1: Best of 30, déltől egyig, csak a Paks FM-en, minden alkalommal egy év slágereivel.

0: holding me back.
1: Shawn Mendest hallottátok, ez volt a 2017-es There's Nothing Holding Me Back, és meg kell mondjam őszintén, egy kicsit nosztalgikus hangulatba kerültem, egy csodálatos nyarat elevenített fel ez a szám, ez szólt mindig a rádiókból, és imádtam a vibe-okat. Nos, best of 30 óránk van, ez azt jelenti, hogy egy bizonyos évből pörgetünk nektek számokat déltől egyig egy órán keresztül. Ez az év éppen most a 2017-es esztendő. Az elmúlt 30 évből nézzük a kövi blogban, milyen csemegék, milyen slágerek várnak rátok. Hurst kezdi be ezt a blokkot, 2017-ből jön a Ready to Go, utána a Blaha Louisiana következik a Ha élni felejtekkel, By Alex és a Slap és Lotfi Begi kettőse követi őket, a Bababo következik, a Compact Disco a Lazula várossal támad, egy hatalmas klasszikus 2017-ből, végül ezt a blokkot Miley Cyrus zárja a Malibuval. Ez itt a Best of 30, Hurst kezdi be a kövi blokkot, 2017-ből fogtok hallani fantasztikus szíves szóló és emlékezetes slágereket. Ready to go!

Miley Cyrus-t hallottátok, ez volt a Malibu. 2017-ből természetesen, hiszen ebben a Best of 30 órában ezúttal 2017-es évet veszük górcső alá, és onnan származik minden egyes szám, amit felsorolunk. A következő blokkot például Dua Lipa nyitja, a 2017-es New Rules következik tőle, Magna Cum Laude jön utánuk, a Volna e kedved, a Walk the Moon követi őket a One Foot-tal, a Jetlag jön utánuk, a Repül az idővel, és végül egyik legikonikusabb 2017-es szerzemény zárja a Best of óránkat az Imagine Dragons-től a Believer. De a szó most még Dua Lipáé, a művésznőtől a New Rules-t fogjátok hallani. Let's go!

0: A Best of óránkat az Imagine Dragons-től a Believer zárta, az egyik legikonikusabb 2017-es szerzemény. Most pedig Gabi következik a hírekkel, és utána jövünk vissza a zenékkel, és folytatódik a délután.
1: Ez volt a Best of 30, az elmúlt 30 év legnagyobb slágereivel. Mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. És most következik a Paks FM hírek napi hírösszefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek 2026. május 25-én hétfőn 13 órakor. A mikrofonnál Harmad Gabi, lássuk a tartalmat. A Magyar Állami Operaház utánpótlás nevelő programjában vesz részt a Paksi Csizmadia Bence. Gyereknap lesz Györkönyben, támogatásra szorul a Kistormási templom, Kaposvárot dől el a bronzérem sorsa. Jönnek is a részletek.
1: Paks FM hírek.
2: Bekerült a Magyar Állami Operaház Opera Rajt programjába a Paksi Csizmadia Bence, mely program célja a jövő opera énekeseinek felkutatása. Csizmadia Bence rádiónknak elmondta, hogy régóta énekel, de nem az opera volt az első műfaj, amivel megpróbálkozott.
3: Ez is egy nagyon érdekes dolog. Igazából én sem ezzel kezdtem. Amikor 4 éve elballagtam szépen a meghallgatásra a zeneiskolába, akkor elsősorban musicalt, könnyű zenei darabokat énekeltem, azonban ez a hangszínemhez és a személyiségemhez ezek annyira nem passzoltak, úgyhogy az Ócsai Anna Mária tanárnővel, aki nekem a magánének tanárom, elkezdtünk a komoly zenei vizekre evezni, és ez innen most már mondhatom, hogy úgy tűnik, hogy ez bevált ez a váltás.
2: A program számára többek között tanulási lehetőséget és szakmai tapasztalatot biztosít, folytatta Csizmadia Bence.
3: Számomra ez tanulási lehetőséget biztosít ezen kívül szakmai tapasztalatot is lényegében. Volt rá példa, hogy az operaházban tekinthettünk meg egy darabot, és előtte-utána pedig bejárhattuk magát az operaházat, fölmehettünk a színpadra, gyors interjút készítettek velünk, hogy milyen érzés az opera színpadán állni, a nagy színpadon, és külön érdekesség volt, hogy ez mondjuk a kezdés előtt 20 perccel történt, tehát a legutolsó pillanatokban történt ez. Szóval ez nagyon érdekes volt. Ezen kívül pedig, mint mondtam, fellépési lehetőséget is biztosítottak. Volt például már fellépésünk Bonyhádon, Pécsett is volt operahoz köthető fellépésünk, és mint mondtam, Budapesten pedig az Eiffel Műhelyházban lesz ennek a kifutása, a vizsga vagy gála koncert.
1: Paks FM hírek.
2: Május 31-én rendezik meg a gyereknapot Györkönyben a Pincehegyen, ahol egész délután színes programok várják a családokat. A 14 és 18 óra közötti eseményen lesz többek között csillámtetkó, lovaglás, kézműves foglalkozás, légvár, gokárd, legóstand és tűzoltóautó bemutató is. A program részeként 15 órától gyereknapi focikupát, 16 órától pedig a györkönyi cheer dance team fellépését láthatják az érdeklődők. Madocsa község önkormányzatának képviselő testülete, valamint pénzügyi településfejlesztési és környezetvédelmi bizottsága munkaterv szerinti nyílt ülést tart 2026. május 26-án szerdán 17 órai kezdettel. Az ülés meghívója szerint a grémium 11 napirendi pontot tárgyal, köztük többek között a település 2025. évi költségvetési rendeletének módosítását, valamint a belső ellenőrzési feladatok végrehajtásáról szóló jelentést. Május 29-én és 30-án rendezik meg Tolnaváros napját Tolnán a Hősök terén. A kétnapos esemény pénteken Komjáti Tamás néztővő népi iparművész kiállításának megnyitójával indul a Tolnai Művelődési Központban. Szombaton ünnepi testületi ülés, helyi művészek, csoportok fellépése és koncertek várják az érdeklődőket. Este 18 órától a rockzene szerelmeseit várják a színpad elé, 21 órától pedig a négyes Gyenge Street ad koncertet, majd 23 órától DJ Alvéro zárja a napot. A rendezvényt Vidán Park büfé, fajátékok, arcfestés és sakkprogramok is színesítik. Támogatásra szorul a Kistormási templom, amely 2006-ban életveszélyessé lett nyilvánítva, és azóta a helyiek nem használhatják. A Kölesd melletti 250 fős település egyetlen templomáról évekkel ezelőtt az egyház lemondott, a 2024-ben megválasztott polgármester Borza Ferenc pedig elhatározta, hogy mindent megtesz azért, hogy a település egyetlen temploma ne legyen az enyészeti. Elmondása szerint első körben egy ágy szakember segítségére lenne szükség, valamint egy 300.000 forintba kerülő statikai felmérésre.
4: Tavaly volt egy gyűjtésünk, tartottunk egy elszármazottak találkozóját, akkor sikerült ilyen 600.000 forint környékét összeszedjünk, ebből most egy dokumentációt már sikerült elkészítenünk, most egy statikai vizsgálatra gyűjtünk, valamint hogyha valaki ácsvállalkozó esetleg jelentkezne és palatetőt tud javítani, az is egy nagyon jó dolog lenne, mert én megpróbáltam kijavítani azokat a sérüléseket, amik a tetőn vannak, de ez sajnos nem sikerült, úgyhogy amiket felraktam palát, az első szél ugyanúgy leszette. Az egy napos munkán is több. Igazából egy 5-6 ilyen lyuk van úgymond a tetőn, amit javítani kéne.
2: Kistormás polgármesterének tervei szerint a felújítás és helyreállítás után igazi felekezet közi és összművészeti helyszínné válhatna az 1777-ben épült korábban evangélikus templom, amely az első Magyarországon épült evangélikus templomok között van.
4: Több funkcióra is tudnánk használni. Ökumenikus templomként esküvő, keresztelő, istentiszteletet, misét tartani. Gondoltunk én, hogy hangversenyt rendeznénk, esetleg kiállításokra használnánk ezt a templomot. Több új funkciót kapnak.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Nehéz, küzdelmes és fordulatos meccsen nyert az ASE a Kaposvár ellen hazai pályán 77-71-re. Az első félidőben a vendégeknek állt a zászló, a félidőben 43-39-re vezetett a Kaposvár. A 28. percben fordult a kocka, átvette az irányítást az Atom. Az utolsó etap derekán szoros küzdelem alakult ki, de a Paks volt többnyire lépés előnyben. A végjátékra aztán érvényesítették akaratukat a hazaiak, és végül 77-71 arányban nyertek, ezzel életben tartva a bronzéremért vívott csatát. Benke Szilárd röviden és lényegre törően nyilatkozott a győztes meccs után.
5: Fantasztikus meccs volt, egy pár mondatban értékelt, nem volt könnyű kiharcolnotok itt az életben maradást.
6: Nem, valóban nem, ez egy csúnya meccs volt, egy fontos dolog volt, hogy behúzzuk, úgyhogy örülünk, hétfőn megyünk Kaposvárra, és most már végre igyekszünk nyerni idegenben is.
5: Hogy érted, mi volt a kulcsa a győzelmetetnek?
6: Csak jobban akartunk, ahogy mondtam, egy csúnya meccs volt, aki jobban akar, az nyeri meg, ma mi akartunk jobban.
2: Aranyérmes lett Érdi Mária a horvátországi Kastellában megrendezett ASCI Európa bajnokságon a hétvégén. Az atomerőmű ESE olimpikon vitorlázója másodszor állhatott a bajnoki dobogó tetejére, ezzel megszerezve saját és Magyarország második női olimpiai hajóosztályban megnyert Európa bajnoki címét. A napi helyi hír összefoglalót hallottátok, köszönöm a figyelmet!
1: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
7: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
0: A pontos idő 13 óra 9 perc, május 25-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek! Már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Gabinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Mégpedig visszarepülünk ide a közelmúltba a Best of 30 órán 2017-es matinéja után. Most Ed Sheeran következik a 2025-ös Sapphire. Let's go!
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: Most pedig az időkép.hu információi következnek. Jelen pillanatban verőfényes nyárias napsütés uralkodik odakint, 32 Celsius fok van. Kevés zápor hűsíthet, ezt még odabigyeztette az oldal azért, a kemény tények mellé. Melegfronti jellegű tünetek pedig előfordulhatnak az arra érzékenyeknél. Nézzük csak, hogy mi várható az elkövetkezendő napokban. Holnap 26-a lesz, kedd és 30 fok körül alakul majd a napi csúcshőmérséklet. Szerdán megint 32 fokig is tetőzhet majd a téma. Úgy tűnik, hogy akkor viszont egy hidegfronti hatás következtében egy kicsit a következő napokban leromlik majd idézőjelben a dolog. Csütörtökön 26 fok lesz már csak a napi max, pénteken pedig 27, és így graduálisan lépkedünk visszafelé, ismét a 30 fokos álomhatárt is könnyen elérjük majd hétvégére ismét. Na de úgy tűnik, hogy amire figyelmeztet még bennünket az oldal, az természetesen az erős napsugárzás következtében feltűnő magas UVB sugárzás érték, ami ellen természetesen UV-szűrős napszemüveggel érdemes védekezni, a szemünket ugyanis károsíthatják ezek a sugarak, illetve kalap, fejfedő, sapka, valami legyen rajtatok, hogyha kimozdultok, ne közvetlenül érje a fejeteket a káros napsugárzás. És erre úgy tűnik, hogy holnap is oda kell majd figyelnetek. Minden esetre 30 fok közelében leszünk. 33 és 30 fok között hétfő, kedden és szerdán egyaránt, és szerdán jön majd be egy kis enyhülés.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: A Veled is törődünk Egyesület Paks szervezésében ismét lesz Alzheimer Café. Itt Pakson ezúttal Fige Gergely idősügyi szakember memória tréner előadását tekintetik meg az érdeklődők, hogyan őrizzük meg szellemi frissességünket az időskorban címmel. Május 27-én szerdán lesz, 16 óra 30 perctől a Paksi Polgármesteri Hivatal nagy termében. A részvétel ingyenes, de arra kérik a résztvevőket, hogy regisztráljanak a 0675 675 076-os telefonszámon, vagy pedig e-mailben a prevenciokukac.paks.hu e-mail címen. A következő Paksi kosár termelői piac 27-én, azaz szerdán várja a kedves vásárlókat 17 órától 18 óra 30 percig itt Pakson, a Villany utcai piac téren. A Bölcskei Rákóczi Filmszínházban pedig legközelebb 29-én, azaz pénteken lesz vetítés. Három premier is várja a mozi látogatóit, először 16 órától a Rufus, a legbátrabb tengeri szörny érkezik, egy animációs családi film, 18 órától a Birka krimi című vígjáték jön, aztán egy újabb premier 8 óra 30 perctől az Utazó című horror.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Atomenergetikai múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
3: Gyereknap alkalmából Paks városa egy igazi kincses térképé változik. Kettől szombatig minden nap gyerekrajzok rejtőznek el a város különböző pontjain. Gyermekednek nincs más dolga, mint megtalálni őket és behozni nekünk a Paks FM stúdiójába. Figyeljetek a jelekre, mert bárhol ott lehet a következő színes alkotás. A szerencsés megtalálók ajándékutalványokat nyernek a Paksi strand melletti pihenőparkban lévő Kiki Snack Bar jóvoltából. Kiki Snack Bar? Ki mondta, hogy nem tudunk főzni? Nem kóstoltad még a reszelt sajtom?
0: Reklámot hallottatok.

Ez volt Dental és Satan, a 2021-es Glad You Exist, azaz Örülök, hogy létezel című track, és már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek az iszonyatosan nyári hőségben úszó májusi délutánnak a lendületét. Sonny Fodéra következik, a tavalyi Think About Us.

volt az Irem a fia és a 2014-es Jump Up. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, utána pedig a Gabi hírösszefoglalója következik, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: Paks FM slágereivel. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
1: Anya, nézd, de cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a Kisváros TV-ben.
1: Anya, ugye hazavisszük?
2: Idén már 34-szer rak fészket Kalocsán a kék madár. Június 5-én pénteken Tóth Menyhért festőművész kiállítása, a Győri Filharmonikus Zenekar koncertje, majd Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra fellépése, szombaton a Vujčić Együttes népzenei koncertje, író-olvasó találkozó Spiró Györggyel, a Maladipe Színház vendégjátékában Pénelopeia és Ivan and the Parasol nagy koncert. Vasárnap vadonleső dalok, Grillus Vilmos gyermekműsora, Deák Bill Gyula koncert, az este zárásaként a Szavária Barokk Zenekar hangversenye. Legyél te is kék madaras, viseld büszkén kitűzőnket. A rendezvény kiemelt támogatója az MVM.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Titkos szavazáson 51 igen és 36 nem szavazattal a szlovén parlament pénteken Janez Janzát, a szlovén demokrata párt elnökét választotta meg, Szlovénia új miniszterelnökévé, adta hírül az MTI. A 68 éves Janza a szlovén politika egyik legismertebb és legrégebb óta aktív szereplője. 1990 óta minden parlamenti választáson mandátumot szerzett. A szlovén demokrata pártot 1993 óta vezeti, és korábban háromszor volt miniszterelnök. Pénteken megjelent az a kormányrendelet, amely a tranzit szállítmányokat kivéve megtiltja több Ukrajnából származó mezőgazdasági termék behozatalát Magyarországra. A tilalom húsokra, tojásra, mézre, zöldségekre, gabonafélékre, olajos magvakra, valamint egyes bor- és sütőipari termékekre is kiterjed. Bóna Szabolcs agrárminiszter szerint az intézkedés a magyar gazdák és az élelmiszer biztonság védelmét szolgálja. Madocsa község önkormányzatának képviselő testülete, valamint pénzügyi településfejlesztési és környezetvédelmi bizottság a munkaterv szerinti nyílt ülést tart 2026. május 26-án szerdán 17 órai kezdettel. Az ülés meghívója szerint a grémium 11 napi rendi pontot tárgyal, köztük többek között a település 2025. évi költségvetési rendeletének módosítását, valamint a belső ellenőrzési feladatok végrehajtásáról szóló jelentést. Május 29-én és 30-án rendezik meg Tolnaváros napját Tolnán a Hősök terén. A kétnapos esemény pénteken Komjáti Tamásné szövő népi iparművész kiállításának megnyitójával indul a Tolnai Művelődési Központban. Szombaton ünnepi testületi ülés, helyi művészek csoportok fellépése és koncertek várják az érdeklődőket. Este 18 órától a rockzene szerelmeseit várják a színpad elé, 21 órától pedig a 4-es Street ad koncertet, majd 23 órától DJ Avero zárja a napot. A rendezvényt vidámpark, büfé, fajátékok, arcfestés és sakkprogramok is színesítik.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
3: Nehéz, küzdelmes és fordulatos meccsen nyert az ASE a Kaposvár ellen hazai pályán 77-71-re. Az első félidőben a vendégeknek állt a zászló, a félidőben 43-39-re vezetett a Kaposvár. A 28. percben fordult a kocka, átvette az irányítást az Atom. Az utolsó etap derekán szoros küzdelem alakult ki, de a Paks volt többnyire lépés előnyben. A végjátékra aztán érvényesítették akaratukat a hazaiak, és végül 77-71 arányban nyertek, ezzel életben tartva a bronzéremért vívott csatát. Benke Szilárd röviden és lényegre törően nyilatkozott a győztes meccs után.
4: Fantasztikus meccs volt, egy pár mondatban értékelt, nem volt könnyű kiharcolnotok itt az életben maradás.
5: Nem, valóban nem, ez egy csúnya meccs volt, egy fontos dolog volt, hogy behúzzuk, úgyhogy örülünk, hétfőn megyünk Kaposvárra, és most már végre igyekszünk nyerni idegenben is.
4: Hogy érzed, mi volt a kulcsa a győzelmeteknek?
5: Csak jobban akartunk, ahogy mondtam, egy csúnya meccs volt, aki jobban akar, az nyeri meg, ma mi akartunk jobban.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Pontosan 14 óra 4 perc, május 25-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek! Már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Gabinak a pragmatikus hírösszefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább, még pedig, ahogy az beígérhetem az előző óra végén, Coldplay kezdi be ezt az órát. 2024-ből jön a Feels Like I'm Falling in Love, let's go!
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM.
1: Összekötött.

Ez volt Post Malone és a 2024-es I Had Some Help. Nos, május 25-e van, ez pedig azt jelenti, hogy a mai napon Orbán, Zsófia, Gergely, György, Márk, Urbán és Márkus nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Már megyünk is tovább zenékkel. Loi következik 2025-ből a Get Lucky.

volt a Swedish House Mafiától a 2025-ös Wait So Long. És még két track következik, egy a legendás Avicii-től, egy pedig Zsidától és Kökény Attilától, utána pedig egy kis reklám erejéig lelépünk, de aztán már jövök is vissza, és folytatódik a slágerek sorozata itt a Paks FM hullámhosszán. Avicii következik, 2015-ből fogjátok hallani a Waiting for Love című tracket. Let's go!

0: Rocks FM. Összeköt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
3: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álom otthonok szakértője.
4: Nagy a család, sok a barát, jó a kollektíva. Gyertek hozzánk! Családi, baráti, céges rendezvények remek helyszíne a Solti Kurta Kocsma. Amit garantálunk, gazdag ízvilág, féken tartott árak. Kurta Kocsma és étterem Solt, Kecskeméti út 72. Friss ajánlatunk pünkösdi lakomák, gazdag sültestálak a Kurta Kocsmában. Tudod, ha jót akarsz enni, a kurtába kell menni.
1: Reklámot hallottatok.

Alessandrát hallhattátok, 2025-ből szólt a Toszkána, elvágyódás a csodálatos toszkánai tájra. Ebben minden benne volt, és már megyünk is tovább, nem tűrjük meg ennek a csodálatos, inkább már nyáriasnak tűnő májusi délutánnak a lendületét. Duff Cameron következik a Too Much 2025-ből.

Antonia és Fédis volt az imént. 2019-ből hallottátok a Trika Trika című tracket. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, utána pedig Gabi következik a hírösszefoglalóval, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövess online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
3: Gyereknap alkalmából Paks városa egy igazi kincses térképé változik. Kettől szombatig minden nap gyerekrajzok rejtőznek el a város különböző pontjain. Gyermekednek nincs más dolga, mint megtalálni őket és behozni nekünk a Paks FM stúdiójába. Figyeljetek a jelekre, mert bárhol ott lehet a következő színes alkotás. A szerencsés megtalálók ajándékutalványokat nyernek a Paksi strand melletti pihenőparkban lévő Kiki Snack Bar jóvoltából. Kiki Snack Bar? Ki mondta, hogy nem tudunk főzni? Nem kóstoltad még a reszelt sajtom?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. A brit kormány az Európai Unió egységes belső piacához hasonló szabályozás teljes körű meghonosítását javasolja az EU-nak a kétoldalú áruforgalomban, írja az MTI. A BBC brit közszolgálati médiatársaság és más brit médiaorgánumok egybehangzó szombati értesülései szerint ugyanakkor az Európai Bizottság egyelőre nem mutat lelkesedést az indítvány iránt. Pénteken átvette a Szeged város díszpolgára címet Krasznahorkai László Nobel-díjas író. Az MTI értesülései szerint Szegeden mintegy két évtizede hagyomány, hogy a város új díszpolgára néhány a munkájához érdeklődési köréhez kapcsolódó könyvi jelképes gazdája lesz a Somogyi Könyvtár muzeális gyűjteményéből. Krasznahorkai László két könyvet fogadott örökbe, Thomas Pynchon 2006-ban megjelent Ellenfényben című regényét, valamint Timon Sámuel 1735-ben megjelent Tibiszki Ungarié Fluvi Nocio Vagique Ex Parte című kiadványát. Bekerült a Magyar Állami Operaház Opera Rajt programjába a Paksi Csizmadia Bence, mely program célja a jövő opera énekeseinek felkutatása. Csizmadia Bence rádiónknak elmondta, hogy régóta énekel, de nem az opera volt az első műfaj, amivel megpróbálkozott.
5: Ez is egy nagyon érdekes dolog. Igazából én sem ezzel kezdtem. Amikor 4 éve elballagtam szépen a meghallgatásra a zeneiskolába, akkor elsősorban musicalt, könnyű zenei darabokat énekeltem, azonban ez a hangszínemhez és a személyiségemhez ezek annyira nem passzoltak, úgyhogy az Ócsai Anna Mária tanárnővel, aki nekem a magánének tanárom, elkezdtünk a komoly zenei vizekre evezni, és ez innen most már mondhatom, hogy úgy tűnik, hogy ez bevált ez a váltás.
4: A program számára többek között tanulási lehetőséget és szakmai tapasztalatot biztosít, folytatta Csizmadia Bence.
5: Számomra ez tanulási lehetőséget biztosít ezen kívül szakmai tapasztalatot is lényegében. Volt rá példa, hogy az operaházban tekinthettünk meg egy darabot, és előtte-utána pedig bejárhattuk magát az operaházat, fölmehettünk a színpadra, gyors interjút készítettek velünk, hogy milyen érzés az opera színpadán állni, a nagy színpadon, és külön érdekesség volt, hogy ez mondjuk a kezdés előtt 20 perccel történt, tehát a legutolsó pillanatokban történt ez. Szóval ez nagyon érdekes volt. Ezen kívül pedig, ugye, mint mondtam, fellépési lehetőséget is biztosítottak. Volt például már fellépésünk Bonyhádon, Pécsett is volt operajthoz köthető fellépésünk, és ugye, mint mondtam, Budapesten pedig az Eiffel Műhelyházban lesz ennek a kifutása, a vizsga vagy gála koncert.
4: Május 31-én rendezik meg a gyereknapot Györkönyben a Pincehegyen, ahol egész délután színes programok várják a családokat. A 14 és 18 óra közötti eseményen lesz többek között csillámtetkó, lovaglás, kézműves foglalkozás, légvár, gokárd, legóstand és tűzoltóautó bemutató is. A program részeként 15 órától gyereknapi focikupát, 16 órától pedig a Györkönyi Cheer Dance Team fellépését láthatják az érdeklődők.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most...
6: A pontos idő 15 óra 3 perc, május 25-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek! Már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Gabinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább, mégpedig, ahogy azt beígérettem az előző óra végén, 2024-ből jön a Last Frequencies-től a Love is the Only Thing. Let's go!
0: És most egy újabb

0: időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: Most pedig az időkép.hu információi következnek. Jelen pillanatban 32 Celsius fok van, odakint iszonyatos meleg, nyárias időnk van. Melegfronti jellegű tünetek előfordulhatnak az arra érzékenyeknél. Egyébként gyengén felhős időnk van, időnként a napot egyszer-egyszerre egy-egy enyhébb felhőfoszlány eltakarja. Kevés zápor hűsíthet, még ezt toldja hozzá nekünk az oldal. Hát errefelé nem tűnik valószínűnek, de itt-ott az országban azért előfordulhat egy kis csapadék. Nézzük csak, hogy mi várható az elkövetkezendő napokban. Holnap kedd lesz, és 30 fok lesz a max, ameddig felmegyünk. Szerdán 27-én 31 fok, és akkor jön majd be egy kisebb fajta hidegfronti hatás, ami csütörtökre 26, péntekre pedig 27 fokra hűti majd a napi csúcsőmérsékletet. Szóval olyan nagy visszaesés azért nem jön, egy kis enyhülésben lehet részünk. Egyébként a magas UVB sugárzás értékekre is figyelmeztet bennünket az oldal, különös tekintettel a mai, illetve a holnapi napra. A holnap egy szál felhőre nem számíthatunk, hanem folyamatos napsugárzásban lesz részünk, és ez természetesen a káros napsugarak betörésével is jár együtt. UV-szűrős napszemüveget viseljetek, hogy a szemetek ne roncsolódjon, illetve valamivel takarjátok el a fejeteket, kalapot, sapkát, ilyesmit érdemes hordani ilyen elképesztő napsugárzás közepette. A mai nap ez a 32 fok, a max, ameddig felmegyünk, holnap 30 fok lesz, és holnap után szintén 31, akkor jön majd be a kis enyhülés.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés, ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.

0: És most következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: 27-én, azaz szerdán 16 óra 30 perccel itt Pakson a polgármesteri hivatal nagy termében ismét Alzheimer Café Paks alkalom várható a Veled is törődünk Egyesület Paks szervezésében. Ezúttal Fige Gergely előadását tekintetik meg az érdeklődők, ő idősügyi szakember, memória tréner, az előadás címe pedig Hogyan őrizzük meg szellemi frissességünket az időskorban. A részvétel ingyenes, de arra kérik a kedves várható résztvevőket, hogy regisztráljanak a 0675 675 076-os telefonszámon, vagy pedig e-mailben lehet ezt megtenni a prevenciókukac@paks.hu e-mail címen. A következő paksi kosár termelői és kézműves piac 27-én, azaz szerdán 17 órától 18 óra 30 percig várja a kedves vásárlókat itt Pakson a Villany utcai piac téren. A Bölcskei Rákóczi Filmszínházban pedig legközelebb 29-én, azaz pénteken lesz vetítés. Három premier várja a mozi látogatóit. Először 16 órától a Rufus, a legbátrabb tengeri szörny következik, ez egy animációs családi film. 18 órától a Birka krimi következik, egy vígjáték. 8 óra 30 perctől pedig ismét egy premier, az Utazó című horror.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Gryffindor. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
2: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Még változatosabb zenék úton hazafelé. Veletek. Paks FM. Összekötő.

Ez volt Hypaton és a 2025-ös Out of My Head. És már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a verőfényes nyárias pünköst hétfőnek a lendületét. Blanka következik, a 2024-es Karam.

Dr. Albant hallottátok, egyenesen 1992-ből szólt a One Love. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, utána pedig Gabi hír összefoglalója következik, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: Paks FM. Összeköt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
2: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
3: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. És Paks Barátságút 3. Egy kis állatkert a kisváros szívében.
2: Anya, ugye hazavisszük?
4: Gyereknap alkalmából Paks városa egy igazi kincses térképé változik. Kettől szombatig minden nap gyerekrajzok rejtőznek el a város különböző pontjain. Gyermekednek nincs más dolga, mint megtalálni őket és behozni nekünk a Paks FM stúdiójába. Figyeljetek a jelekre, mert bárhol ott lehet a következő színes alkotás. A szerencsés megtalálók ajándékutalványokat nyernek a Paksi strand melletti pihenőparkban lévő Kiki Snack Bar jóvoltából. Kiki Snack Bar. Ki mondta, hogy nem tudunk főzni? Nem kóstoltad még a reszelt sajtom?
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Titkos szavazáson 51 igen és 36 nem szavazattal a szlovén parlament pénteken Janez Janzát, a Szlovén Demokrata Párt elnökét választotta meg, Szlovénia új miniszterelnökévé, adta hírül az MTI. A 68 éves Janza a szlovén politika egyik legismertebb és legrégebb óta aktív szereplője. 1990 óta minden parlamenti választáson mandátumot szerzett. A Szlovén Demokrata Pártot 1993 óta vezeti, és korábban háromszor volt miniszterelnök. Magyar Péter bejelentette, hogy már idén augusztusban megkapják a rászoruló családok a 100 000 forintos iskola kezdési támogatást, amely mintegy 700 000 családot érinthet. A miniszterelnök szerint ősszel indulhat a nyugdíjas szépkártya program is. A havi 250 ezer forint alatti nyugdíjból élők évi 200 ezer, a 250 ezer és 500 ezer forint közötti ellátást kapó nyugdíjasok pedig 100 ezer forintos támogatásra lesznek jogosultak. Az RTL-nek adott interjúban Magyar Péter arról is beszélt, hogy jövő héten aláírhatják az uniós források kifizetéséről szóló politikai megállapodást. Madocsa község önkormányzatának képviselő testülete, valamint pénzügyi településfejlesztési és környezetvédelmi bizottsága munkaterv szerinti nyílt ülést tart 2026. május 26-án szerdán 17 órai kezdettel. Az ülés meghívója szerint a grémium 11 napi rendi pontot tárgyal, köztük többek között a település 2025. évi költségvetési rendeletének módosítását, valamint a belső ellenőrzési feladatok végrehajtásáról szóló jelentést. Támogatásra szorul a kistormási templom, amely 2006-ban életveszélyessé lett nyilvánítva, és azóta a helyiek nem használhatják. A Kölesd melletti 250 fős település egyetlen templomáról évekkel ezelőtt az egyház lemondott, a 2024-ben megválasztott polgármester Borza Ferenc pedig elhatározta, hogy mindent megtesz azért, hogy a település egyetlen temploma ne legyen az enyészeti. Elmondása szerint első körben egy ács szakember segítségére lenne szükség, valamint egy 300 000 forintba kerülő statikai felmérésre.
6: Tavaly volt egy gyűjtésünk, tartottunk egy elszármazottak találkozóját, akkor sikerült ilyen 600 000 forint környékét összeszedjünk, ebből most egy dokumentációt már sikerült elkészítenünk, most egy statikai vizsgálatra gyűjtünk, valamint hogyha valaki ács vállalkozó esetleg jelentkezne és palatetőt tud javítani, az is egy nagyon jó dolog lenne, mert én megpróbáltam kijavítani azokat a sérüléseket, amik a tetőn vannak, de ez sajnos nem sikerült, úgyhogy amiket felraktam palát, az első szél ugyanúgy leszette. Az egynapos munkán is több, igazából egy 5-6 ilyen lyuk van úgymond a tetőn, amit javítani kéne.
5: Kisdormás polgármesterének tervei szerint a felújítás és helyreállítás után igazi felekezet közi és összművészeti helyszínné válhatna az 1777-ben épült korábban evangélikus templom, amely az első Magyarországon épült evangélikus templomok között van.
6: Több funkciót is tudnánk használni. Ökumenikus templomként esküvő, keresztelő, istentiszteletet, misét tartani. Gondoltunk én, hogy hangversenyt rendeznénk, esetleg kiállításokra használnánk ezt a templomot. Több új funkciót kapna.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
5: Aranyérmes lett Érdi Mária a horvátországi Kastelában megrendezett ASI Európa bajnokságon a hétvégén. Az atomerőmű ESE olimpikon vitorlázója másodszor állhatott a bajnoki dobogó tetejére, ezzel megszerezve saját és Magyarország második női olimpiai hajóosztályban megnyert Európa bajnoki címét.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most...
7: A pontos idő 16 óra 4 perc, május 25-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Gabinak, az informatív hír összefoglalót mi zenével folytatjuk tovább, mégpedig, ahogy ezt beérettem az előző óra végén, Empire of the Sun kezdi be ezt az órát. 2025-ben jön a Walking on a Dream, let's go!
1: És most egy újabb óra.

Ez volt a Sophie and the Giants és a 2024-es Shut Up and Dance. Nos, május 25-e van, ez pedig azt jelenti, hogy a mai napon Orbán, Zsófia, Gergely, György, Márk, Urbán és Márkus nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Noé következik, 2025-ből fogjátok hallani a Red All About It című számot. Let's

Ez volt Ed Sheeran és a tavalyi Azizan című szám. Nos, még két tracket fogtok hallani, egyet az Asian Dub Foundation-től, egyet pedig Curtis-től, utána egy kis reklám erejéig lelépünk, de aztán már jövök is vissza zenékkel, és folytatódik a rekkenő hűségben úszó májusi délutánunk. De szó most még az Asian Dub Foundation-é, 2005-ből fogjátok hallani a Flyover.

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: 18. Tatai Patara, törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
2: Vállalkozók, vezetők, értékesítők,

0: Budapest. Június 3! A biztonság szakértő szemmel. Komplex vagyonvédelem. www.inspect-véd.hu. Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Autófék nélkül. Rossz ötlet. Zene szünet nélkül. Jobb.
1: Sokkal jobb.
0: Hazafelé tartva a legjobb slágerek változatosan nektek. Paks FM. Összekö.

Taylor Swift-et hallhattátok, ez volt a 2025-ös The Fate of Ophelia. És már megyünk is tovább, méghozzá visszarepülünk 1995-be. Oasis következik, a Wonderworld fogjátok hallani egy ős klasszikust a Gallagher-tesoktól. Let's go!

Panic at the Disco szólt az imént, a 2019-es Dancing's Not a Crime. Milyen igaz? Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, utána pedig Gabi következik a hírösszefoglalóval, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: Ez a Paks FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
2: Gyereknap alkalmából Paks városa egy igazi kincses térképé változik. Kettől szombatig minden nap gyerekrajzok rejtőznek el a város különböző pontjain. Gyermekednek nincs más dolga, mint megtalálni őket és behozni nekünk a Paks FM stúdiójába. Figyeljetek a jelekre, mert bárhol ott lehet a következő színes alkotás. A szerencsés megtalálók ajándékutalványokat nyernek a Paksi strand melletti pihenőparkban lévő Kiki Snack Bar jóvoltából. Kiki Snack Bar. Ki mondta, hogy nem tudunk főzni? Nem kóstoltad még a reszelt sajtom?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. A brit kormány az Európai Unió egységes belső piacához hasonló szabályozás teljes körű meghonosítását javasolja az EU-nak a kétoldalú áruforgalomban, írja az MTI. A BBC brit közszolgálati médiatársaság és más brit médiaorgánumok egybehangzó szombati értesülései szerint ugyanakkor az Európai Bizottság egyelőre nem mutat lelkesedést az indítvány iránt. Pénteken megjelent az a kormányrendelet, amely a tranzit szállítmányokat kivéve megtiltja több Ukrajnából származó mezőgazdasági termék behozatalát Magyarországra. A tilalom húsokra, tojásra, mézre, zöldségekre, gabonafélékre, olajos magvakra, valamint egyes bor- és sütőipari termékekre is kiterjed. Bóna Szabolcs agrárminiszter szerint az intézkedés a magyar gazdák és az élelmiszer biztonság védelmét szolgálja. Bekerült a Magyar Állami Operaház operarajt programjába a Paksi Csizmadia Bence, mely program célja a jövő opera énekeseinek felkutatása. Csizmadia Bence rádiónknak elmondta, hogy régóta énekel, de nem az opera volt az első műfaj, amivel megpróbálkozott.
4: Ez is egy nagyon érdekes dolog. Igazából én sem ezzel kezdtem. Amikor 4 éve elballagtam szépen a meghallgatásra a zeneiskolába, akkor elsősorban musicalt, könnyűzenei darabokat énekeltem, azonban ez a hangszínemhez és a személyiségemhez ezek annyira nem passzoltak, úgyhogy az Ócsai Anna Mária tanárnővel, aki nekem a magánének tanárom, elkezdtünk a komoly zenei vizekre evezni, és ez innen most már mondhatom, hogy úgy tűnik, hogy ez bevált ez a váltás.
3: A program számára többek között tanulási lehetőséget és szakmai tapasztalatot biztosít, folytatta Csizmadia Bence.
4: Számomra ez tanulási lehetőséget biztosít ezen kívül szakmai tapasztalatot is lényegében. Volt rá példa, hogy az operaházban tekinthettünk meg egy darabot, és előtte-utána pedig bejárhattuk magát az operaházat, fölmehettünk a színpadra, gyors interjút készítettek velünk, hogy milyen érzés az opera színpadán állni, nagy színpadon, és külön érdekesség volt, hogy ez mondjuk a kezdés előtt 20 perccel történt, tehát a legutolsó pillanatokban történt ez. Szóval ez nagyon érdekes volt. Ezen kívül pedig, ugye, mint mondtam, fellépési lehetőséget is biztosítottak. Volt például már fellépésünk Bonyhádon, Pécsett is volt operajthoz köthető fellépésünk, és ugye, mint mondtam, Budapesten pedig az Eiffel Műhelyházban lesz ennek a kifutása, a vizsga vagy gála koncert.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
5: A pontos idő 17 óra 3 perc, május 25-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Gabinak a pragmatikus hír összefoglalót. Mi zenével folytatjuk tovább, méghozzá, hogy azt beígérhetem az előző óra végén, Gracie Abrams-é az első track joga, That's So True. Ezt fogjátok hallani 2024-ből, let's go!
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: Most pedig az időkép.hu információi következnek. Jelen pillanatban 31 Celsius fok van odakint, gyönyörű nyárias időnk volt egész álló nap, rekkenő hőséggel. Melegfronti jellegű tünetek előfordulhatnak az arra érzékenyeknél. Gyengén felhős időnk van, időnként a napot felhők takarják el, és kevés zápor hűsíthet, hát ha nem is erre felé, de itt-ott az országban feltetőleg záporok enyhítik ezt a hőséget. Nézzük csak, hogy mi várható az elkövetkezendő napokban. Holnap kedd lesz, 30 fok lesz a napi csúcshőmérséklet. Holnap után szerdán 31 fokig is fölmelegszünk, de majd akkor egy hidegfronti hatás fog érvényesülni, ami csütörtökre 26 fokig hűti le a kedélyeket, és onnantól kezdődik majd megint egy graduális felfelé emelkedés. A hétvégi napok ismét 30 fokos hőséggel fognak telni, úgyhogy nem lesz olyan nagyon nagy a visszaesés. És úgy tűnik, hogy a magas UVB sugárzás értékekre is figyelmeztet bennünket az oldal, hát a rendületlen napsütésnek ugye ez a hátulütője. Mára és holnapra különös tekintettel jelzi előre nekünk a figyelmeztetést az időkép.hu. UVB szűrős napszemüveg legyen rajtatok, hogy a szemeteket ne károsítsák a napsugarak, illetve védekezzetek kalappal, sapkával a napkáros sugarai ellen. Úgy túlélhető a hőség, a hidratálás pedig teljesen evidens, azt nem is kell mondanom, ugye? Igyatok rengeteg vizet és pótoljátok a napközben elvesztett folyadékot.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahely.

0: És most következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: 27-én, azaz szerdán 16 óra 30 perctől itt Pakson a polgármesteri hivatal nagyteremében ismét Alzheimer Café Paks alkalom várja az érdeklődőket a Veled is törődünk Egyesület Paks szervezésében. Ezúttal Fige Gergely, idősügyi szakember, memória tréner ad elő, hogyan őrizzük meg szellemi frissességünket az időskorban címmel. A részvétel ingyenes, de kérik, hogy regisztráljatok. 0675 675 076 ezen a telefonszámon lehet regisztrálni, illetve e-mailben a prevenciókukac@paks.hu e-mail címen. A következő paksi kosártermelői és kézműves piac szintén 27-én szerdán 17 órától 18 óra 30 percig várja a kedves vásárlókat, itt Pakson a Villany utcai piac téren. A Bölcskei Rákóczi Filmszínházban pedig legközelebb 29-én, azaz pénteken lesz vetítés. Három premier is várja a mozi látogatóit. Először 16 órától a Rufus, a legbátrabb tengeri szörny című animációs családi film, utána 18 órától a Birka krimi című vígjáték, végül 8 óra 30 perctől ismét egy premier, az Utazó című horror.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
2: Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Még változatosabb zenék úton hazafelé. Veletek. Fox FM. Összeköt.

Dua Lipát és Pure Admiret hallattátok, ez volt a These Walls 2025-ből, és már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a fantasztikus nyári aspünköst hétfőnek a lendületét, Shakira következik a Black Eyed Peas-szel közös Girl Like Me című

0: Switch Discot hallottátok, ez volt a 2025-ös I Found You. És én ezzel a trackkel búcsúzom, köszönöm, hogy velem tartottatok. Köszi, hogy a Paks FM-mel tartottatok. Tartsatok továbbra is velünk, én azt tanácsolom. Én Gratz Levente vagyok, és holnap a délutáni órákban találkozhatok velem. Legyen királynapotok, sziasztok srácok!
1: Mindjárt folytatjuk a Best of Élesztő összeállítással. A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Nagy a család, sok a barát, jó a kollektíva. Gyertek hozzánk! Családi, baráti, céges rendezvények remek helyszíne a Solti Kurta Kocsma. Amit garantálunk, gazdag ízvilág, féken tartott árak. Kurta Kocsma és étterem Solt, Kecskeméti út 72. Friss ajánlatunk pünkösdi lakomák, gazdag sültestálak a Kurta Kocsmában. Tudod, ha jót akarsz enni, a kurtába kell menni.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Titkos szavazáson 51 igen és 36 nem szavazattal a szlovén parlament pénteken Janez Janzát, a szlovén demokrata párt elnökét választotta meg, Szlovénia új miniszterelnökévé adta hírül az MTI. A 68 éves Janza a szlovén politika egyik legismertebb és legrégebb óta aktív szereplője. 1990 óta minden parlamenti választáson mandátumot szerzett. A szlovén demokrata pártot 1993 óta vezeti, és korábban háromszor volt miniszterelnök. Pénteken átvette a Szeged város díszpolgára címet Krasznahorkai László Nobel-díjas író. Az MTI értesülései szerint Szegeden mintegy két évtizede hagyomány, hogy a város új díszpolgára néhány a munkájához érdeklődési köréhez kapcsolódó könyvi jelképes gazdája lesz a Somogyi Könyvtár muzeális gyűjteményéből. Krasznahorkai László két könyvet fogadott örökbe, Thomas Pynchon 2006-ban megjelent Ellenfényben című regényét, valamint Timon Sámuel 1735-ben megjelent Tibiszki Ungarié Fluvi Nocio Vagique Ex Parte című kiadványát. Május 31-én rendezik meg a gyereknapot Györkönyben a Pincehegyen, ahol egész délután színes programok várják a családokat. A 14 és 18 óra közötti eseményen lesz többek között csillámtetkó, lovaglás, kézműves foglalkozás, légvár, gokárd, legóstand és tűzoltóautó bemutató is. A program részeként 15 órától gyereknapi focikupát, 16 órától pedig a Györkönyi Cheer Dance Team fellépését láthatják az érdeklődők. Május 29-én és 30-án rendezik meg Tolnaváros napját Tolnán a Hősök terén. A kétnapos esemény pénteken Komjáti Tamás néztővő népi iparművész kiállításának megnyitójával indul a Tolnai Művelődési Központban. Szombaton ünnepi testületi ülés, helyi művészek, csoportok fellépése és koncertek várják az érdeklődőket. Este 18 órától a rockzene szerelmeseit várják a színpad elé, 21 órától pedig a 4-es Street ad koncertet, majd 23 órától DJ Avero zárja a napot. A rendezvényt Vidán Park büfé, fajátékok, arcfestés és sakkprogramok is színesítik.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
3: Nehéz küzdelmes és fordulatos meccsen nyert az ASE a Kaposvár ellen hazai pályán 77-71-re. Az első félidőben a vendégeknek állt a zászló, a félidőben 43-39-re vezetett a Kaposvár. A 28. percben fordult a kocka, átvette az irányítást az Atom. Az utolsó etap derekán szoros küzdelem alakult ki, de a Paks volt többnyire lépés előnyben. A végjátékra aztán érvényesítették akaratukat a hazaiak, és végül 77-71 arányban nyertek, ezzel életben tartva a bronzéremért vívott csatát. Benke Szilárd röviden és lényegre törően nyilatkozott a győztes meccs után.
4: Fantasztikus meccs volt, egy pár mondatban értékelt, nem volt könnyű kiharcolnotok itt az életben maradás.
5: Nem, valóban nem, ez egy csúnya meccs volt, egy fontos dolog volt, hogy behúzzuk, úgyhogy örülünk, hétfőn megyünk Kaposvárra, és most már végre igyekszünk járni idegenben is.
4: Hogy érzed, mi volt a kulcsa a győzelmeteknek?
5: Csak jobban akartunk, ahogy mondtam, egy csúnya meccs volt, aki jobban akar, az nyeri meg, ma mi akartunk jobban.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most... Vissza a Paksfm slágereihez és a Best of élesztőhöz.

0: Ez a Pax FM és a Best of Élesztő.
1: Ez már a harmadik olyan beszélgetésünk, amikor szóba jön egy bizonyos sztori, amit most lehet, hogy hallani is fogunk.
2: Hát nem, jön a fesztivál szezon, meg jön a nyári, hát ahogy te mondod, lazulás, és kicsit az emberek szeretnek, nem tudom, Balatonra járni, Dunára, hasonlók, és én az étire akárhányszor ránézek, én nem tudok nem nevetni, mert van egy sztori, ami majdnem, hogy közös, lent voltunk Siófokon, ugye fiatalok, el vagyunk, éljük az életünket, többet nem kell mondani, és én másnap csak kapok egy hírt, meg képeket egy bizonyos boilerről, és innentől átadom az étinek a történet mesélését.
1: Ez fejtsd ki már.
3: Történt egy kis kalamajka. Maradjunk annyiban. Nem, hát az volt egyébként a sztori, hogy Siófok legnagyobb szórakozóhelyén voltunk, de meddig bulisztunk egyébként, és nem tudom, hogy nálunk, nem, vagy nekünk Sóston volt a szállásunk. Uh-huh. Az nem tudom mennyi, szerintem egy ilyen 6-7-8 kilométer lehet.
2: A Petőfi sétánytól,
3: vagyis hát attól a buli komplexumtól, ahol mi voltunk. És akkor haza kellett menni, hát nem taxival, én például félig rollereztem, félig meddig rollereztem.
1: Félig rollereztél?
2: Azért, mert nincs meggyőződve róla szerintem.
3: Lehet bérelni ezeket az elektromos rollereket, és van egy zóna, amin kívül nem mehetsz. Igen. És ott kell hagyni, úgyhogy utána gyalogolnom kellett.
1: Ja, azért félig.
3: Igen, ez tüzetesebben egyébként a Sóstai vasútállomásról le tudod rakni utoljára ezeket az elektromos rollereket.
2: Szabadi Sóstó.
1: De az tök jó, hogy vasútállomásig mehetsz már, és valaki meg pont kb. Csak addig mehet.
3: Vagy nem vasútállomás, hanem egy vonat megálló.
1: Ja, menő. Oké. Okay. Na igen. Szóval.
3: És ahogy leszálltam este,
2: hajnalban,
3: és bandukoltam haza, még körülbelül másfél kilométer lehetett a szállástól, megláttam, hogy rám csillan egy boiler a gyárokba.
1: Ilyenekre van kiegyezve a szemed
3: egyébként.
1: Úgy megy mindenhova, hogy van egy boiler, igen.
3: Hát nem, de most ezt elég egyszerű volt kiszúrni, mert pont így a holdnak a fénye rácsillant, és egy nagyon gyönyörű fehér
2: hajtó. Tudod, nem ez a kis boiler, az az igazi nagy.
1: Egy ja,
3: gyönyörű 80 literes fehér
1: hajtó. Gyönyörű a holdfényben derengő 80 literes boiler.
3: És mondtam, hogy nekem ez kell. Úgyhogy...
1: De várjál, hogy mégis... Hogy jutottál arra a következtetésre, hogy ez neked kell?
3: Na, gondolom lomizás volt, vagy nem tudom milyen, hát, vagy nem, nagy takarítás.
2: Te vetted úgy.
3: Lomtalanítás.
2: Ez valakinek kellett, azóta keresi.
3: De akkor miért rakja ki az utcára? Tudod?
2: Szegény visszament Pécsi.
1: De várjál, mi van? Tehát mi van?
3: Az is rá volt írva, hogy elvihető, csak lekopott, amikor vittem.
1: Oké. Okay. Várjál, de igen, tehát meglátod a boilert.
3: Fölvettem a vállamra, és akkor elkezdtem vele lépkedni. Nagyon nehezen jött fel a vállamra, elkezdtem vele lépkedni, és tudod, azzal a lendülettel vitte a boiler jobbra-balra,
1: igen.
3: És le kellett tegyem körülbelül 5-6 méter után, mert nagyon-nagyon nehéz
1: ez
3: volt.
1: Ez nem fog menni, igen.
3: Igen. Ledobtam a vállamról, felborult, majd a szemem láttára kifolyt belőle 20 liter víz. Körülbelül.
1: Hoppá.
3: Utána gondoltam, hogy ennyivel könnyebb lesz.
1: Igen, persze, ez csak jó lehet.
3: Fölvettem a vállamra, hazamentem a szállásig, elcipeltem, és beraktam a sátorba, mivel sátoroztunk is, és lefeküdtem aludni.
1: Mellé?
3: Igen.
2: És reggel én már csak annyit kapok, hogy jön egy kép az étit, és mi történt, és akkor hát az a vicces, hogy elvileg az éti félkomással hozott egy ilyet, és az a jó, hogy sétált 3 kilométert, reggel meg józanul nem tudja megemelni.
3: Nagyon nehéz. Nem tudom, hogy... Nagyon nehéz volt egyébként.
1: Amúgy basz, hogy egy boilerről van szó, szóval miért nem görgetted, tudod?
3: Ja, hát mert rajta voltak ugye a tartókozója, ja. És akkor... Mindig ugrott volna egyet.
1: Volt. De várj, és
3: azt kellett volna, hogy ráállok a tetejére, és haza arra, gurulok fel, vagy úgyhogy tudod, lépkedek a boiler tetejére.
1: Arra ébredtél, hogy ott fekszik melletted egy boiler.
3: Igen, tulajdonképpen.
1: Igen, de ez, hogy mondjam, kellemetlenebb dolgokra is ébredtem már.
3: Nagyon szóval kár, hogy ezt nem tudjuk vizualizálni most.
1: Hát szerintem mindenki el tudja képzelni, hogy ott fekszed a sátorban, és ott van melletted egy 80 literes boiler.
3: Igen. Egy nagyon jó pízköves volt.
1: Mielőtt még lelépünk zenélni, egyetlen egy kérdésem van még.
3: Igen?
1: Meg van még?
3: Nem.
2: Tényleg, mit csináltál vele?
3: Nem.
1: Hát, hogy mit csinált veled inkább?
3: Elraktam emlékbe.
1: Igen.
3: Egy de olyan helyre, hogy én is tudom, hogy hol van.
1: Hogy lehet elveszteni egy 80 literes bojlert?
3: Ott majd elmesélem. Ez majd egy másik sztori. Ez majd egy következő sztori lesz.
0: Best of Élesztő. Élesztő! A Paks FM-en.

0: Of élesztő.
1: Élesztő.
0: A Paks FM-en.
2: Mi pedig itt vagyunk, és folyamatosan kajákról beszélünk. Miért? Gondolom, már iszonyat éhesek vagyunk.
3: Így van, ma se reggeliztünk még.
2: Nem.
4: De miért nem néztek? De nekem kéne valahogy csinálni.
3: Mert majd én elmondom, hogy miért az étére nézünk, mert egy ilyen iratlan szabályunk van, hogy mindig máshoz pogácsát reggel, és most az éti.
2: Igen.
3: Az étinek kellett volna, és üres kéze beállított.
2: Üres, képes volt.
4: Én lettem volna most a pogácsahozó.
3: Hát,
2: igen.
4: Mert múltkor mennyit hoztam? Mert annyi volt itt, akkor a halomban itt.
3: És ez kihozta? Én.
2: Így van.
4: Mit, amikor nem voltál itt, meg ketten csináltuk az élesztőt?
3: Hát abból én mikor ettem?
2: Jó, az, hogy tényleg.
4: Ugye, halomban álltak a pogák.
2: Így van.
3: És
4: képzeld, hogy át kellett hívni a szomszéd építkezésre a munkásokat, hogy lapáttal hányják arra a pogácsát, mert annyi volt.
2: Konkrétan hívtunk embereket, hogy könyörögünk, segítsenek be.
3: Nem vagyok.
2: Ja, egyébként igen, hagyjuk már ezt. Egyértelműen csak azért veszünk kajákról, mert meg tudnánk enni egy ökröt kávé, de... Na jó...
4: Nem szabad enni.
2: Jó, de szabad
4: annyit,
2: enni.
4: Annyit.
2: Szabad enni, és felismerült itt már az adás előtt, mert eleve úgy jöttünk a stúdióba, hogy még bármilyen élő bejelentkezés, meg ilyenek előtt Ábival már arról beszélgettünk, hogy ilyen étterembeli élményeinkről. És igen, itt felmerült egy kicsit a kis adag, de módos és nagyon igényes kaja, illetve a nagy adag kaják között étteremben, hogyha étterembe járok, nekem kardinális kérdés, hogy ott jól is lakjak, mint az állat. Úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog nekem. Te ezzel szemben, Ábi, pont valami nagy csalódásról adtál számot.
3: Igen, hát én olyanokra emlékszem, amikor ugye elmegy a vidéki Pestre, vagy valami hasonló, és ilyen exkluzív éttermek, vagy exkluzív nekem éttermek. Exkluzív, mert
4: nem csak Budapesten van.
3: Ja, jó, azért mondom, hogy talán Pesten történt meg ez az egy alkalom, és azt mondják nekem, hogy megkérdezem, direkt megkérdezem. Ezek miatt megkérdezem, hogy mondom, jól lakok vele? Jelenleg olyan, hát súlyosabb emberről szeretek enni. És megkérdezem, hogy jól lakok vele, mennyi az arány, ez egy tészta volt, tészta, hús arány, hú, hát még senki nem panaszkodott. És kihoztak egy, hát számomra egy falatnyi kaját, de hát mindenki megírja ezt az asztalnál, hogy senki nem lakott volna jól vele.
4: Jól egy szád van.
2: Ja, az biztos. És ez az, amire rá akartam kérdezni nálad, Zéti, hogy legitime az a kérdés vásárlók részéről, hogy ezzel jól lakok-e?
4: Igen, csak akkor előre fel kell tüntetni egyébként. Meg nem szabad akkor félreinformálni a vendéget. Én úgy vagyok vele. Tehát, hogyha akkor az étel, akkor...
2: De azt...
4: De közölni kell.
2: Ez nem modortalanság megkérdezni ilyet?
4: Mit? Nem.
2: Ez étteremben teljesen
4: kicsit. Nem. Én például biztos, hogy úgy csinálnám, hogyha én lennék mondjuk a vendéglátó, hogy felhívnám arra a figyelmet, hogy három dolgot válasszon az étlapról, mondjuk az előételek, a főételek és a desszertek közül egyből, hogy mondjuk a három fogás ad ki egy egész étkezés, aha, nem csak egy főétel. Mert ugye a magyar éttermeknek a többsége azért arra van be szocializálva, vagy ez hülyeség szó. Vagy...
2: Arra állva.
4: Igen. Hogy kérsz egy főételt, és jól laksz.
2: Ja.

0: és meg ezek a 20 arány, engem inkább a 20 arány zavart a legjobban, mert ilyen három nagyon kicsi kis 20 darabot tettek a tészta közé.
1: De ez azért van egyébként, mert sok étterem, meg ez egy, tényleg egy nem trend, hát régóta dívik ez már, tudod, hogy nem azért mész étterembe, hogy jól lakja, hanem azért, hogy így az ízeket...
0: Szörnyű.
2: De jól is lehet lakni. Én ugye például dolgoztam úgymond az általad említett elit körben, és nagyon sokszor megkaptam a fine dining éttermekben, és nagyon sokszor megkaptuk azt, hogy bármi ezt elmosogat. Ugye ez a legátlagosabb.
3: Igen.
2: Egyébként hát egyrészt nagyon rosszul esett, hogy dolgoztam vele 17 órát, igen, egy nap, úgyhogy körülbelül háromszor volt időm elszívni egy-egy szál cigarettát. Aha. Most csak az időt akarom szemléltetni, persze, hogy mennyi szünetünk volt. És semmi, akkor a végén mondanak egyet. Másrészt meg egyébként meg nem, mert szerintem nem volt olyan az étteremben, aki úgy ment el volna. Vagy egy ilyen étteremben nincsen, aki úgy megy el, hogy éhesen.
1: Igen, pontosan. Meg egy ilyen étteremben úgy mész, oda tényleg, hogy tudod, hogy mire számítsál. És vannak éttermek, ahova úgy érdemes betérni, hogy itt most csillapítom a
0: de az Éti mondta is a csárdákat.
1: Aha.
2: De igen, de például, ugye amikor ahol én dolgoztam, ott egy hétfogásos menüsort adtunk, degustációs menüként feltállalva, és annak az még van kettő kiegészítő fogás, ami nincs van az étlapon, csak az, hogy mindenkinek jár igazán. Tehát 9 fogás magyarul.
1: Igen.
2: És azt számolgattuk ott mindig, hogy amikor étlapváltás is volt, hogy nagyjából az ételeknek az összsúly, ami kimegy a tányérom, nyilván 9 részletben, de majdnem 1100 gram.
1: Aha.
2: Aki, szerintem, aki 1,1 kiló kajától nem lakik jól, hát akkor nem, azt már nem tudok hova.
0: Azért mondom, hogy most megint más, hogyha nem azt mondom, hogy fel van tüntetve. Vagy nem, én ezek ellen sem vagyok, csak ez az alkalom, ez bennem mély nyomot hagyott, mert éppenséggel ebédelni mentünk, és én, ha ebédelni megyek, és pénzt adok ki az ételért, én szeretek jól lakni. Lehet bármilyen, hát én ezen az oldalon vagyok, nem mint te, hogy lehet bármilyen Michelin csillag, vagy éppenséggel exkluzív étterem.
1: Hát ő szeretett ezt a kettőt.
0: Egyszer-kétszer lehet egy olyan alkalom, ez is egy olyan alkalom volt, hogy inkább a családról szólt, vagy hasonló, de utána nagyon ciki megállni a Mekiben. Nem? Most
1: igen,
0: bocsánat, hogy ezt mondom,
1: igen,
0: de tényleg azért mi szerintem mindennyien egyet értetünk abban, hogy tényleg vannak azok a szintű árértékarányok, hogy inkább nem kérsz még egy desszertet, vagy még egy ételt, mert egyszerűen fáj.
1: Ja, igen. Van egy egyensúly, amire lehet törekedni szerintem a kettő között.
2: Akkor rossz az étteremnek annak a marketingben. Pont erről beszéltük, hogy a Meki az mekkora egy ilyen aljadék cég, hogy szerintem aki egy ilyen, hát tényleg marketing szempontból.
1: Abszolút, hát persze, hát olyan brutális
2: agresszív
1: is nagyon hatékony.
2: Egy belesember most mind az ámbival szerintem egy 6-7 ezer forintos kosárértékben megeszünk, hogyha éhesen bemegyünk, nem?
0: Sajnos, igen, én 5000 forint alatt nem szoktam, mert alapból két burgerre kezdek, erről most szokok le, csak hogy kicsit tartsam a normalitást, de igen, bőven.
1: Igen,
2: én
0: hát
2: is.
0: Amikor egy menü 3000 valahány száz már közepes, vagy kis menü, vagy mit jelentenek ezek?
1: Igen, akkor abból könnyű már meg lenni ennek az értéknek.
2: Igen.

0: Élesztő.
1: Élesztő.
0: A Pax FM-en.
2: Nem köszönsz?
3: Én nem köszönök. Én megköszöntem reggel.
2: És aki most kapcsolt itt a frekvenciára.
4: Hát le van ejtve. Miért nem előről hallgatja a műsort?
3: Így van.
4: Mekkora power move. Na igen, oké. Ábit legközelebb se konferálok, mert előleg tudja, hogy itt vagy 16 Celsius fokon odakint. Erre a brutál napsütésre számítsatok egész álló nap. 25 fok lesz a max, ameddig felmegyünk délutánra. Holnap 27, vasárnap már 28 fok lesz. Szökjetek meg a hétvégére, lépjetek le, menjetek el város nézni, de inkább amúgy menjetek ki a természetbe, menjetek kirándulni, túrázni egyet. Vízpart közelébe érdemes. Én például a Balatonon fogom
2: tölteni a hétvégémet.
4: Ezeket a madarakat vigyétek meg az Isten szerelmére. Már hányszor, de ezerszer megmondtam, hogy a izé napos csibéket, azokat ne az asztal alatt, a keverőpult alatt tároljátok, hanem vigyétek.
2: Ábi nem bír magával. Nem hívunk meg olyan embereket, akik tudnak állathangokat utánozni?
4: Miért nem hívtál még?
2: Vannak olyan emberek, akik állathangokat tudnak utánozni.
4: Nem is akárhogy.
2: Tehát nagyon, nagyon hitelesen.
4: Mutassam. És ismersz ilyet? Igen, hát most nem tudom, erre gondoltunk, hogy nem Ábi az.
3: De hogy van, nyihaha, meg ilyen.
4: Igen, szuper vagy, nagyon jó, köszönjük.
2: A konditeremre tartottunk, tehát leszögezve egyébként, mielőtt elköszöntünk volna.
3: Sport, biciklizés.
2: És megbeszéltük, hogy igen. Monoton a kondi, mármint, hogy nekünk, hát, nekem és Ábinak.
4: Igen.
2: Olykor, igen. Neked olykor.
3: Igen, igen, de meg lehet találni a motivációt, hogy elmenjen az ember. Például most abszolút. Én párba járok, van egy haverom, akivel eljár a heti 3, szóval itt túlzásban sem viszem, de leedzek.
2: Eljárnak veled.
3: Ja, fizetek, tudod mennyibe kell. Személyedző, de mindegy.
4: Na, várjál, Ábi, és tehát, hogyha párban mész, akkor annak a motivációs faktora nagyobb? Tudjátok egymást húzni ebből a szempontból?
3: Igen, igen. Mert úgy, ahogy mondod, idő szerintem úgy, ahogy most itt az előbb gyümölcsökről beszéltünk, de...
4: Hál' Isten.
3: De az más, hogy pont azt akartam az a kapcsolatban mondani, hogy más téma, hogy nekem például, ugye mondtad, hogy neked mi a kedvenc gyümölcsöd, én meg azt mondtam, hogy nektek van egy kedvenc gyümölcs, mert én most tartok ott, hogy nekem most van egy kedvenc gyümölcsöm, de lehet, hogy két hónapban nem az lesz. De nyilván van egy ilyen teljes, és szerintem az edzési, nekem ilyen. Igen. Valamikor nincs kedvem, és így most motiválom magamat, főleg így az elején, mert csak egy hónapja kezdtem el úgy rávenni magamat, okay. Hogy akkor újra, legalább heti 3, és így, hogy ketten megyünk így, így közben beszélget, visszajelzés, segítesz a másiknak, ahogy mondtam.
4: Igen, telik az idő jobban.
3: Így van, meg akkor már nem a kocsmában ülünk, hanem vagy így...
4: Csináltok valami
2: ilyen. Igen, a kocsmában nem lehet edzeni.
4: Amúgy tuti, hogy 100%-ig meg vagyok róla győződve, hogy vannak olyan törekvések, amik ma próbálták összehozni ezt a kettőt.
2: Tehát nem lehet, szerintem nem lehet összeegyeztetni.
4: Tudom, de tuti, hogy van kondi kocsma már.
2: Vagy nem itt tudom, van az újabb piacirés, ugye már mondtam, hogy...
4: De azért mondom, tehát, hogy nyilván... Úgy fordult ez meg a fejembe, hogy várjunk csak. De aztán közben vele gondoltam, hogy ez annyira kézenfekvő baromságnak tűnik, hogy valaki már biztos gondolt rá.
2: Igen.
4: Sajnos.
2: Igen, azt mondtam, hogy...
4: Sajnos. Gondolj bele, besülözöm mind az állat.
2: Hogy volt ez, Levi? Nekünk elmesélted szünetben, hogy most hogy volt a kedvenc gyümölcsöd?
4: Jó, kedvenc gyümölcsöm. Hallod? Egyszer magamnak szegeztem a kérdést, hogy mi a kedvenc gyümölcsöm. És legnagyobb meglepetésem, nem tudtam rá válaszolni.
2: Csak mert az előbb szóba hoztok, bocsánat, igen. Hogy belevágok.
4: Nem tudtam rá válaszolni, ezért a következőt csináltam. Fölírtam egy papírlapra az összes gyümölcsöt, amit valaha kóstoltam már. És párokba állítottam őket, és mindegyiket megnyerte egy gyümölcs, ugye? Tehát melyik jobb a kivi vagy a sárga dinnye. És tudod, hogy voltak, hát ebből mondjuk például a sárga dinnye nyerne, és a
3: paradicsom vagy a dinnye.
4: És ez addig ment ilyen kiesés az alapon, amíg maradt kettő, már nem is emlékszem, mi volt a másik, és így az egyik az elvitte a prímet.
3: Maradt, és mit te is meglepődtél?
4: Maradt az áfonya. Az áfonya a kedvenc gyümölcsöm, és én is meglepődtem, mert nem tudtam.
2: És mi lett volna akkor, hogyha például megcseréled a párokat? Vagy mondjuk összekevered az egész?
4: Hát figyelj, teljesen ömlesztve írtam le, tehát szerintem ugyanez jött volna ki.
3: Igen, de érdekes, én is szoktam olyat látni, hogy a legtöbbször én focistákkal, hogy
4: persze,
3: hogy most erőset mondok, de hogy Ronaldo veri Messit ebben a párhazban, de... Jó, nem. Egyébként a nyertes az más, hogy az elvileg mindenkit kell, hogy verjen. Szóval igaza van, hogy igazából mindegy, hogy ömlesztve van, vagy cserélgeted.
4: Na várjál, figyelj, tehát annyi az egész, hogy ezt meg kell csinálnom még egyszer.
3: Igen.
2: Igen.
4: Most már teljesen random, véletlenszerűen fölírni a gyümölcsöket, és most mi jön neki. De egyébként utána vettem egy vödoráfonyát, és eltüntettem az egészet 5 perc alatt.
2: Hát ez jót jelent.
4: Szerintem ez jót jelent.
2: Nekem nem tudom, mi a kedvenc gyümölcsöm egyébként.
4: Csináld meg ezt.
2: Játsszuk rá. A gyümölcsök párbaját.
4: Figyelj, szerintem ez egy jó metódus. Két oldalt fel kell írni a gyümölcsöket, és párokba állítod őket.
2: Igen, egyébként.
4: És miért? Volt olyan nagyon egzotikus gyümölcs, amit már kóstoltál?
2: Én szerint. Hát a durián.
4: Az mi? Azt nem is vágom.
3: Hát ezt ne akard enni, mert utána olyan büdös leszel.
4: Miért ez mi?
2: Én, hát nem tudom elmagyarázni.
3: Mindjárt mondom.
4: Olyan gyümölcs, amit nem lehet elmagyarázni, ez érdekel.
2: Most így hirtelen nem a kinézetét próbálom definiálni, de egy ilyen úgy képzelt el, mint egy éretlen kakaóbabot nagyba.
4: Okay.
2: Nagyjából úgy néz ki, egy ilyen zöld színű, kicsit egy ilyen rücskös, tüskés gyümölcs,
4: okay.
2: És nagyon-nagyon büdös.
3: Nagyon büdös. Én ilyen feldolgozott formában hoztak Dél-Koreából, azt hiszem onnan is van talán elhíresülve, és ilyen feldolgozott formában adtak nekem cukorkát.
4: Igen.
3: Egyek, mert finom. Hát okay. Bekaptam, de közben már büdös volt a szobában. Ez olyan szinten, mit mondtak, meg nem tudom felidézni, hál' Istennek nem tudom felidézni, de olyan szinten, mint hogyha megettél volna, vagy megittál volna egy adag hagymát, vagy hagymalevet, vagy ilyen nagyon durván erős szaga van.
4: Atya úristen.
2: Hát,
3: és eszed is jó. De hogyha de tényleg, vagy hát ez a gyümölcs nem tudom, hogy ilyen-e, de amikor meg eszem ezt a kis cukorkát, és gondolom, ilyen a maga a gyümölcs is, aki igen. Melletted van, hát az nem akar melletted lenni, mert azt a bűzt, azt nem lehet kivérni.
2: És az a gusztustán, hogy a szádból árasz ki egyébként.
3: És tényleg, és
4: maga
3: és az íze az meg tök átlagosan jó.
4: Figyelj, ez olyan, mint a svédeknek van a surströmming, az a hal.
2: Gusztustalan az is. Ja, ez egy erjesztett halkonzerv.
4: Konkrétan olyan videót láttam annak a konzervnek a kinyitásáról, hogy ez csak úgy lehet, hogy attól a helytől nagyon messze, ahol majd enni fogod, és egy vödör vízben. Csak is úgy.
2: Okádnak.
4: Csak is úgy, igen. De hogy ez a jellegzetesség meg elvileg, amúgy ízre meg ez is olyan, hogyha túlteszed magad a szagán, akkor már finom.
2: Ki kell áztatni. Hát elvileg nagyon-nagyon sós hal íze van.
4: Aha.
2: De
4: ott... Ezzel kíváncsi lennék rá, csak így. Mégis miről beszél minden.
2: A svédektől, aha. Ahonnan ez jön, vagy ahonnan ez eredetileg származik, ők úgy eszik, hogy tejföllel, meg lila agymával összekeverik, és akkor egy ilyen pirítósra rákerítik. Tulajdonképpen egy krémet csinálnak belőle egyébként ők.
4: Megéheztem egyébként annak ellenére, hogy most tettem.
3: Majd leszünk neked duriánt, oké? Okay?
2: Főzünk valamit, egy ilyen duriános, jurströmmingos előétel.
3: És addig vagy jó, ameddig csak te eszed.
2: Itt igen, addig... kinyitunk a stúdióban egy ilyen halkonzervet.
4: Itt a stúdió, érted, ebben a kis zárt helyiségben, őristen. Az utolsó adás. Már is költözhetnek.
2: Olyan ruhába jönnének takarítani, mint a szellemírtók, tudod. De ilyen
4: begyvédelmi.
2: Kezes lábasba.
0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: Best of élesztő.
1: Élesztő.
0: A Paks FM-en.
2: Egy fantasztikus óra kezdés után fantasztikus folytatás. Ha zenéről volt eddig szó az elmúlt három percben, simán mondhatom, hogy most is arról lesz. Olyan bulit csaptunk itt a stúdióban. Jó reggelt!
3: Jó reggelt!
4: Jó reggelt!
2: Cseke Klára van itt a stúdióban velem, akkor még egyszer szeretettel köszöntelek.
3: Sziasztok!
2: Mész tanítani.
3: Igen.
2: Zenét, éneket,
3: igen.
2: De pár perced van.
3: Igen.
2: Negyedkor elengedlek. És itt van fantasztikus lányod, akiről szól ez a ma reggel, Cseke Tíme. Szia, jó reggel.
4: Jó reggel.
2: Abból az alkalomból invitáltunk téged ma a stúdióban, mert a Bartók Béla Konzervatórium jazz tanszakára az országban egyedüliként vettek fel téged. Szívből gratulálunk.
4: Köszönöm szépen.
2: Erről fogunk beszélgetni, de beszélgessünk előtte erről a fantasztikus performance-ról, amit itt műveltetek a Réi slágere alatt, és előtte is. Minden a zenéről szól, Klári? Az életetekben? Nálatok igen? Bármivel lehet zenélni.
4: Mindennel.
2: Ezt itt prezentáltátok nekem, így ébresszük fel 7 óra után a hallgatókat, mutassátok már meg, tehát teljesen mindegy, hogy kulcscsomó, gyűrű, kivitted?
3: Hát nem baj, tapsolok egyet.
2: Tapsolsz egyet?
3: Kezd el te.

0: Bármi.
1: Erre nem számít. Ez most egy betanult dolog, vagy csak Timi elkezdett egy ritmust?
0: 7-8-adban.
1: Tessék! Oké, okay. Jó, na tehát ott csak ugye a hallgatók is értsék, aki esetleg a videónkat nem látja, gyűrűk vannak az ujjadon.
0: Igen, ezeket összekocogtattam.
1: Ezeket összekocogtattad, adtál egy ritmust,
0: igen.
1: És arra anya már hozta a dallamot, vagy a dudorázat.
2: Igen. Egy alapot, igen.
1: Bármivel is lehet.
2: Ráúszik, igen.
1: Aha, ő meg ráúszik, oké. Okay. De egyértelmű volt, hogy Timiből énekes nő lesz, Klári?
2: Nem.
1: Vagy még nem tudjuk, hogy énekes nő lesz-e belőle?
2: Igazából az volt a szerencsés, mint a Kovács Aliznál is, hogy már nem tudom, hatodikba álltál elő ezzel. Igen. Hatodikba mondta, hogy ő is énekes szeretne lenni, és méghozzá jazz énekes, ami nagyon komoly feladat, és akkor hozzácsaptam így a akkor felkészülő diákokhoz, és mindig részt vett a szolfés órákon is, énekórákon is, és mindent így ellesetett, illetve az utóbbi időben meg nyektetett, hogy minden nap, amikor fáradtan hazajöttem Dunaföldvárra, hogy akkor most szolfésozzunk, anya, akkor zongorázunk, akkor énekeljünk, akkor mindig valamit csináljunk, de hát ez vezette a célhoz.
0: De ez nem mindig így volt. Volt olyan, hogy ő rángatott engem le, de ez egy jó dolog volt, mert aztán én is átvettem ezt, hogy akkor most te is jössz fáradtan.
1: Ugye nálatok Timi apa is, anya is zenei fronton tanít, és igen, működik. Ez abszolút meghatározó volt, gondolom én?
0: Hát nagyon sok segítség volt ez alapján, hogy ott voltak, és figyelsz, nekem már tudnám magyarázni, és oda leül az asztalhoz, hozza egy füzetet, és rögtön elmagyarázza, és ez nagyon sokat segített.
2: De szerintem, bocsánat, volt egy pont a Lamantin Jazz Fesztivál.
0: Az változtatott meg mindent, igen.
1: Igen. Mi történt ott, és mikor történt?
0: Nyáron.
1: Most tehát, nyáron?
0: Nem most nyáron.
2: Három éve.
0: Akkor még basszusgitárral voltam ott.
2: Igen.
0: Igen. Hát kaptam egy jó nagy tömeg jazz, aztán...
1: De várjál, ott te felléptél ezen a fesztiválon?
0: Hát...
2: Ez egy tábor és fesztivál.
1: Értem.
0: Igen.
2: És ott tanulunk reggeltől estig, előadásokon veszünk részt, külön órákon, ő bejött az énekóráinkra is, és este egy koncerttel zárunk, majd a koncert után még egy
0: jam
2: session van, uh-huh. És akkor éjjel 2-kor lefeküdtünk, reggel 8-kor keltünk, és már mentünk ének.
0: És újra meg órákkal. Újra, és ez nagyon jó volt.
1: Uh-huh. Pedig hát biztos Timi voltál zenei táborokban, ezen kívül is. Vagy nem? Ez volt a legmeghatározóbb.
0: Ez volt a legmeghatározóbb, a legszabadabb.
1: Ami téged arra ösztökélt, hogy majd, amikor eljön a továbbtanulás lehetősége, akkor mindenképpen zenei úton folytasd?
0: Igen.
1: Hány éves vagy most?
0: Most 14 vagyok.
3: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: Best of élesztő.
1: Élesztő.
0: A Paks FM-en.
2: Mondhatnám úgy is, hogy segítségkéréssel folytatjuk, mert nem biztos, hogy örül Kis Tormás polgármestere, hogy így konferálom fel. Borzda Ferencet köszöntöm itt a stúdióban. Jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
2: Milyenek az útviszonyok a Kis Tormás Köles Tengelic Paks távon?
3: Tökéletes.
2: Tökéletes.
3: Tökéletes.
2: Arra jöttek járható. A Tour de Hongrie-sek is, a kerékpárosok pár nappal ezelőtt, ugye nekik jó volt, akkor nekünk is jó. Szeretettel üdvözöllek itt a Paks FM stúdiójában. Azért invitáltunk meg, mert tudomásunkra jutott, hogy segítségre van szükség a Kistormási templom ügyében, amely tulajdonképpen úgy tudjuk, hogy olyan állapotban van, hogy már miséket sem tartanak, hogy mióta azt te majd elmondod. És annyit előzetesben hadd áruljak el a hallgatóknak, én is most tudtam meg, hogy ez az egyetlen temploma a településnek, és ráadásul már nem az egyházi.
3: Ez így van. Az egyház sajnos a rossz állapota miatt lemondott róla, és az önkormányzat tulajdonába került a templom, hogy próbál, így több esélyünk van esetleg tenni érte.
2: Hallod, én még nem is hallottam ilyet, hogy az egyház lemond egy templomról, egy épületről, amely 1777-ben épült.
3: Így van, 1777-ben szentelték fel, és 1776-ban történt az alapkőletétel. A tornyát azt az 1781-es türelmi lendület után építették hozzá, mert ugye az evangélikus templomnak addig nem lehetett.
2: Igen, ez jellemző egyébként több más településen is. Mi a templom rövid története, és mi történt a településen, vagy az egyház részéről, vagy a település vezetés részéről, hogy ez így el tudott, ilyen állapotba tudott kerülni, és akkor az állapotokról is beszéljünk majd, illetve arról, hogy milyen segítségnyújtásra van szükség. Szóval hogy jutott el ideig ez a templom?
3: Igazából azt tudni kell, hogy szinte az országban az evangélikus templom közül is az elsők templomok között van. Ugye jövőre lesz 250 éve, hogy felszentelték. Tudni kell, hogy Kistorns ez egy teljesen sváb település volt. És ugye a II. Világháború után a lakosságnak szinte 98%-át kitelepítették. Ugye a evangélikus templomban van szó, így hídgyülekezet nélkül maradt, gazdája nem volt. Így csak az volt, aki amit tudott, azt onnan elvitt, meg eltűnt így az idők folyamán. 1913-ban még a kitelepítésüket akkor esett át a templom egy nagy felújításom tulajdonképpen. Ugye utána a 90-es években, vagy 85-6 körül ott a toronynak kapott elvileg azt mondják egy villámcsapást, és megsérült a szerkezete. Ezt 93-ban leemelték róla, és kapott egy ideiglenes ácsolást. Azóta ez az ideiglenes toronyfedés látja el a funkcióját. A 2000-es évek elején, 2002-ben a kitelepített németek tartottak egy gyűjtést, és akkor felújították a templomot. Most egyesek szerint ennek a felújításnak köszönhető a 2006-os torony megsüllyedés, hogy a csapadékvíz nem jól lett elvezetve, de valaki azt mondja, hogy azért, mert hogy lőszre épült tulajdonképpen a templom, és ugye 2006-ban súlyos szerkezeti hibák jelentek meg rajta, a lepedések. Hát az odáig folyt, hogy életveszélyesen nyilvánították a templomot. Elvileg ekkor az egyház még próbált tenni érte, ugye a polgármester közbenjárásával mikrocölöpözést végeztek, ezzel elvileg megállították a torony süllyedését. Mi 2021-ben végeztünk egy ilyen felmérést, hogy megnézettük, hogy süllyed-e még ez a torony, akkor azt állapították meg, hogy nem süllyed már tovább a torony. És akkor elindult annak a folyamat, hogy meg lett keresve ugye az evangélikus egyház is, de hát ők se szerettek volna valószínűleg egy olyan templom, ahol nincs hídgyülekezet annyira foglalkozni. És akkor végülis oda jutott a dolog, hogy akkor megegyezett az egyház és az önkormányzat, hogy az önkormányzat akkor átvenni ezt a templomot. És amikor 2024-ben polgármester választottak, akkor került tulajdonképpen a templom hozzánk. Én mikor már a választás előtt is mondtam, hogy én szeretném mindenképp megmenteni ezt a templomot, mert ez a falu egyetlen temploma, jelképe egyben. Akárhogy nézzük, az idő változott, az emberek jöttek, mentek, de ez mindig állandó volt Kistormás település életében.
2: Ha valaki most hirtelen nem azonosítaná be, és tudná, én is most tudtam meg a pontos számokat, lehet, hogy a múltkor is megkérdeztem, azóta elfelejtettem, 298-an laknak, élnek elméletileg Kistormáson, illetve ennyi a hivatalos, de 250-en éltek a településen. Kölesd után rögtön, és hát pont az előbb beszélgettük, hogy mennyi, hány kilométer van Kölesd, és
3: egy tábla van minket.
2: Kölesd és Kistormás között, és volt időszak, amikor Kistormás Kölesdhez tartozott, ez nem így van az utóbbi évtizedekben, és hát azt nem tudom, hogy mennyire erős a kistormási öntudat. Tehát, hogy
3: az nagyon erős.
2: Az nagyon erős. Tehát, hogy ők nem kölesdiek, nem, ők kistormásiak. Annak ellenére, hogy volt egy elég masszív kitelepítés. Igen, és a település egyetlen templomáról van szó. Szeretnénk, hogyha a vételkörzetünkben élő vállalkozók, szponzorjelöltek esetleg most tudnának ránk figyelni. Mire van szükségetek?
3: Igazából már tavaly volt egy gyűjtésünk, tartottunk egy elszármazottak találkozóját, akkor sikerült ilyen 600 000 forint környékét összeszedjünk, ebből most egy dokumentációt már sikerült elkészítenünk, most egy statikai vizsgálatra gyűjtünk, valamint hogyha valaki ács vállalkozó esetleg jelentkezne és palatetőt tud javítani, az is egy nagyon jó dolog lenne, mert én megpróbáltam kijavítani azokat a sérüléseket, amik a tetőn vannak, de nem
2: bocsánat,
3: igazán sikerült.
2: Mit jelent az, hogy megpróbált a polgármester úr, fogta a hosszú létrát,
3: Én belülről próbáltam a palatetőt.
2: Ott is kell a létra.
3: Igen, és úgy megpróbáltam javítani, de hát ez sajnos nem sikerült, úgyhogy amiket felraktam palát, az első szél ugyanúgy leszette.
2: Aha, tehát saját kezűleg. Tehát 2024-ben, amikor polgármester lettél, akkor annyira komolyan gondoltad, hogy a templomot helyre kell hozni, hogy még saját kezűleg is megpróbált. Tehát minden elismerésünk. Oké, tehát szükség lenne egy ácsra, aki palatetőt tudna javítani, hogy mekkora javításra van itt szükség, tehát akár, hogy is mondjam, szponzorációban is valaki igazán bevállalhatná egy napos munka?
3: Szerintem ez egy napos munkán is több. Igazából egy 5-6 ilyen lyuk van úgymond a tetőn, amit javítani kéne.
2: Amit javítani kéne, igen. És akkor ezen kívül van ez az a 200 000 forintos statikai, vagy melyik az a...
3: 300 000 forint kellene erre most a statikai vizsgálatra, ugye ez se ennyibe kerülne, csak nagyon rendes lenne. Volt ez az úriember, akivel én beszéltem, és mondtam az anyagi helyzetünk, és ő is úgymond önköltségen megpróbálná ezt megcsinálni.
2: Tehát ő már egy kedvezményes árat mondott.
3: Kedvezményes árat.
2: És erre gyűjtötök most, tehát valamilyen formában forrást kell. Pályázatok nincsenek? Ilyesmire?
3: Vannak pályázatok, meg figyeljük is őket, csak ahhoz is kellene, hogy legyen valami terv a kezünkben, hogy mi alapján, vagy mit szeretnénk csinálni. Ezért lenne fontos ez a statikai vizsgálat, hogy ő megállapítaná, hogy milyen lépésekkel kéne kezdenünk a helyreállítást.
2: Uh-huh. Igen, mert épp akartam volna tovább haladni, hogy akkor nézzük meg, hogy mire van még szükség, mit kell még felújítani a templomon, de akkor ez majd a felmérés után kiderül.
3: Így van, így van.
2: Tehát 2006 óta lényegében senki nem teheti be a lábát a templomba, jól értettem?
3: Hát tulajdonképpen igen.
2: Életveszélyes.
0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: mindjárt folytatjuk. A Best of élesztő összeállítással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. A brit kormány az Európai Unió egységes belső piacához hasonló szabályozás teljes körű meghonosítását javasolja az EU-nak a kétoldalú áruforgalomban, írja az MTI. A BBC brit közszolgálati médiatársaság és más brit médiaorgánumok egybehangzó szombati értesülései szerint ugyanakkor az Európai Bizottság egyelőre nem mutat lelkesedést az indítvány iránt. Magyar Péter bejelentette, hogy már idén augusztusban megkapják a rászoruló családok a 100 000 forintos iskola kezdési támogatást, amely mintegy 700 000 családot érinthet. A miniszterelnök szerint ősszel indulhat a nyugdíjas szépkártya program is. A havi 250 000 forint alatti nyugdíjból élők évi 200 000, a 250 000 és 500 000 forint közötti ellátást kapó nyugdíjasok pedig 100 000 forintos támogatásra lesznek jogosultak. Az RTL-nek adott interjúban Magyar Péter arról is beszélt, hogy jövő héten aláírhatják az uniós források kifizetéséről szóló politikai megállapodást. Bekerült a Magyar Állami Operaház Operarajt programjába a Paksi Csizmadia Bence, mely program célja a jövő opera énekeseinek felkutatása. Csizmadia Bence rádiónknak elmondta, hogy régóta énekel, de nem az opera volt az első műfaj, amivel megpróbálkozott.
2: Ez is egy nagyon érdekes dolog. Igazából én sem ezzel kezdtem. Amikor 4 éve elballagtam szépen a meghallgatásra a zeneiskolába, akkor elsősorban musicalt, könnyű zenei darabokat énekeltem, azonban ez a hangszínemhez és a személyiségemhez ezek annyira nem passzoltak, úgyhogy az Ócsai Anna Mária tanárnővel, aki nekem a magánének tanárom, elkezdtünk a komoly zenei vizekre evezni, és ez innen most már mondhatom, hogy úgy tűnik, hogy ez bevált ez a váltás.
1: A program számára többek között tanulási lehetőséget és szakmai tapasztalatot biztosít, folytatta Csizmadia Bence.
2: Számomra ez tanulási lehetőséget biztosít ezen kívül szakmai tapasztalatot is lényegében. Volt rá példa, hogy az operaházban tekinthettünk meg egy darabot, és előtte-utána pedig bejárhattuk magát az operaházat, fölmehettünk a színpadra, gyors interjút készítettek velünk, hogy milyen érzés az opera színpadán állni, a nagy színpadon, és külön érdekesség volt, hogy ez mondjuk a kezdés előtt 20 perccel történt, tehát a legutolsó pillanatokban történt ez. Szóval ez nagyon érdekes volt. Ezen kívül pedig, mint mondtam, fellépési lehetőséget is biztosítottak. Volt például már fellépésünk Bonyhádon, Pécsett is volt operajthoz köthető fellépésünk, és mint mondtam, Budapesten pedig az Eiffel Műhelyházban lesz ennek a kifutása, a vizsga vagy gála koncert.
1: Madocsa község önkormányzatának képviselő testülete, valamint pénzügyi településfejlesztési és környezetvédelmi bizottság a munkaterv szerinti nyílt ülést tart 2026. május 26-án szerdán 17 órai kezdettel. Az ülés meghívója szerint a grémium 11 napirendi pontot tárgyal, köztük többek között a település 2025. évi költségvetési rendeletének módosítását, valamint a belső ellenőrzési feladatok végrehajtásáról szóló jelentést.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Best of élesztő a Paks FM-en.

0: Ez a Paks FM és a Best of élesztő.
1: Képzeld el, hogy nem azt mondom, annyira még nincs melegem, meg tudom, hogy inkább egy ilyen nagyon kellemes tavaszi történet van, de én valahogy már van fényusz környékén mondom, hol is vannak a nyári slágereink?
2: Igen, jönnek.
1: Rákattintottam a nyári kategóriára, és elkezdtem bepakolni.
2: Hát figyelj, most már május 20 van, szóval mondhatjuk, hogy ez abszolút már ilyen a nyár szele, vagy a nyár sugarai, vagy nem, igen, is tudom, mi itt van. Így a hétvége után természetesen.
1: Ja, kis esős hétvége
2: isteni után időjárásunk volt mindkét nap.
1: Igen.
2: Sőt, hát vasárnap is, ugye. Úgyhogy nagyon-nagyon várom ezt már. Már majdnem melegem volt inkbe.
1: Na, tessék.
2: Amikor így kimentem.
1: Látod? Látod.
2: Hát, na, erre ráraktam csórikámra reggel egy piszét, egy mellényt, és mert 12 fokot írt, vagy mit tudom. Hát mondom, az lehet, igen, hogy még hideg.
1: Pontosan annyi volt.
2: Semmi. Mondtam neki, vedd le. Pulóver.
1: Hát egyébként rétegesen kellett öltöztetned a gyereket lévén, hogy kirándulni ment, és nem is, igen, akármilyen kirándulásra, úgy tudom.
2: Pótruhát is kellett betennem, pótnadrágot, de tettem be hosszút is még egyet, mert föl fognak mászni ilyen kukoricahegyekre. És mondták, hogy hát lehet, hogy koszosak lesznek, meg pótzokni, meg minden, tojom le, hát persze, a gyerek akkor jó, ha koszos. Tehát, hogy tényleg
1: akkor koszosan kapod vissza óvi után.
2: És akkor tettem be rövid nadrágot is a biztonság kedvéért, hogy mivel meleg lesz, azért 24 fok az elég jó idő már, úgyhogy ja, igen,
1: abszolút,
2: úgyhogy
1: abszolút
2: mennek a malomba.
1: Na, de várja, tehát tisztázzuk, tehát Vivi úgy jött be egyébként, csak mondom a kedves hallgatóknak, hogy élete első buszos kirándulása lesz. Mindig elfelejtem, hogy 3 vagy 4 éves kisfiának.
2: Pont három. Tökéletes, na, még 3 éves, igen.
1: A 3 éves kisfiának hallod, és nem volt semmi sírás, ivás, meg hogy anya, te is gyere, vagy bármi ilyen, nem?
2: A Noá az nem csinál ilyeneket.
1: Nem,
2: nagyon ritka az, amikor esetlegesen sír utánam, aha, de akkor valami vagy rosszul kelt, vagy van valami olyan problémája, ami arra ad okot, hogy sírdogáljon, de
1: abszolút
2: alig várja. Hát tegnap
1: alig
2: egész...
1: Alig várja, hogy otthonról kiszabaduljon.
2: Körülbelül egyébként, de hogy egyébként annyira várta ezt a napot, hogy már ugye mondogatták nekik, hogy mennek, és én is minden nap ugye mondtam, hogy nagyon jó lesz, meg minden nap most van valami programjuk, színház, meg kipróbálhattak ilyen, mi az, nagyon sok akartam, hegedűt, meg nem tudom, mindenféle hangszert, jön haza a Noel, azt mondja, anya, beszél nekem egy hegedű? Hát mondom, persze!
1: Hogy nem trombitát mondod, tudod? Nem, trombitát veszek.
2: Igen, egyébként nagyon szereti a zenét, úgyhogy lehet, hogy valami ilyen irányba is majd el fog menni, de ezt majd eldönti. És akkor mentő az majd lesz talán, de rendőr, meg tűzoltóautó volt, beülhettek, felvették a sisakot, felvehették a kesztyűt, beülhettek, mit tudom én, szóval nagyon élvezték ezt a délelőttöt mindegyik nap, és a mai nap pedig egy kirándulás a Dunaföldvári Malomba, mert hogy a Noelnek az egyik kis óvistársának az apukája ott dolgozik, és akkor ilyen a gyerek napi hét van most, és minden napra a gyerekeknek kedveznek valami kis programmal, ami őket boldoggá teszi.
1: Ja, hogy erről van szó, mert amikor, igen, mondtad, hogy Dunaföldvárra viszik, igen, őket kirándulni, mondom, akkor biztos a várat nézik, igen, meg, és akkor mondtad, hogy nem a Malmot, mondom, tessék.
2: Igen, én sem tudtam egészen addig, tudom, ameddig a szülő értekezleten, aha, nem volt erről szó, hogy, aha, van. Malom, ugye ami működőképes.
1: Igen, ugye a Malom, a Dunaföldvári Malom, hát a térséget elég masszívan ellátja, ugye, tehát egy nagyon, hát, fontos
2: persze,
1: gyártás zajlik ott, tehát ne ezt a szélkerekes Malmot képzeljétek.
2: Igen, mondtam a Noelnek.
1: Lehet, hogy volt szélkereke is régen.
2: Nem tudom,
1: hogy
2: mondtam, hogy nem biztos, hogy olyan lesz, mint a mesekönyvekben, amiket olvasunk. Mert ott van egy-kettő Bartos Erikának ez a vízimalom, nemes hanyban, meg a nem tudom, és akkor, hogy nem biztos, hogy ilyen, nem, lesz Noel. Meglátjuk.
1: Kicsit nagyobb. Egyébként, igen, emlékszem, annak idején a Covid idején készítettünk interjút, uh-huh, a Malom vezetőjével, aki lévén valóban paksi, mert ott a WC-papír hiány, kenyér hiány, liszt hiány, stb. Egyébként akkor elmondta, emlékszem, az interjúrára, hogy nem liszt hiány van, hanem csomagoló papír hiány van. És hogy akkor innen voltak problémák, de mindegy. Egyébként ez érdekes, nem tudom, hogy a Dunaföldvári Malom egyébként fogad, de látogatókat.
2: Nem tudom.
1: Ez egy érdekes kérdés. És ott fognak kukoricahegyekre fölmászni?
2: Kukoricahegyekre fognak mászni.
1: Tehát ez amikor egy csarnokban ömlesztve van...
2: Fölmászhatnak, igen.
1: És fölmászhatnak.
2: Imádni fogják szerintem. De mondom azonban, hogy légy szíves, tegyetek váltóruhát, mert lehet, hogy koszosak lesznek, hát... Uh-huh. legyenek, tehát hogy nyugodt szíve. Akkor... Mennek majd játszóterezni elméletileg, meg még fagyikázni, úgyhogy uh-huh. itt teljes jó délutáni, délelőtti programjuk lesz. Most és... indultak el nemrég.
1: És hogyha felmásznak a kukoricahegyekre, akkor utána mielőtt a kukoricát felhasználják a kukorica liszt készítéséhez, megmossák?
2: Valószínűleg.
1: Na, hát igen. Akkor légy szíves, ott a csoportás apukájával egy interjút lesz tervezni, hogy hogyan működik a Dunaföldvári malom, és el lehet menni egyébként. Lehet, hogy szerintem akkor bizonyos időközönként üzemlátogatást.
2: Biztos van valami ilyen, igen. Szerveznek. Én is azt gondolom, hogy van ilyen, hogy el lehet menni. Lehet, hogy ez is egy ilyen, most ez plusz bevételként funkcionál, úgymond, nem tudom. Én meglepődtem, amikor erről szó volt, de ugye mondom, ami miatt ugye mennek, az, hogy csoportásnak apuka ott van, és akkor ő egybe, az anyukája felejt, hát miért nem mennek oda, hát ez tök jó, és hát amikor így mondtam, hát ez teljesen be volt, teljes izgalomba volt, hogy úristen, megyünk a malomba, és hát úgy mondom, ne csigázz.
1: Jó, de ez biztos az is kell, hogy tényleg az óvónénik ezt jól adják elő.
2: Biztosan.
1: Tehát, felcsigázzák a gyerekeket.
2: Meg szerintem az, hogy ilyen kinti program is, meg nagyon jó kis dolgok, bent is, kint is lesznek, szóval szerintem jó lesz. Én azt gondolom, hogy nagyon jó volt. Tegnap is egész délután kint voltunk, alig akart hazamenni Noel, tehát, hogy mi kimentünk csúszdázni a csúszdaparkunkba.
1: Ja, igen.
2: Meg hát ott az Ürgemezőn jöttünk, mentünk, intézkedtünk, aztán végén, amikor már haza akartunk menni, még ott álltunk páran, így a haraszti tesókkal, gyerekek, feleségek, stb. És így álltunk, és akkor így, de mit vacsorázzunk? Mi legyen a vacsora? És akkor így állnak a srácok, hát itt van ott egy ilyen lakókocsi, ahol vannak finomságok. És akkor mindegyik, jó, akkor lángos, hamburger, sült krumpli, mit tudom én. Leültünk, és majdnem 8 óra volt, mire hazértünk, mindegyikön már ilyen hullafáradt, a gyerekek még pörögtek 600-on.
1: De figyelj, ott a strandnál.
2: A strandnál,
1: az a lakókocsi mindig ott van?
2: Mindig. Igen. És egész nap nyitva van.
1: Én azt hittem, hogy csak a strand szezonban.
2: Nem. Ők mondták, hogy télen, nyáron, mindig. Én onnan ismerem, hogy egy tűzvirágos anyuka üzemelteti, vagy hát úgy ők üzemeltetik. És már többször hívott, hogy menjünk ki, de aztán hát enni sosem ettünk ott még. Én nem is tudtam, hogy van egyébként ott.
1: És hát, van lángos ilyen, is.
2: Van lángos, hambi, hotdog, mindenféle finomság, és akkor leültünk, és elkezdtünk enni, de úgy, hogy tényleg... ilyen nagy asztalnál, vagy nem tudom, és akkor mondom, fú, láttam, hogy már 7:30, úristen, nem sose érünk haza, én azt érzem, és de mindegyik csajsz így állt, hogy én azt hittem, hogy ma időben ágyba kerülünk.
1: Szóval, na egyébként, hogy tetszett Noelnek és az ottani kisgyerekeknek a tűzdapark? Tehát hányszor bírták? Tele volt, igen?
2: Én azt gondolom, hogy nagyon nagy ováció van e körül most, és nagyon-nagyon szeretik is. Szóval, hogy a Noel, én tudom, hogy ő nagyon szeret csúszdázni. Először még egy kicsit ilyen, hát félt, főleg a középső piros csúszdától, ezért bezárt is, de mondtam, hogy figyelj, Noel, kilátsz, látod a fákat, mert vannak rajta kis ablakok, nem lesz semmi baj. Aztán először nem mert. Először lecsúszott a kis zöld csúszdán, meg lecsúszott a sárgán, na és akkor egyszer csak így ott lementünk, szaladgáltak jobbra-balra, majd amikor így visszamentünk, hogy na menjünk, még egy csúszunk egy párat, akkor ugye hát a szülők rögtek, hogy azért jó lenne, hogyha már meg lenne az a pad, mert mindegyikünk ott állt, mint az, tényleg így vártuk, hogy majd mi lesz, én már a fűbe leültem, hogy én nekem már mindegy, mert a Noel az le volt már izzadva, meg szaladt föl le, hát meleg is volt, úgyhogy nagyon-nagyon élvezték, és minden csúszdán lecsúszottak, mint majdnem fért lecsúszni, az volt a kedvenc, összebarátkozott a gyerekekkel, és akkor néha ránéztem, hogy jó, ott van.
1: Megvan még egy.
2: Igen, mert hát nem mindig láttam, mert annyira szaladt jött ment.
1: Mondjuk egy, nem tudom, egy órás idő intervallumon belül hányszor mászta meg, mert ugye Paks vadonatúj csúszdaparkjáról beszélgettünk, ami a strandnál van, ha valaki még nem azonosította be, És jó magasan vannak a csúszdák.
2: Hát, figyelj.
1: Tízszer biztos
2: vannak.
1: Biztos.
2: Többször.
1: Uh-huh. Bírják ezek.
2: Én pont mondtam, hogy kim volt a sogornőm, és így álltam, hogy mondom, ezek sose fáradnak el.
1: Halott, szóval, figyelj, nem legalább tudom. Jobban aludt.
2: Nem jó, mondtad. Nagyon jót aludt, de egyébként nem tudom ehhez kötni, mert bármennyire próbálom lefárasztani, de pont mondtam már ott a csajoknak is, hogy így, de ők is ugyanígy voltak, fiaik, csak fiúk voltak ott, ugye a zsaleszék,

0: Meg tök jó, hogy nagyok is, kisebbek is vannak. Tehát, akkor hogy úgy látszik, mondta, hogy mindenkinek, uh-huh. Én is csúsztam le, mert például a barátnőm kislánya nem mert lecsúszni. Na most egy kicsit a fenekem az fönnakasztotta a dolgokat, úgyhogy nagyon lassan, mert én megígértem a Flórának, hogy nagyon lassan fogunk csúszni, ígérem.
1: De mi nem a Flóra anyukája nem akart lecsúszni?
0: Apukával volt, de nem is ez a lényeg, hanem hogy ő hát velem akart.
1: Ja.
0: És akkor hát én meg persze lecsúszom, mert mindenki azzal fogadott mostanában, hogy láttuk, jó volt az élő közvetítés a városnapján, hogy előbb lecsúsztál, mint a Noel. A
1: igen, abszolút, abszolút.
0: Szóval igen, azt többen kihangsúlyozták.
1: Bemutatom a csúszda arcát.
0: Többen kihangsúlyozták.
1: De várjál, amikor tudósítottál, akkor nem akadtál fönn, most fennakadtál?
0: Vagy hát
1: most
0: a másik csúsztán csúsztam a kis sárgán, és akkor az... az...
1: Milyen fennakadós?
0: Hát nem annyira lejt, talán, aha. Mert ugye az, az nem fedett csúszda, uh-huh. Az egy ilyen fedetlen csúszda, uh-huh. És igen, uh-huh. Kicsit, egy kicsit fönnakadt a fenekem is, úgyhogy egy kicsit hajtanom kellett magam, úgyhogy így voltunk. Igen.
1: Tehát akkor az úgy van most, hogy a pénteki átadás után úgy tűnik, hogy úgy telnek a hétköznapok, hogy amikor vége az ovinak csülnek, akkor mindenki go a
0: akkor van egy ilyen nagyon nagy dömping. Igen. És estére már nem volt, tele volt egyébként még este is, tehát hogy 6 óra, 7 óra környékén, tehát hogy ez a 6 óra kor, kim voltak a csoporttársak, annonesznak elszaladgáltak, játszottak, nagyon édesek voltak, és akkor pont ezen beszéltem, mondom, hogy meddig, tehát hogy meddig van nép, mert egy időintervallumban mondjuk az, hogy ilyen fél öt és hat között nem voltunk ott. A tónál voltunk, mert mindig szoktak horgászni, tudod, ilyen fa lécekkel, tehát hogy ilyen kis fa maradványokkal, igen, tehát hogy ott így amit találnak, azzal ott el vannak. Meg ott lecsücsültek, és akkor a kis barátnőjével ott el voltak, de meg homokozás, meg minden is volt, és akkor egyszer csak, hogy na akkor újra. Uh-huh. És akkor újra elmentünk, de mondom, onnantól már alig tudtam hazahozni.
1: Igen. Na, valószínűleg a Csúszda Park is egy jó helyszín lehet arra, hogy elrejtsünk majd a gyereknapi játékunkon.
0: Igen, valami, hát az tökéletes.
1: Valamit.
0: Azt nem is tudom, mikor kéne, mert mindig vannak, tudom. Nem, délelőtt, igen. Vagy nem is tudom, hogy...
1: Igen. Igen, mert hogy nem tudom, hogy Noel rajzol? Paksa Tamás kisgyerekként is rajzolhat.
0: Igen,
1: nem,
0: de...
1: Nem jellemző?
0: Ő nem egy ilyen jó kézügyességű gyermek rajz és festés terén. Szeret, nem azt mondom, hogy nem szeret, de azért ő még nem rajz. Tehát icka fickákat, meg köröket, uh-huh. Meg mit tudom én, de hogy egyébként egyáltalán nem. Én is ilyen béncsúsz vagyok. Uh-huh. Tehát, hogy a Noel még viheti többre, mint én, de hogy én egy kutyát nem tudnék lerajzolni. Szóval.
1: Jó van, figyelj, Noelnek ezt elnézzük egyelőre, majd pár év múlva.
0: Kaptok majd egy fickát ide. És szívesen.
1: Igen. Esetleg egyébként nagyon kíváncsi leszek, képzeld el, hogy mióta tegnap, igen, kikerült a Facebook oldalunkra, igen, hogy készülünk a gyermeknapra, és ezúttal ugye a tojáskereső így játék van. Nagy sikere után el akarunk rejteni a városban gyermekrajzokat. Jövő héten, kérem szépen, kedves hallgatóink, gyermekrajzok lesznek elrejtve. Azokat nem is lehet annyira elrejteni egyébként, hát mert mi már kitaláltuk a módját, ugye, hogy fogjuk ezeket, igen, kirakni bizonyos helyekre. Egyébként hát nem titok, hogy elsősorban játszóterekre, uh-huh. Így jöhet a Csúszda Park kis szoba. És ugye azt mondtuk, úgy hirdettük meg, hogy gyerekek rajzait várjuk, korosztály nincs.
0: Persze.
1: Rajzoljanak, gyermeknap, a gyermeknap legyen a téma, írják rá, hogy hány évesek, mi a nevük, vagy ha kézműves alkotást hoznak, az is tök jó. És tegnap már, nem tudom, Gabi a melyik csoportba tette be, hogy már kapott ő, Harmad Gabi kolléganőnk, egy ismerőstől fotót, hogy este az volt a program, hogy az asztalon ki volt pakolva,
0: jaj, cukik,
1: mindenféle rajz és kézműves eszköz, és a két gyerek alkotott a Paks FM rajz.
0: Ezt Noel is egyébként nagyon szeretett ő gyurmázni, festeni, de ő még inkább az, hogy ugye kinyomja, és akkor csak így festeget, ráfest, rá, és akkor így jó, következő lap. akkor azt is. Tehát, hogy még a színezés, most már az Ovi-ba egyébként múltkor teljesen meglepődtem, hogy mutatja nekem, hogy anya, nézd, azt én csináltam. És így nézek, egy ilyen hőlékballon, volt ilyen szivárvány színeiben.
1: Az már több, mint egy ficka.
0: És akkor így néztem, hogy

0: ezt te csináltad, biztos? És igen, azt én csináltam, és akkor egy fölhajtottam, pont ugye csak egy fölül volt le, és leragasztva, és akkor így nézem, és ott a csigajel. Hát mondom, ezt nem akarom elhinni, hogy ezt te csináltad. Tehát, hogy nyilván az oviban egy nagyon más, és lehet, hogy nagyon meg fogok lepődni majd, amikor évvégén megkapjuk az ő kis kézműves dolgait, vagy festményeit, vagy rajz dolgait, vagy nem tudom, mert hogy ők rengeteget kézműveskednek az oviban. Ez egy nagyon jó dolog.
1: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: Best of élesztő a Paks FM-en.
1: Amiről beszélgetni akarok veled, az egy sorozat, amibe bizony volt AC/DC is, bizony, ez már önmagában minden felemelő, hogy egy mai sorozatban 2026-os?
2: 6-os,
1: igen. Tehát tök új sorozatban, igen. Szóval méghozzá az a cím, egy Off Campus.
2: Így
1: tudom, van. Van más? Igen, ilyen sulis.
2: Nem, ez
1: szerintem.
2: Szerintem
1: ez. Magyar címe nincsen, én is úgy tudom. Na, elkezdted-e nézni? Ez itt igen, a nagy kérdés. Elkezdted nézni?
2: Ez csak úgy mondanám a hallgatóknak, hogy a Gabi valamit, ami berohant hozzám a stúdióba, és így úristen, akartam valamit mondani, és hogy van egy nagyon jó sorozat, és mit tudom én, nem tudom. És én pont akkor volt az, hogy már betettem a listámra, de hát nem volt időm, mert úgy nem szeretek nekiállni sorozatozni, hogy nincs legalább egy-két részt hadd nézzek már meg, mert amikor is szaladgálok, meg dolgozom közben, meg mit tudom, akkor nem érdemes nekiállnom bárminek is, és akkor berakom a régi öreg sorozataimat, a Jó barátok, Így jártam anyátokkal, nem tudom, ami csak ilyen ismerős, hallom, és akkor jó, elnevetgélek rajta, de közben tudok dolgozni. Na most egy új sorozat, amiben jóképű fiúk, gyönyörű lányok vannak, jó zenék, és van egy tök jó sztori, az tényleg egy olyan dolog, hogy leköti a figyelmemet, igen, és nem tudok közben dolgozni. Úgyhogy nekem nagyon tetszik eddig, 5 részt láttam már belőle, az már elég sok.
1: Az már elég sok, igen. Ott már a lényege.
2: Ott már lényege megvan.
1: Megvan.
2: Több lényeg
1: de
2: is
1: De még
2: van.
1: Ezután is tudnak egyébként rátenni egy lapáttal. Ezt nem fogom most lelőni nem, neked, igen, hogy mi fog történni még a következő részekben, mert én már túl vagyok az első 8 részen.
2: De ugye jó fog történni.
1: Igen, de ugye akkor még mondtad meg, itt beszéltük hétfőn, vagy nem, kedden volt ez a bizonyos igen, berohanásom igen, a stúdióban, hogy hát nem tudjuk eldönteni, hogy tetszik-e ez a főszereplő csávó, vagy nem tetszik, de azért amikor az első részben volt ez a tuzsolós jelenet, akkor azt érzem, figyelj, hogy én eldöntöttem.
2: Ezeket a csávókat photoshopolták szerintem, szóval, hogy ilyen gyönyörű testű, szép fiúk tényleg csak filmvásznon vannak, vagy én nem tudom. De hát, hogy gyönyörű, szépek, az arcuk, a hajuk, a nem tudom, minden tényleg patika, és akkor mindig ezen olyan jót kacagok, hogy tényleg ott csorgatom a nyálam ezekre, de hogy meg a csajok is, hogy tök jól néznek ki, szépek. Tehát egyébként szerintem a srác jobb képűbb majd, hogy nem, mint a csajszí. Szóval nekem, de hogy milyen gyönyörű hangja van a lánynak.
1: Nagyon jó hangja.
2: Na, szóval
1: igen,
2: zseni,
1: meg
2: zseni.
1: Nekem azt tetszik egyébként most ebben a sorozatban nagyon. Egyrészt te is említetted itt a adáson kívül még, hogy könnyed, de ugyanakkor én úgy érzem, hogy van benne egy mélység.
2: Hát van
1: is,
2: meg egy elég komoly háttérsztoria van, ugyebár itt akár egy megerőszakolásról van szó, és hogy ezt is megpróbálták egy picit ilyen könnyedebben, vagy nem is tudom, ilyen a bizalom, a biztonságérzetet.
1: Felől közelíteni. Igen, és egyébként annyira jó szerintem például az arcjátéka a két igen, főszereplő színésznek. Tehát,
2: nagyon
1: valahogy
2: jó színész. Szerintem nagyon jó színészek. Tehát nem a tipikus, már bocsánat, tehát ilyen Netflix sorozat, ami olyan néha, hogy mindegyik egy kapta fára. Nem is sorozat, inkább filmek, mert az mindegyiknek ugyanaz a története köböl, de hogy itt jó szereplők vannak, nagyon jól összeválogatták szerintem őket, de főleg a két főszereplőt az igen, kifejezetten jó választás volt.
1: Egyébként Ella Bright és Belmont Kameli ők játsszák a főszerepet.
2: Soha nem
1: én
2: láttam
1: hallottam,
2: semmibe.
1: Azt néztem meg, mert megnéztem, hogy kik ők. Képzeld el, az Ella Bright, tehát ugye ő a női főszereplő, igen, ő egy 19 éves lány, tehát ő tulajdonképpen önmagát játsza, mert hogy egy egyetemisták, ugye.
2: Srác.
1: És a srác, ő 28 éves.
2: Mondjuk
1: és az
2: nem
1: Ella Bright,
2: néz ki annyinak.
1: Ami érdekes, hogy ez egy ilyen több, tehát én, hogy is mondjam, amerikai, ő egy amerikai, na,
2: igen,
1: a lány, egy amerikai születésű brit színésznő,
2: igen,
1: brit, igen, és a srác az amerikai, viszont például van egy srác, a Dean,
2: igen,
1: aki a
2: igen,
1: szőke,
2: igen,
1: ha
2: igen,
1: is
2: szőke.
1: Srác, ő meg kanadai, tehát hogy egy nagyon-nagyon
2: hát
1: nagyon,
2: az
1: nagy
2: látszik, de úristen, ő is egy nagyon jó képű csávó.
1: Igen, igen.
2: Tehát, hogy így igen. Jól néznek ki a fiúk benne.
1: Nekem kifejezetten tetszik, hogy vannak benne jó karakterek.
2: Nagyon.
1: Vannak benne emberi hát hogy mondjam, tragédiák igen. és nehézségek.
2: De egyértelmű.
1: De azt is tényleg olyan finoman, olyan
2: nagyon,
1: jól fogja,
2: hogy nem, ilyen, nem arra fókuszálnak azért ebben, hogy nem most akkor tényleg a megerőszakolás, vagy a nem tudom mi a fő dolog, ami úgy így a háttérben áll, hanem ezt így elvétve megemlíti ugye a lány benne, vagy hogy az, hogy miért, azt nem akarom lelőni, de hogy tényleg az, hogy valami okból ugye mindig visszatér benne ez az érzés, de hogy meg hogy miért nem iszik alkoholt, meg nyilvános helyen, ugye, mert nem tudom, bedrogozták, meg ilyesmi. Szóval, hogy de tök jó, és tényleg az, hogy egy ilyen kis könnyedebb csomagolásban kapod meg ezeket az infókat, de közben meg hát ugye, hogy egy barátságból hogy lesz szerelem, vagy hogy tényleg hogy alakul át ez az egész, és hogy tényleg mennyire fontos dolog a kapcsolatban is egy barátság, egy ilyen szövetség majd, hogy nem, hogy tényleg az a bizalom, az a biztonságérzet, amit kell, hogy érezzen valaki, hogy úgymond teljesen odaadja magát valakinek, az egyik alappillére szerintem a kapcsolatoknak, és ez rendszeresen egy-egy szertartáson is hangsúlyozom, amikor pont egy barátságról van szó, hogy egy barátságból alakult át szerelmé a kapcsolatuk, úgymond tényleg, hogy ez tényleg, ez a működtetője szerintem sok esetben. Tehát, hogy egy jó barátság az fontos.
1: Meg tudod mi még, ami nekem nagyon tetszik ezen felül is, hogy olyanok a szereplők, hogy könnyű velük azonosulni.
2: Teljesen
1: nincsenek nekik ilyen szélsőségeik, de mégis van az életükben olyan történés, ami egy ember életében adott esetben kihívás, hogy azt megküzdj vele, persze, hogy meg feldolgozd, hogy mit tudom én. És ez nyilván mindenkinek más az életében, de hogy olyan, tehát hogy végre, én nagyon nem szeretem azt a filmgyártást, ami mindig a nagyon erős szélsőségre fókuszál, az alkoholizmustól, a súlyos drogfüggésen át, a szexfüggőségen keresztül, persze. Nem tudom, bármilyen. Tehát rengeteg ilyen van, és ebben itt tényleg úgy bele tudsz simulni, hogy ezt így átéled, meg ami nagyon jól meg van csinálva, szerintem azok kifejezetten ezek az intim jelenetek, hogy olyan, az is olyan életszerű, vagy hogy mondjam, tehát most...
2: Életszerű, meg ilyen, nincs ilyen, hogy is mondjam, túl gondolva, vagy nem tudom, tehát, hogy egy tini lány, úgymond, vagy nem is tini, már hát már felnőtt nő, de ugye ilyen problémákkal küzd, hogy őt megerőszakolták, és hogy megy tovább ez az egész, hogy tud tovább lépni, hogy sikerül, és ugye itt jön a barátját, kéri meg, hogy segítsen neki, mert hogy ő benne bízik a legjobban.
1: Igen.
2: Ugye itt már rég szerintem nem barátságról beszélgetünk ennél az egésznél. Igen, amikor ide eljutunk, ők mégis itt tartanak fejben, mert ugye hát sokszor van az emberben szerintem, hogy próbálja azt állítani, ami nem valós, hanem még mindig magadat, hogy nem, ez még csak barátság, ez még csak nem tudom, de közben minden gondolatod nála jár, meg ilyenek, szóval igen, ez hát voltunk már sokan így, igen, ezzel egyébként.
1: Fel tudjuk idézni fel a hasonló tudom. Emlékeinket
2: igen.
1: Az életből. Igen. Ja, szóval nagyon jó, úgyhogy Paks FM hallgatók, itt az ideje.
2: Off campus. Prime
1: meg
2: Video.
1: Meg kell nézni.
2: Prime Video.
1: Nagyon jó, és még a Vivi nem is tudja, hogy még mi minden fog történni.
2: Hazamegyek.
1: Hazamegyek, és az lesz az első.
2: Két rész még belefér a Nones előtt. És este folytatom, mikor ki vagyok dőlve már, nem tegnap, ilyen majdnem csukott szemmel, hogy hát nem tudom befejezni, még néztem, hogy még 10 perc van vissza, én nem tudok fönnmaradni 10 percig, úgyhogy fölmentem, azonnal elaludtam. De van egy-két ilyen jó sorozat, ami nagyon be tud cippantani. Ami ugyanígy itt, azt hiszem, az a Disney van, az a Rólunk szól.
1: Aha, azt nem ismerem.
2: Jézusom, Gabi. Na. Akkor Jézusom. Ezt utána. Na, az egy mélyebb dolog, de valahogy az is az életből szed nagyon sok mindent, és ott voltam az, hogy fél egykor, meg fél kettőkor még a telefonon néztem fülessel, mert egyszerűen nem tudtam letenni, aha. És bárkinek, akinek mondtam, az mindenki ugyanígy, hogy úristen, teljesen, hát ez azért elég, tényleg vannak benne nagyon mély, bőgtem, éjjel, tűntem, tényleg volt, hogy úgy szólt a Noál, hogy anya, meg így jövök, tudod, ilyen, de bőgve, de közben meg egy végtelen kedves, ott is van nagyon sok mögöttes tartalma, ami engem kicsit úgy megrendített ebben, hogy három gyerekük van, mert így a múltban, a jelenben és a jövőben, vagy nem is, inkább így, nem is tudom, hogy, tehát, hogy a jelen, de hogy ilyen a múlt, későbbi múlt, tehát hogy így több-több opció van így a sorozatban, amik között ugrál, úgymond az egész, és elképesztő, meg nagyon jók a színészek benne szerintem, és ott, hogy mindent megteszel a gyerekedért, azt gondolod, de hogy mennyi terhet pakolsz rá, és hogy, hogy az, amit te csinálsz, és azt gondolod, hogy az jó, hogy, hogy lehet, hogy az egyáltalán nem az. Szóval, hogy utána ezen gondolkoztam, hogy pakker, tényleg úgy megcsinálok mindennek, megteszek tényleg mindent a Noelért úgy, hogy... hogy egy jó élete legyen, és boldog, felhőtlen gyermekkora, úgymond, de közben meg a saját terhedet, hogy pakolod át, vagy hogy nem pakolod át, próbálod nyilván. Szóval nagyon-nagyon jó szerintem ez a sori, úgyhogy ezt is ajánlom nagyon, mondom, ez a Rólunk szól, zseniális. Aha,
1: Rólunk szól, jó, akkor majd ezt is megnézem, igen. És akkor majd ezt is kidumáljuk.
2: Ez öt évados, úgyhogy.
1: Öt évados? Igen. Hú, jó, hát
2: és
1: igen,
2: hosszú részek vannak, hosszú részek? Szóval nagyon-nagyon nehéz eljutni, de egyébként én nagyon hamar ledaráltam. Ezért, mert elkezdtem az altatás után, és éjjelig néztem, mert így még nem, még tudni akarom, hogy mi fog történni. Sőt, beletekertem már az első, hogy valamikor kiderül valami, vagy nem, vagy nem.
1: Türelmetlen voltál, de azért kiderült, gondolom, mindig minden.
2: Mindig, és gyönyörűen tényleg az a szerelem, az is egy olyan jó benne, a főszereplő házas pár, az, hogy ahogyan ők szeretik egymást, de közben meg, hogy a férnek van egy alkoholizmusa, ami ott sem ilyen durván kerül elő, hanem
1: de
2: így...
1: kiderül.
2: Igen, de közben meg egy csodálatos apa, és... Szóval nagyon
1: igen,
2: jó.
1: Igen, van egyébként ilyen, főleg hát a gyerek szemszögéből, igen. Nézve, ha nem egy agresszív alkoholista
2: nem, és
1: az apa.
2: A feleség szemszögéből is ez, igen. Hogy egyszer van, vagy az, hogy így jó, akkor most már kéne valamit kezdeni, de hogy nem ilyen durván, szóval nem agresszív, amit mondasz is, hanem csak iszik, mint egy-két sört, meg nem tudom, fáradt, elvittem ilyen házfelújításokat csinál, szóval, hogy még ugye pont ebben az időben játszódik ez az 1970-80-as évek környékén, tehát ez amíg a festők isznak közben, a munka közben, meg nem tudom, hogy azért volt egy-két sör lecsúszik. Szóval igen, úgyhogy nagyon jó, nagyon jó, és nagyon jó mögöttes is. Tartalma is van.
1: Szóval akkor aki még nem látta Off Campus, és aki még nem látta, mint én, az a Rólunk szól, tehát ezt a két sorozatot ajánljuk most a figyelmetekbe Vivivel.
0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: Paks FM és a Best of Élesztő.
1: És úristen, megvan mentve az életünk. Megvan mentve az életünk.
2: Egyébként pont beszéltünk a kajáról, és megidéztünk egy tál ilyen hatalmas bundás kenyeret.
1: Történt. Minden idők legfantasztikusabb főnöke, Andi, ellátott bennünket bundás kenyérrel. Elhiszitek ezt? Hölgyeim és uraim, minden idők legcsodálatosabb reggeli hangulata történik itt a stúdióban. Felszeletett
2: uborkával. Élőadásban megkóstoljuk?
1: Megkóstoljuk élőadásban. Mert addig is, amíg itt Zétivel dumálgatunk erről, és Zéti már az első falatot magához is vette.
2: Ez még csak az uborka. Jó az uborka. Én megkóstolom most a bundás kenyeret.
1: Ábi körbe ment, és konkrétan egy ilyen kancsóból teát töltött nekünk pöttyös bögrébe. Hát megőrültek. Sőt, fortunás bögrébe, ami
2: nagymama piknik. Van.
1: Nagymama piknik. Köszönjük
2: ennek az
1: szépen.
2: A neve, nem?
1: Nem tudom, az a neve.
2: Hát lehet így nevezni?
1: Közben kajáról.
3: Én mondtam, hogy elnézést kérünk mindenkitől.
2: Én mondtam, hogy megkóstolom.
3: De ezt nem úgy kellene első falat, és ilyen hangosan...
1: Ne. Csukodjál a mikrofonban, mert lekeverlek a francban.
3: De milyen volt az első falat?
1: Kifogtál
3: egy olyan kérdet, ami nem finom.
1: Dehogy is.
2: Kellemesen csiklandozta a nyelvemet.
1: Jaj, ezt akartam hallani, és most is most
3: mivel
1: itt amúgy is arról beszélgettünk, hogy láván sütni húst, meg ilyeneket.
2: Mundás kenyeret láván sütni. Mert pont mondta a Levél, mesélte, hogy Izlandon volt. Kitölt a vulkán, és kimentek grillezni az arcok.
1: Az arcok, persze. Vannak videók arról, hogy ott állnak az emberek a lávafolyam mellett, mert viszonylag meg lehetett közelíteni egész biztonságosan a dolgot, és őt sütögettek arcok.
2: Ezt hívják, fenntartató gasztronómi.
1: Igen, ez egy geotermikus energia, tökéletes kihasználása, amit a Izlandon amúgy is nyomnak.
2: Ezt majd, ezt most le kell mozogni, ez biztos.
1: Igen, abszolút. Nektek van is ugye egy ilyen tervetek, hogy kicsit visszavesztek, ehhez képest most itt van egy nagy halombundás kenyér a stúdióban.
3: Igen, ma péntek van, ugye kell egy csalónap. Az elhíresült csalónap.
1: És ez péntek lesz akkor?
3: Hát, meg a tegnap, meg ugye ahol, meg hát vasárnap ugye mamánál ebéd.
1: Srácok, ez így nem fog menni. Nekem viszont lehet, én slank vagyok, és vékony. És
3: miért mi nem?
1: Nem.
3: No.
1: Dehogyis.
3: Kikérem magam.
1: Dehogyis két nagy mackós ember előtt. És még hajatok is van.
2: Nem kér ez a bundás kenyér már nekem, de hát...
1: És ott van a legközelebb az ETS természetesen, mint hogyha kizárólag...
2: A tömeghozás törvénye.
1: Igen, előkészítve. Na, most csak egy rövid időre tértünk vissza, mert most azonnal elmegyünk kajálni amúgy.
0: Ez a Paks FM és a Best

0: mindjárt folytatjuk. Szabad péntek című műsorunk Best of összeállításával. A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Titkos szavazáson 51 igen és 36 nem szavazattal a szlovén parlament pénteken Janez Janzát, a szlovén demokrata párt elnökét választotta meg, Szlovénia új miniszterelnökévé adta hírül az MTI. A 68 éves Janza a szlovén politika egyik legismertebb és legrégebb óta aktív szereplője. 1990 óta minden parlamenti választáson mandátumot szerzett. A szlovén demokrata pártot 1993 óta vezeti, és korábban háromszor volt miniszterelnök. Pénteken megjelent az a kormányrendelet, amely a tranzit szállítmányokat kivéve megtiltja több Ukrajnából származó mezőgazdasági termék behozatalát Magyarországra. A tilalom húsokra, tojásra, mézre, zöldségekre, gabonafélékre, olajos magvakra, valamint egyes bor- és sütőipari termékekre is kiterjed. Bóna Szabolcs agrárminiszter szerint az intézkedés a magyar gazdák és az élelmiszer biztonság védelmét szolgálja. Május 31-én rendezik meg a gyereknapot Györkönyben a Pincehegyen, ahol egész délután színes programok várják a családokat. A 14 és 18 óra közötti eseményen lesz többek között csillámtetkó, lovaglás, kézműves foglalkozás, légvár, gokárd, legóstand és tűzoltóautó bemutató is. A program részeként 15 órától gyereknapi focikupát, 16 órától pedig a Györkönyi Cheer Dance Team fellépését láthatják az érdeklődők. Támogatásra szorul a kistormási templom, amely 2006-ban életveszélyessé lett nyilvánítva, és azóta a helyiek nem használhatják. A Kölesd melletti 250 fős település egyetlen templomáról évekkel ezelőtt az egyház lemondott, a 2024-ben megválasztott polgármester Borza Ferenc pedig elhatározta, hogy mindent megtesz azért, hogy a település egyetlen temploma ne legyen az enyészeti. Elmondása szerint első körben egy ács szakember segítségére lenne szükség, valamint egy 300.000 forintba kerülő statikai felmérésre.
2: Tavaly volt egy gyűjtésünk, tartottunk egy elszármazottak találkozóját, akkor sikerült ilyen 600.000 forint környékét összeszedjünk. Ebből most egy dokumentációt már sikerült elkészítenünk, most egy statikai vizsgálatra gyűjtünk, valamint hogyha valaki ács vállalkozó esetleg jelentkezne és palatetőt tud javítani, az is egy nagyon jó dolog lenne, mert én megpróbáltam kijavítani azokat a sérüléseket, amik a tetőn vannak, de ez sajnos nem sikerült, úgyhogy amiket felraktam palát, az első szél ugyanúgy leszette. Az egynapos munkán is több. Igazából egy 5-6 ilyen lyuk van úgymond a tetőn, amit javítani kéne.
1: Kistormás polgármesterének tervei szerint a felújítás és helyreállítás után igazi felekezet közi és összművészeti helyszínné válhatna az 1777-ben épült korábban evangélikus templom, amely az első Magyarországon épült evangélikus templomok között van.
2: Több funkcióra is tudnánk használni. Ökumenikus templomként esküvő, keresztelő, istentiszteletet, misét tartani. Gondoltunk én, hogy hangversenyt rendeznénk, esetleg kiállításokra használnánk ezt a templomot. Több új funkciót kapna.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Aranyérmes lett Érdi Mária a horvátországi Kastelában megrendezett ASCI Európa bajnokságon a hétvégén. Az atomerőmű ESE olimpikon vitorlázója másodszor állhatott a bajnoki dobogó tetejére, ezzel megszerezve saját és Magyarország második női olimpiai hajóosztályban megnyert Európa bajnoki címét.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM slágereihez. És a szabad péntek best of összeállításához. Mindjárt kezdünk. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: Szabadpéntek Best of összeállítás. Most a Paks FM-en.
1: Akkor viszont még egy kicsit térjünk ki arra is, mert Magyar Péter azt is bejelentette, ha már itt a nagy jogászkodásnál tartunk. Bocs Józsi, ez ma nem a te napod, de azért köszi, hogy itt vagy.
2: Én azért vagyok itt, hogy a kedves hallgató, akik nem jogászok, az a pár hallgató. Azért ő is igazodjon.
1: Hát egyébként most már Dunát lehet rekeszteni a jogászokból, úgyhogy lehet, hogy már tényleg...
3: Nem. Jogászokból szerintem nem, csak jogvégzettekből igen.
1: Igen, jó, ez is igaz. Na, szóval, amit
2: ezt
1: bejelentett...
2: Ezt az arcot, atya, úr is.
3: Bocs,
2: igen,
3: én nem mondtam, hogy a barikád melyik
1: itt
3: oldalán
1: is
3: tartom.
1: Itt is ül két jogvégzett közt.
3: Igen, tehát így helyes. Igen.
1: Mi nem mondtuk, hogy mások vagyunk.
2: Kedves hallgatók, segítsetek.
1: Ki lehet az?
2: Igen.
1: Na, szóval azt is bejelentette Magyar Péter, hogy hosszú távon átalakítják az egész kormányhivatali rendszert, megszűnnek a vármegyék, és a kormányhivataloktól több hatáskör elkerül a szakszervezetekhez.
3: Mi?
1: Szakszervezetek, miért? Nekem is fura volt a mondata. Fura volt, nekem is a mondata, hogy mindegy, de nem látok el a monitorig, bocs. Okay. Szóval a lényeg, hogy na, én ezt most tényleg jogász szempontból fogom megközelíteni, mint aki átélte a megyéről, vármegyére.
2: Azt azért mondd meg, hogy mennyi idő, hogy a hallgatók visszatudjanak.
1: Egy perc, és elmondom. Tehát én ezt a jogász társadalom szivatásának élem meg. Miért? Azért, mert én magam is a rendőrségen, amikor dolgoztam, nekem éppen akkor az volt a feladatom, hogy minden szabályzatát a rendőrségnek módosítsam, ami úgy néz ki, Józsi, ezt neked mondom, mert nem láttál még.
2: Hozzáteszed, hogy vár.
1: Nem. Ez úgy néz ki, hogy leírod, hogy az X-i rendelkezés helyébe az X-i rendelkezés lép, vagy ezzel módosul, és minden egyes bekezdésnél. Ez egy akkora munka, és egy akkora szivatás, hogy én nem értem, vagy nem tudom, hogy mikor fog majd a kamara például, vagy a különböző ilyen jogvédelmi szervezetei, meg érdekvédelmi szervezetei a jogászoknak fölállni, és azt mondani, hogy köszönjük szépen az önfoglalkoztatásból, és az ilyen hülyeségekből már bocsánat, hogy erre használjuk értelmes, okos embereknek a tudását, hogy ilyen baromságokkal foglalkozzanak, ahelyett, hogy arra használnánk, hogy egyébként építsük az országot általuk,
2: tehát
1: és a tudásuk
2: felháborít. Akkor is
1: ugyanez volt.
2: És mi történt? Ugyanúgy vármegye van.
3: Hát igen, csak azt mondja, hát hogy már akkor fölösleges
1: volt.
3: Ebből tanulhatnánk.
2: De akkor kellett volna, hogy gyereket... Egyébként az, hogy egyébként nekem ebben guba, hogy vármegye, vagy megye, vagy főispán, vagy alkirály, vagy hogy hívják a tehát tök
1: szerintem mindegy. Beültetünk akkor valamelyik ilyen állami szervezet, hogy akkor csináld meg ezeket a jogszabálymódosításokat, normamódosításokat, és akkor majd utána mondod, hogy ebben guba, mert ilyen baromságra elcseszni az időt, már bocsánat, szóval ki vagyok ezen akadva. Aha. Teljesen ki vagyok.
2: Érted? És akkor is ki voltál, amikor vármegye lett?
1: Igen, mert akkor...
2: Mert
1: én csináltam, és egy szivatás. Hát, az egész egy szivatás.
3: És most nem fogja csinálni, mégis empatikus azzal, aki majd fogja csinálni.
1: Arról nem beszélve, program, hogy megint mennyi pénzt elköltünk arra, hogy a táblákon majd akkor megyen, vármegye.
3: De volt, akinek ez biznisz volt.
2: Most ezt visszacsináljuk. Hát, hogy megvannak a régi táblák, hallod?
1: Gondolom, megvannak a régi
3: táblák. Nem, szerintem azt már elvitték a zsűjteni.
2: Egyébként meg ezt akkor is beszéltük, ez a vármegye elnevezés, ez ilyen műmájátodás volt.
1: Halál minden.
2: Volt.
1: Nekem most őszinte leszek,
2: tehát
1: halál
2: nincs,
1: minden.
2: Megyék,
1: nem
2: nincs,
1: érdekel.
2: Egy vár nincs benne.
1: Én akkor is megyének hívtam, amikor
2: vármegye. De ott is már ugye várod a busz, de egyébként az nem vár.
3: Vármegye. Nem, egyébként tényleg így van, és egyáltalán nincsen jelentősége. Tehát eléggé anakronisztikus, lehet történelmileg meghagyni, de mi az, amit megyén intézel el? Semmit. És ott kéne elintézni.
2: A megyei szinten?
3: Semmi. Főleg úgy, hogy van olyan megye, amelyik 200 ezerből áll, és van olyan megye, amelyik nem tudom én, félmillióban.
1: Jó, ez mindig változhat, hogy hova telepítik a hatásköröket, ezt te is tudod, de ez szerintem teljesen mindegy. Nem, itt
3: ezt a hadseregben már kitalálták. Oda kell telepíteni a döntést, ahol érdemben hatásod is van a rendszerre. Mert az a baj, hogy nálunk ezek a fölösleges közbűső szintek tök fölöslegesek.
1: Jó, de például a topos pályázatokat mindjárt ugye oda szignálták a megyékhez, amikor az önkormányzatoknál.
3: És ott van a helye, nem?
1: De most ott van, tehát tök mindegy. Tehát, hogy a pénz, az, hogy most kihez telepítik, ebben sokszor politikai szempontok is vannak. Engem az zavar, hogy egyszerűen nem tudunk túllépni azon, hogy tényleg végig gondoljuk a dolgokat, és ne ez a látvány politizálás, meg a szavazóknak való megfelelésre reflektáló politizálás legyen, hanem szimbolikus politizálás van, és szopatása a népnek. De tényleg.
2: Na, akkor visszakanyarodok.
3: Na, de ezért lényeges, amit én mondtam, hogy oda telepítsék a hatáskört, ahol a legjobban fog működni.
1: De most nem erről beszélünk, arról beszélünk, hogy már ezek is erről beszélnek, hogy akkor várjunk most vissza megyére, szivatunk egy fél társadalmat, és utána meg akkor mi kifizetjük annak az árát, hogy a táblát.
2: Hevesen gesztikulál, sziklázik a szem. A Strasser úr csak gúnyosan mosolyog. A színházban tudod a közvetítésre. Mégis mi történik itt?
3: Ekkor
2: kínos nevetésbe tör fel.
1: Na mindegy.
2: Na, tehát én meg azt gondolom, hogy a látványpolitizálásra, tehát mióta van ez a kormány?
3: 19, nem vagy, hogy 12. Van. Na. Már hogy volt?
1: Egy szombat. Kicsit több, mint egy.
3: Dehogy így.
2: Dehogy így.
3: A kormány most volt két hete.
1: Igen, bocsánat, május 9, nem? 9.
3: Szombat volt, azt tudom. Szombat. Igen, az 9, igazad van.
2: Tehát egy hét alatt nem történtek a világrengető dolgok, valóban igazad van. Látványpolitizálás folyik. Ezt szerintem mondjuk el egy év múlva. Mert az, hogy most itt, ez meglehetősen csacskának tűnik, hogy egy hét után az, hogy látvány, persze, hát egy, az első lépés, hogy a választóknak az igényeit próbálja meg.
3: Könnyen teljesíthető.
2: Ezen kívül, ha választod a külpolitikába is, tehát azért behomorítottak, és ilyen gyorsan még nem indult el a cselekvés. Még
3: egyik, azt azért tudom,
2: egyik kormányban se.
1: Jó, látom, hogy Józsi nem érez együtt a jogász társadalommal, de hát...
3: Együtt érez vele, de igazából azt én is
1: most valahogy... tereli a szót.
3: Augusztusra kiderül egyébként, hogy tényleg dolgoztak, vagy nem, mert hogy hogyan leszünk az uniós pénzekkel.
2: Így van.
3: És igazából ennyi. Szerintem ez a leglényegesebb. Ettől még az emberek azt nem fogják fel, hogy uniós pénz, az csak azt, hogy jön, vagy nem, de az, hogy vármegye, vagy nem vármegye,
2: az fontos. Majd nem mindegy.
1: A leglényegesebb az oktatás.
0: Szabad péntek best of összeállítás.

0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Visszatértünk Weisz Józsival, Strasser Tamással, én pedig Harmad Gabi vagyok, és folytatódik a Szabad Péntek. Ugye ott hagytuk abba, hogy én felvetettem ezt a Vármegye visszaállítását, vagy vissza, hát igen, állítását megyére, ami hát a jogászoknak egy jó nagy szivatás. Józsit nem volt túl empatikus, de ez nem baj, megértjük.
2: Tehát Gabi, hogyha egy kormány népszerűséget akar csinálni, akkor nem a jogászokat kell szopatni?
1: Hát ezt nem.
2: Szerintem erre
3: egy rövid reflexiót, ha szabad. Szabad?
1: Szabad.
3: Ti vagytok a jogászok, javasoljátok, hogy ne így legyen.
1: Én javasoltam, hát, most így remélem hallgatott minket valaki. Jogászok is hallgatnak, és nem hagyják magukat, mert ez tényleg ez egy óriási munka, de egy önfoglalkoztatás jellegű intézkedés, ami szerintem teljesen fölösleges.
2: De erre azt mondják, hogy egy örökké valóságon belül egyszer megcsinálni az járulékos veszteség.
1: Hát ki tudja, aztán lehet, hogy
2: mert az, amiről te beszélsz, az, hogy sok ilyen van. Tehát ez lehet, hogy egy, hogy hívják, tehát jelképes dolog, de hogy sok ilyen önfoglalkoztató rendszer saját magát, na ezzel van baj.
1: Igen, ezzel is baj van, és egyébként a jelképességgel is annyiban baj van, azt gondolom, és hagyj kössem itt át egy picit ezekre a hol fogom az irodaházban, hol fogok ülni, és hol fogok dolgozni című történetre. Ugye ott van a Karmelita, rengeteg pénzért meg lett csinálva. Az eddigi miniszterelnök azt választotta. Most majd ki tudja, mire használják, mindegy. De hogy akkor a képviselői irodaházból, ami ott van közvetlenül ugye a parlament mellett, és jelenleg egy, hát mondjuk ugye azért nem olyan túl jó állapotban lévő, de elfogadható állapotban lévő épület, és ott vannak jelenleg a frakciók. Na most onnan akkor a Szabad György, itt milyen házba fognak átköltözni, ugye a Tiszás frakció, mert ők bejelentették, hogy ők nem fognak a képviselői irodaházba. Na most csak így,
2: azért, mert az a hajdani MSZMP ez tartozott, tehát ennek
3: a kérdés az, hogy ez a döntés, ez súlyos milliárdokba kerül, mint a Karmelita felújítása?
1: Hát át kell költöztetni.
3: Súlyos milliárdokba kerül avagy. Tehát a Karmelita felújításához...
1: Ezt egy közérdekű adatigénylésbe ki kell kérni, Józsi, mert nem kértem ki, de az, hogy a Karmelitából a dokumentumok meg minden átkerüljön az új miniszterelnöki hivatalba, és a többi, az pénzbe kerül, ne aggódj.
3: Megengedett, befejezem a kérdést.
1: Igen.
3: Szabad?
1: Nem.
3: Oké,
2: okay.
3: Most azt
2: te jössz. De csak annyi jutott eszembe, és akkor utána jöhet, hogy és mi van, hogyha én nem tudok abba dolgozni, mert mondjuk abszolút nem az én világom, és idegesít minden, ami úgy be van rendezve.
1: Várjál, nem. Akkor most ezt a rádióra is
2: így van, nyugodtan, de majd azt én elmondom.
1: Akkor én itt most azt mondom, hogy nekem ez vagy az nem tetszik, akkor változtatunk.
2: Az nem volt kiírva egyébként a választáson, hogy aki nyeri a választáson, annak muszáj a Karmelitába beköltöznie.
1: Nem muszáj, csak én azt akarom mondani ezzel, nyilván nem muszáj, de én szerintem ezek oly fölösleges körök, amik pénzbe kerülnek nekünk, adófizetőknek, és halálosan nem érdekel őszintén, hogy hol van a Magyar Péter miniszterelnökként, nem érdekel. Ha a Karmelitában lenne, én azt se tartanám egy rossz dolognak, és azt se tartanám egy, nem tudom, hogy most jó, persze, mert akkor...
2: És te ki vagy? Te egy személyben megtestesíted a nemzetet, mert
1: nem,
2: akkor én elfogadom.
1: De szerintem
2: tudom, hogy amit én gondolok,
1: mint amennyien nem.
2: Akkor szerintem biztos az a baj.
3: Benne van még a kérdés. Tehát az, hogy ők beköltöznek, vagy nem oda mennek, stb. Tehát nagyságrendileg hányszor kerülsz többe a Karmelita felújítása, ahova Orbán Viktor és a klientúra beköltözött, mint az, hogy esetleg, tételezzük fel, Magyar Péter frakciója átmegy máshova, esetleg nem újítják fel ugyanennyibe. Tehát lehetséges egy százszoros szorzó?
1: Igen. Ezt nem tudom megmondani.
3: Tehát
1: de
3: súlyozni kell, érted?
1: Jó, csak ez már készen van. Tehát, hogy miért kell még
2: az, ami készen
1: költeni?
2: Van, attól az még lehet nagyon rossz is.
3: Kérdezek, hogy nem lehet, hogy ami készen van, azt föl fogják használni múzeumnak, közérdekű, bejárható.
1: Biztos, hogy lesz valahogy, érted? Valamilyen
3: na,
1: módon.
3: Csak Airbnb. Előre, amit nem tudjuk, hogy mi lesz a vége. Tehát Airbnb. Van egy információ, egy fél információ, hogy nem költöznek be. Oké. Okay. Mi nem tudjuk, hogy mi történik a Karmelitával, nem tudjuk, hogy mibe kerül az. Érted? Azt tudjuk, hogy a Karmelitát felújították, nagyon szép lett, gyönyörű, a Rogán rezidencia szintén gyönyörű lett, első osztályú, tényleg frankó. Kérdés az, hogy mi lesz vele. Ha ezt most hagyják az enyészetnek, meg podig azért rombolják, meg főgyújtják, mert ez a régi izé volt, akkor rendben, akkor jogosak, beszántják sóval a helyét, akkor azt mondom, hogy de ha találnak erre is egy megoldást, hogy akár észszerűen használva van, és ők egy szimbolikusan egy prulitának helyre költöznek,
1: Nem, bocsánat.
3: Lehet ezen nyűnyögni, csak
1: az, ellen, az ellenzék az továbbra még, is még ott lesz. Tegyük. Legalábbis én ezt így hallottam, olvastam, hogy az ellenzék az továbbra is a képviselői irodaház.

0: garasoskodunk, mondjuk ez tőlünk soha nem állt távol, mert ugye Józsi van mi ahhoz a nem is tudom mi, tehát lehet rasszhoz, vagy kisebbséghez,
1: vagy... Svábok
0: vagytok valaki. Hát a hangsúly tartozik.
1: De én ezt nem negatívan mondtam, én ezt pozitívnak tartom, ezért furcsa, amikor ilyenkor meg olyan nagyvonalú vagy Józsi.
2: A Karmelita felújítása pont.
0: A Józsi annak örül, hogy egyre több épület lesz felújítva ilyen világszínvonalon.
1: De szerintem, amit pluszba költünk azért, például ilyen átpakoljunk innen-oda, onnan-ide, stb., azok hozzáadódnak a Karmelita felújításához, még plusz költségnek az egész történetben. Én ezt innen nézem, ti máshonnan.
2: Nem, az racionálisan kell. De mi van, de nem tudjuk.
0: Na, ugorjunk, gyerekek, nem lehet ennyire garagososkodni. Én nekem nyilván van egy jó ötletem. Annak idején ugye a Freddie Mercury állítólag meg akarta venni a parlamentet. Így 36 évvel a rendszerváltás után én úgy vagyok, jobban jártunk volna, ha 86-ban eladjuk neki. De
1: mondj ilyet,
2: ki akarok törni, ugye az egyik.
0: Igen, a másik, lehet, hogy a Karmelitára is lenne egy prominens vásárló, de soha nem lehet tudni, meg kell próbálni, tehát...
2: Na várjuk ki a végét, mi lesz vele.
0: Csak mert, nehogy az legyen, hogy visszakapják az apácák, mert nem találják fel magukat.
1: Olyanra gondolsz, aki krokodilbőrtáskával, 150 milliós krokodilbőrtáskával eszít valahol.
0: Akár. Úgy nem annyira, igen. Nem annyira apácás vagy szűzés, de ez más kérdés.
1: Jó, na még akkor még egy gondolat erejéig hagy elkézzem egy kicsit a tisztát, hogy a Józsinak itt a szíve.
2: Én csak racionális próbálok lenni.
1: Jó, oké. Na, viccelek. Tehát a lényeg az, hogy még egy videót hagy hozzak ide, a Cilának a videóját, ugye ezt átküldtem nektek, nem tudom, hogy a hallgatók látták-e, de megosztott egy videót, ami lényegében arról szól, hogy a miniszterelnöknek, a jelenlegi miniszterelnöknek, mert ugye a Vitya az taka, azt mondta, tehát most a Magyar Péterhez szól ebben a videóban, hogy szerinte a kampánynak vége van, és most már nem kell óbégatni, meg nem kell, hanem most már ő egy közjogi méltóság, és ehhez méltóan kellene viselkednie. Na, erről mi a véleményetek? Én ugye nagyon egyetértek. Tehát nekem az nagyon szívemből szólt az interjú. Szerintem a Magyar Péternek tényleg be kéne fejezni a kampánypolitizálást, meg ez a látványpolitizálást, és tényleg csinálni csendben a dolgát, és csak akkor megszólalni, amikor nagyon muszáj. Itt jöttök ti.
0: Hát akkor hadd kezdjem én, nekem a kampány sem kifejezetten szimpatikus, tehát én nem nagyon szeretem a harsányokat, főleg amikor nem tételekről szólnak. De tudomásul kell venni, hogy ennek a nemzetnek vagyok én is a része, és erre van igény.
1: Tehát én mint kisebbség... hogy erre van igény.
0: Hát mi fiatal vagy, már megszokod. Tehát én egy darabig hittem abba, hogy majd oktatással eljutunk valahova. Már nem annyira hiszek, tudomásul veszem. A közösségnek ez is sajnos a része. Ha engem hallgatnának meg, nyilván sokkal izgalmasabb párbeszédek lettek volna az egészségügy átalakításáról, az uniós csatlakozásnak.
2: Nem volt párbeszéd.
0: Semmi nem volt. Vita is jól lett volna, nem kellett a párbeszéd.
2: Százszor beszéltük azt át, hogy ugye a Fidesznek az volt a taktikája, hogy minél nagyobb hangzavart kell tenni, mert akkor az igazság elvész az
0: ágyúságésbe.
2: Ennyi. Most az, hogy ez folytatódik, és egy kicsit azt mondom, hogy egy hét után, tehát még mindig ez a véleményem, hogy egy hét után még kampányüzemódot, tehát fokozatosan építik le, hát a Cilának is élni kell valamiből, tehát mondania kell valamit.
0: De én is hiszem, hogy így is gondolja, de elhiszem, hogy így
2: mondani kell. Ezt találta ki.
0: Nem, szerintem ő ezt is gondolja.
1: A probléma
0: az, hogy ez még mindig ugyanaz a nemzet, amelyik volt, és az is marad, ez nem biztos, hogy probléma, nekem egy kicsit igen, és tudomásul kell venni, hogy egyben kell tartani a brigádot, mert lesznek itt nagyon súlyos problémák, amikről dönteni kell majd, és akkor se baj, hogyha nem egyből mindenki átmegy a másik oldalra, és elkezdi fúrni, hanem mondjuk egy-két, nem tudom én, sebészeti beavatkozás adott esetben a magyar társadalomban végbe mehet, akár az egészségügyben, akár az oktatásban, akár az államháztartásban, vagy bármilyen más, például a közigazgatásban, és akkor azért nagyon fontos lenne az, hogy az emberek, ha érzelmileg azonosulnak még ezzel a dologgal, akkor nyilván a helytelen döntéseket azok, akik hogy hívják a Puzsér Nemzeti Ellenállás Mozgalom, vagy
2: igen,
0: valami hasonló, tehát hogy az bizonyos körök, amelyek tényleg arra tették fel az életüket, ezek közé tartozunk talán mi is, hogy ne forduljon elő még egyszer velünk az, ami az elmúlt 16 évben, és akár előtte is, hogy hülyeségeket csinálunk, és tapsolunk a hülyeségnek, de akkor attól még a jó döntésekhez is kell egy tömegbázis.
3: Szabad péntek című

0: Szabad péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Folytassuk tovább, méghozzá egy Paksot is érintő témával készültem, ugyanis kormányhatározat született a Paksi atomerőműről, és ebben a kormány megállapítja, hogy a Paksi atomerőmű tevékenysége tekintetében teljes körű és soron kívüli vizsgálat szükséges annak érdekében, hogy a Paksi atomerőmű 4 blokkjának üzemideje pontosan megállapítható legyen, és a Paks 2 tevékenysége megismerhető legyen, és ezért Kapitány István, mint a gazdasági és energetikai miniszter a felelős. Hát nem tudom, hogy ti hogy vagytok.
2: Ez jól van itt leírva?
1: Igen, mi a probléma?
2: Mert szerintem, hogy a Paksi atomerőmű üzemidejének pontos...
1: Tehát egyrészt az üzemidő hosszabbítás
2: kérdése. Hát én ezt értem, csak azon, hogy oda le van írva, az tök egyszerű. 82. decemberében megnyitott, kiszámolod, hogy mennyit telt el, és akkor ennyi az üzemideje.
1: Az üzemideje, de most itt az üzemidő hosszabbítás.
2: Jó, csak ez nem volt hozzáírva.
1: De ott volt, csak te nem hallottad.
3: Csak akkor elkalandoztál.
2: Nem, ti azt halljátok, amit akartok, nem azt, ami le van írva.
1: Na, jó, mindegy, tehát az üzemidő...
3: Ez egyik rendőrségen az volt ki, hogy katipányság, és senki nem vette észre, hogy összecseréltek két betűt, mert mindenki kapitányságot akart szóval, tényleg.
1: Na, mindegy.
2: Jó, de figyelj, én azt gondolom, ez megint szakkérdés, és az, hogy mondjuk egy vannak titkosított anyagok, de alapvetően azoknak a szakemberek, akik ezen dolgoznak, azok egyszer el kell jönni hozzájuk, beszélni kell, meg kell kérdezni, hogy hol tartunk, és kész, tehát elméletileg.
1: De ez most akkor azt feltételezi, hogy az üzemidő hosszabbítás mögött az volt, hogy ott is politikai megrendelés, és politikai...
2: Nem zárhatjuk ki? Hát azért most, ha nagyon őszinték akarunk lenni, itt élünk, sok mindent hallunk, látunk, azért nem biztos, hogy minden esetben a szakmailag legjobban megalapozott dolgot tudta megcsinálni a Paksi atomerőmű, hanem nagyon sokszor az elvárásokat kellett, hát hogy is mondjam, kiszolgálni. Mert a rezsicsökkentésben például Paks egynek, hát elévülhetetlen, vagy utolérhetetlen, vagy hogy mondjam, feladata van.
3: Én úgy gondolom, ha már, nem tudom, mondhatom?
1: Mondhatod.
3: Csak azért, mert nem tudom, mondhatom. Milyen hangulatban vagy. Vagy éppen most, hogy... Én azt gondolom, hogy ez is szintén egy ígéret volt, erről beszéltünk, hogy a kampányban is, hogy vannak olyan szerződések, amiket majd át fognak nézni. Ez nekem arról szól, nézzük meg Paks 1, hogy áll, mint áll, milyen műszaki állapotban van, ezek a üzemidő hosszabbítások mennyire racionális és szakmai döntések. Nézzük meg a Paks 2 szerződésében, hogy van-e benne valami olyan, ami esetleg nem a közönség órára lett kötve, vagy tehát olyan valami kiskapuk, nagykapuk. Nem hiszem, tehát én ebben szakmaiságot látok, és azt, hogy ígértek valamit a kampányba, megnézik. Tehát az, hogy valamit megnéznek, az nem azt jelenti, hogy ez most irgum-burgum, mindjárt odavágok egyet. Tehát ez egyszerűen egy ilyen önreflexió, hogy azt hiszük, hogy jó, nézzük át. Tehát volt egy rendszerváltás, vagy kormányváltás. Meg kell nézni. Most, ha nem nézné meg, akkor mit mondanánk, hogy szarnak ezek rá, mindenre csak dumáltak a kampányba. Én azt gondolom, hogy itt nincs semmi olyan, hogy nem látok benne olyat, hogy hát ez nem volt alapozott, és ezt vizsgáljuk ki.
1: Én csak arra lennék kíváncsi, hogy a kormányból kiért ehhez jelen állás szerint.
2: Nem kell, döntést kell hozni.
1: Hát jó
2: szakemberek odaül, elmagyaráznak, meggyőznek, és akkor
3: ugyanazok a szakemberek maradnak, csak a Kapitány István képbe hozzák, hogy figyeld, ez van. Nem változott bárki is ott az a Paksi atomerőműbe?
2: Nem.
3: Ugyanazok az ember, és el fogja neki mondani, hogy ez.
2: Hát meg egyelőre az OAH-ba se változott meg. Tehát én azt gondolom, hogy megvan a keretrendszer, és azt is, abban is biztos vagyok, hogy Magyarországon mondjuk az atomenergiához elég olyan kevés olyan ember van, aki nem abból él, és mégis ért hozzá. Mert ez így normális. Azért ez bonyolultabb annál, mint hogy egy délután valaki elmondja.
1: Nem egy szabad péntek
2: alatt. Tehát én azt gondolom, hogy ez teljesen rendben van. Itt inkább az jelenti a problémát, soha nem mondta Tisza, hogy atomenergia ellenes lenne, sőt egyelőre azt mondta mindenhol, hogy igen. Az pedig, hogy Paks 2-vel kapcsolatban kérdései vannak, kinek nincsenek.
3: Hát meg ez a dolga. Tehát most, hogyha tegyük
2: jó, fel, de ez nem úgy, hogy rengeteg titkos dokumentum van, ami jó. Részben el tudom fogadni. Nem tudom, hogy mind jogos-e, de hát nyilván, amikor oda kerül, akkor el kell kezdeni azzal foglalkozni, és meg kell kérdezni,
3: de most miért, hogy a kampányban tesz egy ígéretet, azt mondja, hogy képbe akarok ebbe jönni, nézzük meg. Első lépésben Paks 1, Paks 2 stratégiai pont az ország energiaellátása szempontjából. Ugye erről szól a paksi élet. Most, hogyha azt mondja, hogy megígértem, na, de közben itt elkezd, és nem húzom előre, és nem akarok képbe jönni, és nem várom a tájékoztatást, és nem akarok belenézni, nem vetem bele magam munkába, hát az lenne a hiba, szerintem, de ez teljesen korrekt.
2: Egyelőre nem tapasztaltunk olyat, hogy mit tudom én, olyan hirtelen méregzöld lobby erősödött volna a kormány közelében, ami mondjuk atomenergia ellenes lenne.
1: Hát az valószínű nem, én ezt nem állítottam, én csak...
2: De nem az, de ugye az a baj, hogy így jár, így gondolkod. Én nekem ne haragudj, nem te rólad mondtam, hogy rossz, hanem én nekem már mindig minden hazud eszembe, hogy valaminek pont az ellenkezőjét akarjuk, mert azért vizsgálódunk. Nem feltétlenül. De Magyarország annyira rossz a bizalmi viszony, nem hiszem el az elődömnek, már bocsánat, és néha van ennek alapja, hogy az, amit ő mondott, arra én teljesen építhetek. Mert szakmai a dolog.
3: Hát meg ez a dolga, nem ez a dolga, hogy legyen kerüljön képbe.
2: De most, ha a közigazgatás jól működne, és a szakma jól működne, akkor nem az lenne, hogy bizonyos dolgokat átveszünk, és tudjuk, hogy tudjuk onnan folytatni, ahol ők a bajták.
3: Emlékszel arra, amikor ugye itt arról volt szó, hogy a pénzek átkerülnek itt megyére. És akkor, hogy most tudtunk róla, nem tudtunk róla, stb. És akkor ott most ugye arról volt szó, hogy tudtam róla, de mégsem. Milliárdos pénzeket kellett leosztani a megyébe, de hát erről nem tudtam. És úgy, hogy 2 hét vagy 3 hét átfutásra. Akkor most mi a jobb?
2: De előtte már riogattak vele.
3: Riogattak vele. De érted, mit mondok? Tehát most, oké, új kormány, ma tudomásul kell venni. Tetszik, nem tetszik, ez van. Van egy új felelős ennek.
2: Igen, nekem az nem tetszik, hogy ma Magyarországon nem lehet egyértelműen szakmai, megalapozott döntésekre. Ugye mi hányszor és hányszor elmondtuk, hogy amikor az atomerőmű bővítés vagy Paks 2 kapcsán volt egy nagyon régi szavazás, és mindig elmondta mindenki, te talán jobban tudod a számot, de Magyarországon ilyen számok nem szoktak kijönni egyetértésben, hogy 97 vagy 99 egész, nem tudom, tehát egy vagy két szavazat volt ellene, egy 386 fős parlamentben vagy tartózkodás volt. Tehát én azt gondolom, hogy ez a nehéz, hogy elindulunk egy úton, mindannyian azt gondoljuk, hogy azon az úton megyünk, és utána mégis attól kell félnünk, hogy lehet, hogy más szempontok is közben játszottak.
1: Hát simán lehet, igen. Mondjad,
3: Józsi. Semmi, csak tényleg befejezem, mert tényleg
1: olyan rendes, hogy most elkezdek jelentkezni, ezt a hallgatóknak mondom.
3: Igen. Hát csak annyi, hogy gyakorlatilag azt is bele lehet látni, ha nagyon akarja az ember, és tudom, vagy én elfogult vagyok meg tisztásra, de például szakmai szempontok is. Tehát most azért a Szijjártónak mennyi köze volt az energetikához, és az újnak mennyi van. Hát azért oké, értem, hogy szénhidrogén, meg olaj, meg stb.
2: A Szijjártónak az a baj, hogy nem értett hozzá, hanem hogy a futcál csapatából jöttek a szakértők.
3: Na, tehát akkor ez most a baj. Van egy olyan űrge, aki esetleg az energetikában valamilyen szinten eljutott akárhova, oké, nem atomenergetika, de energetika, akkor is képbe akar kerülni, ám legyen, felelős szakmai döntést hozzon. Hagyja azokat dolgozni, akik akarnak. Jó szakát. Én nem hiszem, hogy Baksiként félnem kell attól, hogy most csak azért, mert most jöttek hatalomra, hát ők se. Tehát van egy elvárás, meg hát az energia, az nem akarja senki, hogy bezárni a Paks 1-et, meg Paks 2-t. Én úgy gondolom, azt meglátjuk.
1: Na én már csak egyet szeretnék, hogy az atomerőmű egyébként tehát kapjon vissza egy csomó pénzt, amiből tud támogatni itt a különböző egyesületeket, sportegyesületeket, civil szervezeteket, mert ugye arról is érdemes egyébként beszélni, hogy vajon az felül lesz-e vizsgálva, hogy az MVM egy csomó pénzt elvisz, és az MVM központilag dönt egy csomó pénzről, régen ugye ez nem így volt, és ennek tulajdonképpen Paks és a térség is kárát látja ebben az értelemben, hogy nem szabadon dönthetnek sok esetben a Paksi atomerőművezetése a nekünk szánt pénzekről. Igen, Tamás?
2: Én kötekedek a Józsival. Én szeretném, ha a Paks 2 bezárása már felvetődhetne, mert az azt jelenti, hogy egyszer már megnyitottuk. Már most a termelésre gondoltam.
3: Paks 2 projekt. Köszönöm szépen a hozzászólásodat. Sokat segítettél.
2: Most, de én tényleg nagyon szeretem, hogy egyáltalán felvetődne a bezárása. Már nem a projektnek, hanem az atomerőműnek, mert akkor már működne.
3: Hát majd kiderül, ha beborul. Hát,
2: csak ma ott tartanánk, én
1: szeretnék. Ja. Na, akkor viszont még egy dolgot idehoznék, ha már Kapitány István képbe akar kerülni, akkor ugye időnként képbe akarnának kerülni a szavazók, vagy a lakosság is, és kérdezik Kapitány István, mint ahogy történt ez Kalocsán, szintén egy videó látott napvilágot, ahol hát finoman szólva is ugye egy telefonnal készített videó, de hát úgy negligálja az őt kérdező, nem is tudom, ő nem riporter, szerintem egy ilyen sima aktivista lehetett valószínű, egy Fidesz szimpatizáns aktivista, de ha nem, akkor elnézést kérek tőle, nem akartam ezzel megcímkézni. De a lényeg, ami szerintem fontos kérdés, hogy hol és mikor kell rendelkezni rendelkezésre állnia egy politikusnak, akár egy miniszterelnöknek az emberekkel szembe, tehát hogy mikor kell válaszolni, hol kell válaszolni, és hogy látjátok ti ezt a dolgot?
2: Azt hiszem, hogy ezt annak idején nagyon jó végigbeszéltük többször, amikor a volt miniszterelnök úr, hát mit tudom, most jövök a templomból, meg hasonló sztori voltak. Én egyetlen egy elvárásom lenne, hirdessék meg, hogy mikor, milyen ütemben, milyen közönként, mikor kerülhet sor például rendkívüli igényre, mert azért most mit tudom én, tehát amikor egy ilyen baleset van, akkor azért lehet, hogy előbb-utóbb egy-két napon belül jó lenne valamit tudni róla. De azt gondolom, hogy addig, ameddig nincs meghirdetve, hogy mikor és milyen körülmények között, és hogyan fog valaki vagy mindenkinek a fogadó órája, na hát nem tudom, hogy mondjam, addig bárkiben felmerülhet az, hogy ő nem tud várni, mert nem tudja, hogy mire várjon, tehát amikor módjában áll, akkor azonnal. Én azt gondolom, ha ez meg lenne hirdetve, és átlátható lenne, akkor utána lehetne mondani azt, hogy nekünk ez túl ritka, szeretnénk többet, és arról megint lehet beszélni.
1: Aha.
2: Tehát például, hogy a sajtó mondaná, hogy ne haragudjatok, mi azért többre vágyunk.
1: De ugye nem áll fel annak a veszélye, mert ugye a Fideszt is ezzel szokták korábban vádolni, hogy igazából mi az, hogy nem állnak meg mondjuk a képviselők a parlamentben, az újságíróknak és a többi. Tehát nem áll fel az idézőjelben Fidesz esedésnek a veszélye ezzel, és nem lehet az, hogy mondjuk ezzel vádolnák akkor a Tiszát, hogyha ilyen keretek közé szorítaná ezt az egészet?
2: Hát nem, mert a Fidesznek azon túl, hogy volt kormányinfo, ami mindennek csúfolható, csak kormányinfónak nem igazából.
1: Én nem tudom, én nem voltam ott.
2: Hát néha néztük
3: a híradások ezzel voltak, de hát,
1: nem értettem.
2: Melyik újságírót tiltották ki? Tehát a gyerekek, hogy senki nem köpött az asztalra, nem...
3: Hát csak a kellemetlen kérdéseket elkerülték.
2: De könyörgöm, a kérdés
3: az ilyen. A kellemetlen kérdezőket még nem engedték be.
2: Hát, de figyelj, azokra a kérdésekre vagy a legbüszkébb a gyerekeid kapcsán, amelyek kellemetlenek voltak.
3: Így van. Egyébként meg akkor vigyük le egy szinte lejjebb. Például a Csetomival aránylag beszélgetek elég sokat, sőt, sikerült bizonyos dolgokkal összeülni, beszélgetni vele, mert ugye van. És képzeld el, hogy úgy kell időpontot kérni tőle, és nem azért, mert egy nagyképű ajzé lett, pöcs lett, mert most tőle, nem tudom, így csinál, egyszerűen
2: de láttam. Is az volt. Nem láttam,
3: igen, ez láttam az időbeosztását. Most ebbe az időszakban tényleg nagyon nehéz, tehát neki 46 órának kéne lenni egy napnak, hogy minden beleférjen. Na, és a kérdés az, hogyha mész az utcán, és intéz a dolgodat, és benne vagy valamiben, és vegzálnak az újságírók, a fideszes, tiszás aktivisták, a zöldek, a kékek, a sárgák, akkor van erre neked energiát, kedved, időd? Nincs, nem tudsz szétszakadni, és ezért kezdek keretek közé beszorítani. De legyenek keretek, hogy te is mondtad, hogy igen, most kiállok, válaszolok, kérdezek, azt akkor felejtsenek el, hadd dolgozzak végre. Tehát tudom, hogy Facebook kormányzás van, meg, de ez egyébként meg a médiáknak a legrosszabb ez, mert nem tud tudósítani normálisan, mert mindent reelbe közvetítenek a Facebookon, szegény csak azt tud mondani, tehát újat nem tud mondani a
2: és nem hívják meg, hogy ott tudják kérdezni, tehát ott csak egy narratívát elmond.
3: Varsóban ugye Magyar Péter, ott fogadták meg Csindalat, stb. Próbálja a V4-eket errehozni. Minden, akit érdekelt, élőben tudta nézni a Facebookon. Most este miért nézem meg a...
1: De nem biztos sem, hogy mindenki, tehát hogy aki, az inkább azoknak szól, akik nagyon tisztásak, és nem biztos, hogy az, aki nem nagyon tisztás, az ezt látja, de mondjuk a sima hagyományos médiában igen. Bocs, Tamás, most
3: M1-et.
1: Jó, szuper.
0: Szabad péntek Best of összeállítás.

0: Csapat péntek best of összeállítás, most a Paks FM-en.
1: És akkor még mindig folytassuk az előző témától, ugye arról beszélgettünk az imént, hogy kapitány Istvánnak az esetek kapcsán, hogy akkor mikor is kell megállnia a sajtónak, az embereknek, egy politikusnak, és választ adni a kérdésekre, hiszen volt egy ilyen kalocsai videó, ahol nem állt meg, és negligálta az őt kérdezni akaró szemét, és nagyjából szerintem itt abban egyetértünk, hogy legyenek keretek adva, és azon kereteken belül akkor mindig, tehát tisztázzuk a szabályokat, és akkor lehessen kérdést feltenni, de valami beléd szorult, Tamás.
2: Hát azt már elfelejtettem a kedvedért, hogy tudja első cikizni a koromra. Nem utaltál rá, úgyhogy most adtam rá egy
1: esetet. Nem hiszek neked, mondd el, hogy
2: tényleg nem emlékszem, elmondtam már nektek, és akkor ilyenkor kiesik az agyamból, amit már egyszer elmondtam.
3: Egyébként mindkét oldalon és mindenhova ezt a kampányban láttuk is, olyan, hogy erre teszik fel az életüket, hogy megzárják a közszereplőket, és egy idő után te is megunod, mert annak a bizonyos drognak is van vége.
2: Jó, csak egyet nem szabad várja, az nem működik.
3: Az, hogy csak közszereplő vagyok, az nem jelenti azt, hogy minden hülyét állandóan napi 24 órában el kell viseljek, kiszállok az autóból, és ugyanazokat a kérdéseket ugyanúgy, a pofámba nyomja a mikrofon, nem tudok menni a dolgomra. Tehát ha valamikor elszakad a cél, azt mondom, figyelj, nem vagyok hajlandó, most már tényleg tódd el a biciklit, elég.
1: És nem igen, volt a Fidesznél?
2: Pontosan ez az, nem voltunk ennyire megértőek.
1: Szerintem mi? Én voltam akkor is, mert én azt mondtam
2: nem,
1: akkor is.
2: Én nem voltam megértő,
3: hát akkor mert azt mondtam, helye volt,
2: tehát igen, várja, én azt mondtam, csak erre vigyázzunk, hogy nehogy kettős mércébe essünk bele. Én akkor is azt mondtam, hogy addig, ameddig nem lesznek meg a szabott keretek, addig ezt a frusztrációt el kell tudniuk fogadni, mert ők okozták. És hogyha én frusztrált vagyok, és szembe jön velem az utcán, meg fogom kérdezni. Hát láttátok azt a Takácsféle videót, ő se tudott, senki nem, az is spontán reakció volt, hogy hol van a 5 milliárd, nem?
3: Igen, anyádra.
2: De most figyelj, de érted, kicsúszik belőled, mert végre itt az embered. De hogyha lenne kerete, akkor te is tudnád, hogy viselkedned kell. De azt nem szeretnénk tényleg, hogyha kettős mércénk lenne, tehát addig, ameddig nem tudjuk, addig ugye ezt
3: elvárjuk. A Fidesznél egyetlenek probléma volt, hogy amikor kerete volt, akkor sem válaszoltak egyenesen, vagy egyszerűen hazudtak.
2: Igen,
3: és azért ez nem elnézés, hogy ez nem az, amikor vegzálok valakit, hanem amikor ott vagyok és kérdezek, és nem kapok normális választ, vagy mellé beszél, vagy nem igazat állít, azért az nem ugyanaz, mint hogyha valakit zikálok. Egyik
2: igen, de
3: jó.
2: Egy keret, ha jól működik a keret, akkor én ötször oda fogom neki mondani, hogy nem ezt tettem.
3: Hát jól működik a keret.
2: Ugye? Tehát a keretnek is jól kell működni. Különben nem keret egyébként, ezt hozzáteszem. Tehát hányszor látunk olyat, hogy normális kultúrában a riporter ötször teszi fel ugyanazt a kérdést, mert nem arra válaszolt.
3: Igen.
2: És jogos? Mert azt szerintem tiszteletlenség, hogyha én egy értelmes, mert azt, hogy nem érti a kérdést, most nem hallásra, hanem nem abban a rendszerben, azt el tudom fogadni. Na de ötször nem, akkor kérdezz vissza, hogy mit értettél rosszul.
1: Bocs, ne haragudj, itt most muszáj vitatkoznom, mert ha te kérdezed meg ötszörre ugyanazt, akkor nem biztos, hogy érti.
2: Igen, és de a sajátos kérdezési igényű embereknek, viszont akkor segítséget kell nyújtani, hogy lefordítja nekem.
3: Mindig nem lehetek ott mellett, hogy a szinkron hangod legyek, hogy nekem mire gondolt a művész.
2: Igen, nekem kifejezetten vannak emberek, akik tudnak fordítani.
1: Igen, de mert azt szoktad mondani, hogy ne az átlaghoz idomuljunk, hanem mindig.
2: Jó, hát nyilván lehetne azért, de...
3: Okay. Na, és akkor történt itt valami a tegnapi napon,
1: történt,
3: ugye?
1: Történt, bizony. Éjszakai fagylaltozás és római pizza piknik volt ott a templom előtti parkban.
3: Igen, és ha jól tudom, akkor a Stella cukrászdának a nevét, Stella cukrászdának a szervezésében, tehát ugye Balázsnak a honlapján meg itt ott lehetett látni, és ilyenkor az emberben azért felmerül a kérdés, hogy kell ez nekünk, lesz ott valaki egyáltalán, mennyire nyitottak vagyunk, és én azt kell, hogy mondjam, hogy arra jött, én nem voltam ott, de nagyon-nagyon szurkoltam, hogy sokan legyenek, és 7 órakor arra ugye mentem haza, és tele volt a park. Esküszöm, olyan hosszú volt a sor, hogy a cukrászdától kiérte a főutcáig, és nagyon-nagyon örültem neki, hogy egy ilyen kezdeményezés, és most vagy azért, mert fele annyi volt a fagyi, vagy kétszer annyi volt a pizza, nem tudom, valami oktál fogva rengetegen voltak, és pont ezt beszéltük itt magámban is, hogy hála Isten, talán elindul egy polgárosodás, hogy egy kicsit összejövünk a főtéren, kicsit beszélgetünk, odafigyelünk. Igen.
2: De én most lefordítanám, amit a Józsi mondott. Én úgy gondoltam, hogy ez nem fog bejönni, elbicikliztem arra, hát a negyedáron kapok.
3: ennyi a maradékot elhozom, ráalkudok a maradék kókuszfagyira, mert...
2: Igen,
3: de nem ez volt, hanem rengetegen voltak, és tényleg le a kalappal a paksiak előtt. Reméljük, hogy megmarad ugyanez a részvételi hajlandóság minden egyes polgárban. Nagyon kell ez. Higgyék el, hogy ettől tudott megbeszélni, és ettől van az, bocsáss meg, hogy mindjárt, hogyha tök mindegy, hogy jobbos, balos, középső, tiszás, fideszes, attól még el lehet vele beszélgetni, mert ezek azok a face-to-face megjelenések, amikor ezeket tisztába lehet rakni. Nekem van olyan nagyon vérfideszes ismerősöm, aki a postával találkozok, és pacsizunk.
2: Teljesen.
3: Olyan.
2: Tehát most nem ez a normális?
1: De igen. A normális,
3: Facebookon
1: abszolút.
3: Meg, hogy gyilkoljuk egymást. De hát ez egy dolog. Azért, mert az az a
2: fajta. Az az előjáték, és akkor a...
3: Azért, mert ott arról beszélgetünk. Itt meg nem érdekel senkit, találkozunk a postán, hello, megyünk tovább. Mm. És ezt kell megtanulni.
1: Hát ezt meg kéne tanulni, igen. Egyébként szerintem azért is van nagy sikere az ilyen rendezvényeknek, mert azért az egy nagyon, hát mondjam, kényelmetlen dolog így városlakó szempontja, hogy minden 17:30 legkésőbb általában bezár. Jó, a cukrászdák pont mondjuk talán 7-ig nyitva vannak, de ugye amikor hazaérsz mondjuk 6 órára a munkából, mert meg a bevásárlás, meg a minden, utána még teszel veszed, és akkor mondjuk 7 órakor lenne arra időt, hogy na most kimenjünk egyet fagyizni, nem tudom én, és úgy, ilyenkor jó az, hogyha van valaki, aki kicsit megbontja a szokásos rendet, és ebből a szempontból egy tök jó kezdeményezés volt ez szerint. Mert látszik, hogy azért van igény rá, ha van ilyen.
2: És ne felejtsd el, hogyha sok ilyen van, akkor nem az lesz a rendkívüli, hogy van ilyen, hanem minden ilyen lesz. Most, mert ugye sokszor panaszkodunk, hogy Pakson mit lehet csinálni. Meg, hogy minden bezár.
3: De sok minden lenne, de amikor csinálják, akkor sem mennek el az emberek.
2: Na, de ezért nem
3: ezért
2: lesz.
3: Örültem, hogy végre ott voltak most már. Talán érdemes, hogy a róka fogta csuka helyzet egy picit megbomlott.
2: Kiszabadulunk.
3: Igen, megbomlott, és azt mondom, hogy próbálja meg más is. Hát oda is sokan elmennek. És akkor szépen lassan kialakul egyfajta polgári igény.
2: Így van.
1: Amúgy, ha már itt tartunk, akkor a városnapja is annak ellenére, hogy milyen rossz idő volt, hát azt a
2: tömeget... Hát nem volt rossz idő, de egyébként a mezőgazdaságnak jót tett, tehát azért...
1: Persze.
3: Köszönjük, Strassi.
1: Köszönjük szépen az Agrárkamara munkatársának, hogy
3: szerintem
1: meg
3: azt, hány milliméter eset azt még tett hozzá, mert ez a másik, ami senkit nem érdekel ezzel a témával. Jó, köszi. Tehát akkor menjünk vissza, hogy tehát
1: igen,
3: nem volt túl jó
1: idő rendezvény. Jó volt látni, ahogy ott hömpölygött a tömeg a felvonuláson, és utána, hát nekünk például kórussal 3 órakor volt még egy ilyen fellépésünk, és annak ellenére, hogy szakadt az eső, azért ott álltak, tök cuki volt egy kisfiú, még így táncolt is azokra a dalokra, amit ott énekeltünk, és igen, körülbelül ez volt. Azt kellett volna énekelni, de nem azt énekeltük. Én azt mondtam, hogy szerintem a sűsfel nap annyi is.
3: Hadd már az úram az esőt, azt igen, gondolom levetétek a palettáról, ez most nem lesz jó.
1: Igen. Úgyhogy tök jó volt látni, hogy megmozdult Paks lakossága, és hát a pénteki napon is, amikor még nem esett az eső, de már nagyon lógott az eső lába, a koncerten tök sokan voltak, nagyon jó hangulat volt, úgyhogy szerintem szupi. Én egy dolgot javasolnék a városvezetésnek, hogy minden ilyen közösségi program utáni napra, vagy 2 napra
2: rávottam,
1: nem, hanem egy ilyen közösségi takarítást, mert ha most látnátok, hogy milyen, hogy néz ki ott a terület,
3: még
1: és hogy ilyen még mindig, és gondolom ez azért van, mert egyébként
3: nem
1: nagyon sok... le kell bontani azokat a bódékat, meg mit tudom, tehát arra már nem jutott idő, hogy összeszedjék a szemetet, és nem is biztos, hogy van elég ember erre.
2: Nem lehetne, hogy esetleg mi viselkedjünk, úgyhogy elvisszük a kukát.
1: Nem, mert most nem az a baj, hogy nem eldobál dolgok vannak, hanem tudod, ez a konfetti, vagy mit tudom, meg ilyen, mit tudom én, amik... Na nem is tudnám meghatározni.
3: A következő, aki részt vesz, az utána visszamehet egy after party-ra, mindig kapsz egy fogácsát, levezetésnek lehetne ezt a
2: és a következő városi rendezvényre kapna egy VIP-re belépőt az ingyenese.
1: Igen, hát igen. Ne, hát ne csak használjuk, hanem tényleg akkor a rendbetételébe is vegyünk részt. Én ezt mondom.
3: Egy morzsapartival egybekötve.
1: Ennyi. Viszont most lejárt az időnk, úgyhogy el kell, hogy köszönjünk, de nagyon szépen köszönünk minden Paks FM hallgatónak, aki itt volt velünk ma a szabad péntekben, itt volt veletek.
2: Strasser Tamás.
3: Vejsz József.
1: És Harmad Gabi. További szép napot és jó rádiózást kívánunk nektek.
2: És kellemes hosszú hétvégét.
1: Ja, igazad van. Azt is. Pünkösdi. Haha.
0: Szabad péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. A brit kormány az Európai Unió egységes belső piacához hasonló szabályozás teljes körű meghonosítását javasolja az EU-nak a kétoldalú áruforgalomban, írja az MTI. A BBC brit közszolgálati médiatársaság és más brit médiaorgánumok egybehangzó szombati értesülései szerint ugyanakkor az Európai Bizottság egyelőre nem mutat lelkesedést az indítvány iránt. Pénteken átvette a Szeged város díszpolgára címet Krasznahorkai László Nobel-díjas író. Az MTI értesülései szerint Szegeden mintegy két évtizede hagyomány, hogy a város új díszpolgára néhány a munkájához érdeklődési köréhez kapcsolódó könyvi jelképes gazdája lesz a Somogyi Könyvtár muzeális gyűjteményéből. Krasznahorkai László két könyvet fogadott örökbe, Thomas Pynchon 2006-ban megjelent Ellenfényben című regényét, valamint Timon Sámuel 1735-ben megjelent Tibiszki Ungarié Fluvi Nocio Vagique Ex Parte című kiadványát. Bekerült a Magyar Állami Operaház Opera Rajt programjába a Paksi Csizmadia Bence, mely program célja a jövő opera énekeseinek felkutatása. Csizmadia Bence rádiónknak elmondta, hogy régóta énekel, de nem az opera volt az első műfaj, amivel megpróbálkozott.
2: Ez is egy nagyon érdekes dolog. Igazából én sem ezzel kezdtem. Amikor 4 éve elballagtam szépen a meghallgatásra a zeneiskolába, akkor elsősorban musicalt, könnyű zenei darabokat énekeltem, azonban ez a hangszínemhez és a személyiségemhez ezek annyira nem passzoltak, úgyhogy az Ócsai Anna Mária tanárnővel, aki nekem a magánének tanárom, elkezdtünk a komoly zenei vizekre evezni, és ez innen most már mondhatom, hogy úgy tűnik, hogy ez bevált ez a váltás.
1: A program számára többek között tanulási lehetőséget és szakmai tapasztalatot biztosít, folytatta Csizmadia Bence.
2: Számomra ez tanulási lehetőséget biztosít ezen kívül szakmai tapasztalatot is lényegében. Volt rá példa, hogy az operaházban tekinthettünk meg egy darabot, és előtte, utána pedig bejárhattuk magát az operaházat, fölmehettünk a színpadra, gyors interjút készítettek velünk, hogy milyen érzés az opera színpadán állni, a nagy színpadon, és külön érdekesség volt, hogy ez mondjuk a kezdés előtt 20 perccel történt, tehát a legutolsó pillanatokban történt ez. Szóval ez nagyon érdekes volt. Ezen kívül pedig, ugye, mint mondtam, fellépési lehetőséget is biztosítottak. Volt például már fellépésünk Bonyhádon, Pécsett is volt operajthoz köthető fellépésünk, és ugye, mint mondtam, Budapesten pedig az Eiffel Műhelyházban lesz ennek a kifutása, a vizsga vagy gála koncert.
1: Madocsa község önkormányzatának képviselő testülete, valamint pénzügyi településfejlesztési és környezetvédelmi bizottsága munkaterv szerinti nyílt ülés tart 2026. május 26-án szerdán 17 órai kezdettel. Az ülés meghívója szerint a grémium 11 napi rendi pontot tárgyal, köztük többek között a település 2025. évi költségvetési rendeletének módosítását, valamint a belső ellenőrzési feladatok végrehajtásáról szóló jelentést.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paks FM-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paks FM.
0: Paks FM.
3: Összeköt.
0: Paks FM. Összeköt.

0: slágereivel. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Titkos szavazáson 51 igen és 36 nem szavazattal a szlovén parlament pénteken Janez Janzát, a szlovén demokrata párt elnökét választotta meg, Szlovénia új miniszterelnökévé adta hírül az MTI. A 68 éves Janza a szlovén politika egyik legismertebb és legrégebb óta aktív szereplője. 1990 óta minden parlamenti választáson mandátumot szerzett. A szlovén demokrata pártot 1993 óta vezeti, és korábban háromszor volt miniszterelnök. Magyar Péter bejelentette, hogy már idén augusztusban megkapják a rászoruló családok a 100 000 forintos iskola kezdési támogatást, amely mintegy 700 000 családot érinthet. A miniszterelnök szerint ősszel indulhat a nyugdíjas szépkártya program is. A havi 250 ezer forint alatti nyugdíjból élők évi 200 ezer, a 250 ezer és 500 ezer forint közötti ellátást kapó nyugdíjasok pedig 100 ezer forintos támogatásra lesznek jogosultak. Az RTL-nek adott interjúban Magyar Péter arról is beszélt, hogy jövő héten aláírhatják az uniós források kifizetéséről szóló politikai megállapodást. Bekerült a Magyar Állami Operaház Operarajt programjába a Paksi Csizmadia Bence, mely program célja a jövő opera énekeseinek felkutatása. Csizmadia Bence rádiónknak elmondta, hogy régóta énekel, de nem az opera volt az első műfaj, amivel megpróbálkozott.
2: Ez is egy nagyon érdekes dolog. Igazából én sem ezzel kezdtem. Amikor 4 éve elballagtam szépen a meghallgatásra a zeneiskolába, akkor elsősorban musicalt, könnyű zenei darabokat énekeltem, azonban ez a hangszínemhez és a személyiségemhez ezek annyira nem passzoltak, úgyhogy az Ócsai Anna Mária tanárnővel, aki nekem a magánének tanárom, elkezdtünk a komoly zenei vizekre evezni, és ez innen most már mondhatom, hogy úgy tűnik, hogy ez bevált ez a váltás.
1: A program számára többek között tanulási lehetőséget és szakmai tapasztalatot biztosít, folytatta Csizmadia Bence.
2: Számomra ez tanulási lehetőséget biztosít ezen kívül szakmai tapasztalatot is lényegében. Volt rá példa, hogy az operaházban tekinthettünk meg egy darabot, és előtte-utána pedig bejárhattuk magát az operaházat, fölmehettünk a színpadra, gyors interjút készítettek velünk, hogy milyen érzés az opera színpadán állni, a nagy színpadon, és külön érdekesség volt, hogy ez mondjuk a kezdés előtt 20 perccel történt, tehát a legutolsó pillanatokban történt ez. Szóval ez nagyon érdekes volt. Ezen kívül pedig, mint mondtam, fellépési lehetőséget is biztosítottak. Volt például már fellépésünk Bonyhádon, Pécsett is volt operajthoz köthető fellépésünk, és mint mondtam, Budapesten pedig az Eiffel Műhelyházban lesz ennek a kifutása, a vizsga vagy gála koncert.
1: Támogatásra szorul a Kistormási templom, amely 2006-ban életveszélyessé lett nyilvánítva, és azóta a helyiek nem használhatják. A Kölesd melletti 250 fős település egyetlen templomáról évekkel ezelőtt az egyház lemondott. A 2024-ben megválasztott polgármester Borza Ferenc pedig elhatározta, hogy mindent megtesz azért, hogy a település egyetlen temploma ne legyen az enyészeti. Elmondása szerint első körben egy ágy szakember segítségére lenne szükség, valamint egy 300 ezer forintba kerülő statikai felmérésre.
3: Tavaly volt egy gyűjtésünk, tartottunk egy elszármazottak találkozóját, akkor sikerült ilyen 600 ezer forint környékét összeszedjünk, ebből most egy dokumentációt már sikerült elkészítenünk, most egy statikai vizsgálatra gyűjtünk, valamint hogyha valaki ács vállalkozó esetleg jelentkezne és palattetőt tud javítani, az is egy nagyon jó dolog lenne, mert én megpróbáltam kijavítani azokat a sérüléseket, amik a tetőn vannak, de ez sajnos nem sikerült, úgyhogy amiket felraktam palát, az első szél ugyanúgy leszette. Az egynapos munkán is több, igazából egy 5-6 ilyen lyuk van úgymond a tetőn, amit javítani kéne.
1: Kis Tormás polgármesterének tervei szerint a felújítás és helyreállítás után igazi felekezet közi és összművészeti helyszínné válhatna az 1777-ben épült korábban evangélikus templom, amely az első Magyarországon épült evangélikus templomok között van.
3: Több funkcióra is tudnánk használni. Ökumenikus templomként esküvő, keresztelő, istentiszteletet, misét tartani. Gondoltunk ilyen, hogy hangversenyt rendeznénk, esetleg kiállításokra használnánk ezt a templomot. Több új funkciót kapna.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM. Összeköt.

0: kedvencei.
1: Ez a kedvenc dalom.
2: Ezt hallgatom az autóban.
1: Összeköt. Nagyon szeretem.
0: Box FM.
1: Összeköt.